0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adásában, a mikrofonnál László Zoltán. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint azt már megszoktuk, adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkkal jelentkezünk. Mi volt Jézus feladata a Földön, mi az, amit legfontosabbnak tekintett, és mi az, amiért élt és dolgozott egészen addig, amíg keresztre feszítették. Ezt követően a már beharangozott, beígért sorozatunk kezdődik egy 4 részes tanulmány, amelynek címe Jézus ma. Megpróbáljuk Jézus Krisztus helyét megkeresni a mai világban, az ő tanításait alkalmazni a mi időnkre, és végül választ keresni a kérdésre. Van-e Krisztusnak helye a mai világban és az én életemben? Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Lukács evangélium a 4. fejezetének 18. versében a következő szavakat olvassuk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ha esetleg nem jelentettem volna be a szöveg olvasása előtt annak helyét az igében, néhány szorgalmas bibliaolvasó hallgatom arra gondolhatott volna, hogy Ésaiás könyvéből olvastam ezeket a szavakat, mert ezek pontosan ott vannak leírva. Csak hogy Jézus Krisztus idézte ezeket a szavakat az ő földi munkásságának kezdetén egy olyan helyen, egy olyan időben, ahol sok-sok embernek hallania kellett, mi az ő földi küldetése. Lukács evangélium a 4. fejezetében olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, hozzáteszem zárójelben, ahol megkeresztelkedett, és folytatja Lukács, viteték a lélektől a pusztába. Lélek, nagybetűvel írva, mármint a Szentlélek. Ő volt az, aki Jézus Krisztus földi munkásságát irányította. Tulajdonképpen az az összekötő személy volt, aki az Atya akaratát érthetővé tette Jézus Krisztus számára, őt megerősítette és támogatta munkájában. És ahogy Jézus Krisztus a kísértések viharát állja, ez a Szentlélek van mellette, hogy erősítse. Végül pedig úgy olvassuk a 14. versben, hogy megtért ugyancsak Jézus Krisztus a lélek erejével Galileába. Tehát a kísértések előtt is a Szentlélek irányítása alatt volt, a kísértések közben és végén is. Nekünk is szükségünk lenne ilyen mennyei irányítóra. Sokszor annyira zűrzavaros az életünk, annyira lehetetlennek látjuk megoldást találni problémáinkra, hogy sokszor felsohajtunk, jó volna valaki okosabb, aki többet tud, aki látja az út végét, mondja meg, hogy mit tegyünk. Hát a Szentlélek pontosan egy ilyen személy. Jézus Krisztusnak segített, és nekünk is segíteni fog. Amint Jézus Krisztus megtért a pusztából, úgy olvassuk, hogy Galileában bement az egyik zsinagógába, egészen pontosan Názáretben, ahol felnevelkedett, olvassuk a 16. versben, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és feláll olvasni. Akkoriban a zsidó férfiaknak kötelessége volt, különösen az iskolázottabb, jobb szellemi képességekkel bíró férfiaknak, hogy időről időre, a beosztás szerint a zsinagógában olvassanak egy előre kitűzött ige szakaszt, és azt magyarázzák. Ez az a bizonyos tanítók széke, amelybe ülniük kellett, és miután az igét elolvasták, magyarázattal szolgáltak. Jézus Krisztusnak is úgy látszik, hogy ekkor jött el a sora, és olvasott az Ésaiás könyvéből egy szakaszt, amelyet már az imént idéztünk. És ez még nem lett volna furcsa és szokatlan, mert a zsidó vallásos naptár szerint ez az ige szakasz volt erre a szombatra kitűzve, mint olvasandó és magyarázandó.

szavai hatást gyakoroltak az emberekre. Mi is talán ismerünk embereket, talán találkoztunk olyanokkal, akikről nem is igazán tudtuk, hogy ki csodák, de éreztük, hogy valami különleges ember. És még mielőtt közelebbről megismertük volna őket, már egy aféle megmagyarázhatatlan tisztelettel viselkedtünk velünk szemben. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus Krisztus is egy ilyen ember volt. Akárhol megjelent, jelenléte azonnal tiszteletet parancsolt, de ugyanakkor szeretetteljes légkörrel hatott a hozzá közel álló személyekre is. Mindenkinek a szeme rászegeződött, és Jézus kijelentette, röviden, velősen, de ugyanakkor nagyon mélyen, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus Ésaiás proféciáit magára vonatkoztatta, és erre a zsinagóga nagyon felzúdult. Hogy lehet? Hát olvassuk a 22. versben, avagy nem József fia ez? Egyesek még gunyolódtak vele. Egy egyszerű ács, minek képzeli magát? Szegény. Biztos az elméjével gondok vannak. Azonban később, amikor Keresztelő János a börtönből elküldi tanítványait Jézushoz, te vagy, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? Jézus nem válaszol semmit, hanem azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok. És mit láttak a tanítványok? Hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez már kézzelfogható, letagadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus valóban mesiási munkát végez, ő maga a mesiás. Nézzük meg egy kicsit Jézus Krisztusnak ezt a nyilatkozatát, amelyben küldetésének célját szögezi le. Az Úrnak lelke van én rajtam. Ez már önmagában hatalmat jelent, mert akinek az Úr odaadja az ő lelkét, az gyakorlatilag az ő megbízottjaként, az ő nevében végzi a munkát. Jézus Krisztus tehát ezzel már Isten küldöttjének vallja magát, annak, akit Isten felhatalmazott a munkára. És úgy olvassuk, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdetni szándékozik, ez az ő egyik célja, az örömhírt. A szegényeknek szükségük van örömhírre, és talán kissé furcsának tűnhet Krisztusnak ez a kijelentése. A szegénynek pénzre van szüksége, egy meleg ebédre, esetleg egy pár cipőre vagy fedélre a feje fölé. Mi az az evangélium? Jézus Krisztus a szegénység és az evangélium gondolatát a hegyi beszédben nagyon szépen kapcsolja össze. Boldogok a lelki szegények, mert ők örökségül bírják a földet. Azok, akik lelki szegénységüket beismerik, akik ráébrednek arra, hogy semmi jó nincsen bennük, és Jézus Krisztus nélkül sehová nem jutnak, hanem csak a kárhozatba, ezek számára az evangélium valódi örömhír, közli velük, hogy van megváltás Krisztusban. És egy ilyen örömhír többet ér mindennél, ami pillanatnyilag, vagy esetleg hosszabb, rövidebb távon kirángatna bennünket az anyagi helyzetünkből. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a töredelmes szívűek meggyógyításáért is jött. Azt hiszem, rég volt olyan idő, ha egyáltalán volt, amikor ennyi szívfájdalom kínoszta, terhelte az emberek életét. Rég volt olyan idő, amikor ennyi veszteség ért volna bennünket. Rég volt olyan idő, talán nem is volt, amikor a magány ennyire kínoszta volna az embereket, a szeretet hiánya, az engedetlen gyermekek, az anyagiasság, és még sorolhatnánk ezt a sok egyéb problémát, amivel küszködik a ma embere. És ha Jézus Krisztus ma eljönne, és mást nem tenne, csak a töredelmes szívűeket megvigasztalná, akkor is hatalmasat javulna életünk minősége. A foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus, azoknak, akik a bűnnek, a kívánságnak, a szenvedélyeknek a rabjai. Mesélte egy ismerősöm, hogy van egy szenvedélye,

a pohár, és amikor pénz van a zsebében, addig nem nyugszik, amíg el nem fogy az egész. Elkölti. És aztán milyen állapotban kerül haza? Milyen hangulat uralkodik olyankor a családban? És hogyan várják őt, rettegve gyermekei és felesége, azt nehéz leírni. Józan a pillanataiban elmondja nekem, tudom, hogy rossz, mindenkit tönkreteszek, családomat, magamat, az egészségemet, de nem tudok szabadulni. Meg vagyok kötözve. Jézus Krisztus minden megkötözöttet fel tud szabadítani. Szabadon bocsátja a lesújtottakat, és hirdeti az Úrnak kedves esztendejét. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi életünkben is elvégezhetne legalább egyet ezek közül, a dolgok közül, amelyekért a világra jött. Hogyha lelki szegények vagyunk, elhozza nekünk az örömhírt. És erre szükségünk van, mert a világban elég nehéz átélni egyik napot a másik után. A stressz az állandó hajsza. Szükségünk van örömhírre, hogy Jézus Krisztusban van megváltás. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus bánatunkban megvigasztaljon, hogy szenvedélyeink rabságából felszabadítson, hogy betegségünkben erősítsen és támogasson. Ezelőtt több mint 2000 évvel Jézus kijelentette, hogy miért jött a világra. És tulajdonképpen ez a nyilatkozat vonatkozik te rád is, kedves hallgató, én rám is. Jézus Krisztus azért jött a világra, és azért óhajt belépni az életünkbe, hogy mindezt a munkát elvégezze, hogy megvigasztaljon, bátorítson, és vezessen bennünket az üdvösség útján.

0: ez?
1: Hova valósi?
0: Hol tanult?
1: Honnan jön?
0: Hol lakik?
1: Honnan ismer engem?
0: Mit akar?
1: Nincs rá idő.
0: Te ismered?
1: Egy régi könyv lapjairól.
0: Egy régi ember lép be.
1: A mai világba.
0: Van-e mondani valója a mai világnak?
1: A ma emberének.
0: A mai világban neked?
1: Krisztus ma.
0: November 3-ától, minden szerda este 22 órától, 4 előadáson keresztül keressük Krisztus helyét a mai világban. El ne szalassza!
1: Valaki azt mondta, hogy az emberiség a tudományos fejlődés korszakát éli, és ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a tudományos felfedezések 90%-át az utóbbi 50-60 évben tettük. Világunk rohamosan fejlődik. Elég végignézni az utcán, amilyen autók szaladgálnak körülöttünk. Elég elgondolni azt, hogy mennyi modern eszköz áll előttünk a távközlés terén, televízió, számítógép, az orvostudomány és így tovább. És ezzel párhuzamosan sokan azzal ámítják magukat, hogy az emberiség is fejlődik. Ha azonban mélyebben akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, a következtetés keserű lesz számunkra. Egy gondolkodó azt mondta, hogy a tudományos fejlődés nincsen arányban az emberiség erkölcsi fejlődésével. A tudásunk, az ismeretünk hamarabb gyarapszik, mint a mi erkölcsünk. És ez látható többek között abban, hogy a tudomány vívmányait nem az emberiség életének megjobbítására, megkönnyítésére, a gyengébbek megsegítésére használják, hanem önző célok elérésére. És egy ilyen világban, amelyben egyrészt a tudomány rohamos léptekkel fejlődik, másrészt az emberiség egyre modernebb eszközökkel hajtja végre gonosz szándékait, feltevődik a kérdés, van-e még hely Jézus Krisztus számára? A tudomány fejlődésével együtt a Biblia kutatók is egy úgynevezett fejlődést vélnek látni felfedezéseikben. A modern Biblia kritika már egyre inkább tudományos módszerekkel igyekszik górcső alá venni a Szentírást, az evangéliumokat, és ennek az egyik eredménye az volt, hogy igyekezve Jézus Krisztus életének történetét megtisztítani az úgynevezett legenda elemektől, egyes bibliakutatók kihaigálták a Bibliából az összes csodát, az összes természetfeletti elemet, és maradtak egy sovány, csontá aszott életrajzzal, amiből Jézus Krisztus nem más, mint egy szépen beszélő, kedves, atyáskodó, jószívű tanító. Ennyivel maradunk. És egy ilyen erőtlen, kedves, de túl sokra nem képes ember nem igen tud rajtunk segíteni. Ha Jézus Krisztus személyére így gondolunk, akkor saját lábunk alól húzzuk ki a szőnyeget. Egy modern világban Jézus Krisztusnak meg kell találnunk a helyét. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében a 8. versben a következő kijelentést teszi. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Vannak a tudománynak bizonyos kijelentései, szabályai, törvényei, amelyek bizonyíthatók. És vannak úgynevezett axiómák, vagy sarkalatos igazságok, amelyeket nem bizonyítunk, nem is kérdőjelezünk meg, hanem abból indulunk ki, hogy ezek igazak. Pál apostolnak ez a kijelentése, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nem igényel bizonyítást. Ez egy axióma. Ebből indulunk ki, erre építjük a mi hitünket, erre épül az egész Szentírás. És ezt a kijelentést a Szentírás sok más helyen kiegészíti egyebekkel is. Például a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 3 verséből kiderül az, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. Aztán a földre jött, erről szólnak az evangéliumok, és végül feltámadt, és most a mennyben végzi munkáját egészen addig, amíg visszajön az ég felhőin. Erre is bőségesen találunk igeverseket. Jézus Krisztus tehát létezett öröktől fogva, és örökké fog létezni. Az ő létezése azonban nem hasonlítható semmilyen más lénynek vagy egyébnek a létezéséhez. Ő attól kezdve, hogy kijelentette magát nekünk, és az örökké valóságon keresztül, mindörökké, ugyanaz marad. Emlékszem, hogy egy játszótársammal alkudoztunk, valamit kértem tőle, és ő megígérte nekem. Másnap, amikor emlékeztettem arra, hogy mit ígért, és kértem, hogy hozza el nekem, amit otthonról hozott, legyintett, és csúfondárosan azt mondta, á, az tegnap volt, meggondoltam magam. Sokszor találkozunk emberekkel, akik meggondolják magukat, sokszor mi is meggondoljuk magunkat. Megváltozik a gondolkozásunk, a magaviseletünk, a véleményünk. Azonban Jézus Krisztus soha nem változik. A világ azonban sokat változott, és nem csak az életünk, az eszközeink, hanem az emberi gondolkozásmód is változott. Régen másképp látták az emberek a világot. Tudományos szemmel, vallási, erkölcsi téren az emberek sok mindent másképp gondoltak. És ahogy elemezzük életünk utolsó 10, 20, 30, 50 évét, kinek amennyi eltelt, rájövünk arra, hogy valóban egyre másabb és másabb a világ ahhoz képest, mint amikor mi elkezdtük életünket. Azonban feltevődik a kérdés, ez a változás jelent minőségi javulást is? És még egy dolgot meg kell vizsgálnunk. Vajon, ha a világ fejlődött, azt jelenti ez, hogy többé már nincs szükség Jézus Krisztusra? A Szentírás megjövendölte, hogy az idők során az emberiség milyen irányba fog haladni. Említsünk meg néhány jövendőlést. Olvassuk például Máté evangélium a 24. fejezetében, és az ezzel párhuzamos evangéliumi igehelyeken, hogy az idők vége fele a szeretet sokakban meghidegül, Pál apostol a Timoteushoz írott egyik levelében pedig mondja, hogy lesznek az emberek engedetlenek, önzők, káromlók, és így tovább. Ez tehát a haladásnak az az iránya, amely felé az emberiség halad. Változtunk, de sajnos negatív irányba. Jézus Krisztusnak van tehát mondani valója a mai ember számára? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus idejében, akkor, amikor a földön járt, az emberek milyen gondokkal küszködtek. Voltak akkor édesanyák, akiknek gyermekeik betegek voltak, édesanyákról ír az evangélium, akik elveszítették gyermekeiket, és szomorúak voltak, szívfájdalom gyötörte őket, akár csak ma az édesanyákat, akik hasonló helyzetben vannak. Írnak az evangéliumok betegekről, akik évtizedekig nyomták az ágyat. Ma nincsenek ilyenek. Ír az evangélium szomorú szívekről, kemény szívekről, szülőkről és gyermekekről, és sok minden olyan társadalmi és egyéni problémáról, amelyek ma is megvannak. S ha bár másképp látunk bizonyos kérdéseket, másképp öltözünk, vagy másképpen oldjuk meg mindennapi teendőinket, de az emberiség alapvető problémái ugyanazok maradtak. A magány, a szeretet igény, az egészségi problémák, és így tovább. És amennyiben Jézus Krisztus az akkori ember alapvető problémáira tudott megoldásra szolgálni, minden bizonnyal fog a mi problémáinkra is. Jézus Krisztusnak igenis van helye a mai világban, mert ő tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, sőt, ezt a helyet igényli magának. Máté evangéliumának 28. fejezetében a fejezet végén kijelenti, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztus tehát ezekkel a szavaival biztosítani óhajt bennünket, hogy velünk lesz mindig. A modern világban is velünk van. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e őt? Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. És ez az ígéret nagyon szép szavakkal került be az evangéliumba, János evangéliumába a 14. fejezet 16. versében. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus tehát velünk maradt azért, hogy a mi problémáinkban segítsen, támogasson, vigasztaljon, útba igazítson, erőt adjon, és ezekre mind-mind szükségünk van, függetlenül attól, hogy átkiabálunk a kerítés fölött, vagy telefonálunk, hogy gyalog, lovon, vagy több száz lóerős sportautón utazunk. Minden embernek, függetlenül a kortól, függetlenül az időtől, amelyben él, függetlenül az életszínvonaltól, szüksége van arra, amit Jézus Krisztus felajánl. Jézus Krisztus átélte mindazt, amit mi is átélünk. Átélte a kísértéseket. Noha egyesek azt vetik fel, hogy Jézus Krisztus nem nézett szembe, például a dohány kísértésével, vagy egyéb dolgokkal, amelyek a modern korban támadnak minket. Jézus Krisztus azonban átélte a kísértéseknek azokat a formáit, amelyeket mi is átélünk. Átélte a test, a kívánságok kísértését, átélte a látvány kísértését, és átélte a büszkeség, a nagyravágy kísértését. Ez három olyan formája Sátán támadásainak, amelybe a legtöbb, gyakorlatilag az összes kísértés, próbatétel besorolható. Erről következő adásunkban majd bővebben beszélünk. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, mert ő ismeri az embert, annak legmélyebb zugait is. János evangélium a második fejezetének a 25. versében olvastuk, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. És ezt a volt igét ragozhatjuk. Mi volt, mi van, és mi lesz az emberben. Ennek bizonyítéka Dávid 139. Zsoltára, amely szerint Isten ismeri felkelésünket, lefekvésünket, gondolatainkat, szándékainkat, még azt is, amit mondunk, még mielőtt kimondanánk. Jézus Krisztus ismer téged is, kedves hallgatom. Függetlenül attól, hogy mi a véleményed a mai modern világról, és arról, hogy Jézusnak van-e keresnivalója benne, Jézus Krisztus megpróbál közeledni hozzád. Szükséged van arra, aki a szíveket meg tudja vigasztalni, szükséged van arra, aki a nehézségekben erőt tud adni, szükséged van arra, aki bátorítani tud, és megszabadítani attól, ami esetleg megkötözhet. Éppen ezért kérlek, ne nézd a naptárt, hogy 2004-ben vagyunk. Ne gondolj arra, hogy mi már fejlődtünk, és megállunk a magunk lábán. Kedves hallgatom, ma, itt, ebben a modern 21. században szükséged van, szükségünk van Jézus Krisztusra.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Absalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

Zsoltárok könyve 19. fejezet 9. vers. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsa világos, megvilágosítja a szemeket.

Az egyik legelterjedtebb, de talán egyben legelhanyagoltabb káros viselkedés forma, szenvedélybetegség, a vásárlás függőség, a kényszeres vásárlás. Hogyan, miben nyilvánul meg ez a függőség? Honnan lehet tudni, hogy valaki vásárlás függőségben szenved? És mit lehet tenni egy ilyen kényszeres, káros viselkedés forma ellen? Kedves hallgatóink, mai műsorunk 30 percében egy rövid beszélgetés keretében Horváth Gábor lelkész, rehabilitációs tanácsadó, Demeter Irén szerkesztő kérdéseire fog válaszolni a kényszeres vásárlás tüneteiről és ellenszereiről. E beszélgetés mellett mai adásunkban zene és énekszámokat is hallhatnak kedves hallgatóink. Ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és kellemes rádiózást kívánok!

0: reménység hangja.
1: Vásárlási függőség az, amire inkább azt szoktuk mondani, hogy bennünket nem érint, hanem inkább csak mindenki mást, vagy esetleg nincs pénzünk rá. Szóval vásárlási függőség, milyen fajta függőség ez, vagy mennyire nevezhetjük ezt egyáltalán annak?
2: Mindenképpen annak nevezhető, de most már egyre több irodalom is elérhető, sőt filmek is a témában, hogyha a függőségeket három kalapba rakjuk, és vannak a szerfüggőségek, meg a kapcsolódási függőségek, a harmadik kalapba tartozik a magatartásformákhoz, viselkedésekhez kapcsolható függőségeknek a sora, és ezeken belül a vásárlási addikció, vásárlási függőség egy valóban sokakat érintő probléma.
1: Igen, mert általában sokkal egyszerűbb egy alkoholistáról látni azt, hogy függő vagy egy dohányosról, de akkor, amikor egy olyan függőségre beszélünk, amikor alaphelyzetben az egy normális dolog. Tehát most gondolom, hogy ma is mindenki elindult, bevásárolt, és ez nem nevezhető betegesnek vagy függésnek, hanem egy teljesen normális dolog. Ilyenkor talán még nehezebb azokat a határokat megtalálni, hogy mi az, ami már olyan szinten van, ami már esetleg nem egészséges.
2: Ez így igaz. Tehát lehet, hogy valaki ugyanazt a terméket veszi meg, de mégis más a motivációja, más a háttere ennek a folyamatnak. Lehet, hogy valaki kisnyugdíjasként is rászűkül arra, hogy begyűjt minden prospektust, és lehet, hogy utazik sokkal-sokkal több időt és sokkal több pénzt azért, hogy megvegye az olcsóbb terméket, mert az neki örömet ad, örömet.
1: Tehát igazából nem csak az a függőség, amikor valaki rengeteg pénzt elkölt, hanem igazából az, hogy mi van mögötte.
2: Sőt, lehet, hogy effektív valaki nem is költi a pénzt, de egy adott termékre rászűkül, legyen az egy műszaki cikk, legyen az egy élvezeti cikk, és mondjuk az interneten tölt el naponta sok-sok órát, hogy kiszűrje számára a legkedvezőbbet az óriási kínálatból. Ez is a nehéz a fogyasztói világban, amiben élünk, hogy nem az, amit a gyerekkoromban, hogy mondjuk akarunk venni egy színes tévét, emlékszem gyerekkoromban, ezt szoktam mondani, ezt a példát Pécsen éltem, Pécsen nőttem fel, és színes tévét akartunk venni, és nem lehetett kapni egy megyeszékhelyen színes tévét. Át kellett utaznunk Dombóvárra,

0: egy farmer, két pulóver, meg ilyesmi. Tehát, hogyha ezekre gondolunk, akkor nyilván teljesen más viszonyok vannak, és ebben az új világban is új kihívások vannak. Viszont minden függőségnek korábban is, mikor beszélgettünk róla, egészen méről jövő gyökerei vannak. Valami szeretnénk pótolni vele, vagy elérni, valami örömszerzés céljából van, vagy miért akarunk ennyit vásárolni?
1: Uh-huh. Hát azt gondolom, hogy a vásárlás bárkit el tud kapni, mint gépszi. Ez pont az a baj a pénzzel, hogy önmagában semmi, de mégis annyi mindenre lehet költeni. Uh-huh. És hogyha én azt mondanám, hogy mit tudom, én pénzt osztogatok a város főterén, és mindenki kap tőlem 500 ezer forintot, akkor valószínűleg kapásból tudnák az emberek, hogy mire költik azt a pénzt, mert hogy kit-kit azt fog beszippantani, ami épp közelebb áll hozzá. És ilyen értelemben lehet veszélyforrás, egy egyszerű ruhavásárlás is, hisz most csak mondok egy példát, ami gyakran érinti a nőket, hogyha egy ruhát megvehetek töredékáron egy angol bálás ruhaboltban, mondjuk nem hétfőn, amikor még drágább, hanem mondjuk csütörtökön, és tényleg töredékáron, akkor az is lehet egy flash élmény. Vagy akár egy műszaki cikket, vagy most a héten vettem egy szállítógépet a családnak töredékáron, és annyi minden van így a piacon, az online térben, hogy nagyon könnyű elszállni.
0: Igen, de végül is ami érdekes, hogy azért az egy normális dolog, hogy te is egy családos ember vagy, nyilván szeretnél olcsón vásárolni.
1: Így van.
0: Tehát az, hogy megnézed, hogy hol lehet olcsón venni, és örülsz neki, hogyha olcsón megveszed, az egy...
1: Az előnye a fogyasztói társadalomnak.
0: Igen, és van hátránya is.
1: Tehát nyilván én nem azt akarom mondani, aki vásárol, az függő.
0: Igen,
1: hanem az a kérdés, hogy milyen motivációval.
0: Igen, csak hogy itt sokkal nehezebb ezeket a határokat megtalálni.
1: Nehezebb.
0: Nyilvánvaló.
1: De azt szoktam mondani, hogy amikor valami helyett vásárolok, akkor van probléma. Úgy is föllett ennek a kérdés, gyakran megkérdezem az előadásaim hallgatóitól, hogy ki az, aki szokott feszültséget oldani vásárlással. Uh-huh. Tehát feszült vagyok, bemegyek egy bevásárlóközpontba, és már a feszültségem része kimegy, és csak körülnézek, nézem a pultokat, nézem az akciókat. És ugye ez is egy ilyen hívósz, hogy akció.
0: Igen.
1: Bárhova megyek, mindenhol találok egy akciós terméket.
0: Igen, de még egy bizonyos szintig én azt mondom, hogy ez is. Tehát bevallom őszintén, nekem is volt már olyan, hogy most annyira fáradt voltam, és annyira elegem volt, és azt mondom, hogy jó van egy kicsit, annyira nem vagyok nagy vásárló, de mondjuk elme. Tehát bizonyos szintig még talán ez is egy normális dolog. De mikor, de mi az a pont, amikor tényleg már azt tudod mondani, hogy kialakul a függőség? Mi az a szint, amikor már tényleg ez egy ilyen választóvonal?
1: Hát én azt gondolom, hogy általában a függőségeknek vannak közös jellemzőik. Például az egyik ilyen közös jellemző, hogy valaki nem tud kontrollt tartani. Amikor többet költök például, mint amennyi a kiadható összeg a havi bevételeimből, az már problémát jelenthet. Amikor már következmények vannak, és én mégis tovább költök, igen, az problémát jelent.
0: Nyilvánvaló, amikor már nyilvánvaló látszódik néhány dolgon.
1: Igen. Így van. Amikor a kapcsolataim sínlik meg, igen, azt, hogy én vásárolok. Amikor kevesebb idő jut a szeretteimre, és a függőségem, vagy a növekvő függőségem az előtérbe kerül, az mindig problémát jelez, és problémát jelenthet. És ugye hányan kerülnek bele, és itt lehet leleplezni sokszor azt, hogy már függő helyzetben van valaki, az adósság csapdában. Fölvesznek ilyen, olyan, amolyan hiteleket, és ugye a bankintézetek, a különböző ezzel a kölcsönnel foglalkozó cégek pontosan tudják, hogy az embereket megetetni azzal, hogy még több kölcsönt vegyél föl, ez még kedvezményesebb kamatozású,
0: igen, igen.
1: És nagyon sokan vannak úgy, hogy észre sem veszik, és már az egyik adósságból a másikba
0: esnek. És nyilván ezek olyan látható jelei ennek a csapdának. Nem tudom, hogy amikor a vásárlási függőségre gondolunk, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez talán a nőkre jobban jellemző. Nem tudom, mennyire így van, mert azt gondolom, hogy aki azt gondol, vagy aki úgy érzi, hogy ő erős, és hogy mondjuk nem alkoholfüggő, nem drogfüggő, de ezek szerint akkor valami kísértés mindenkinek van, de talán szerintem a férfiaknál ugyanúgy, nyilván más jellegű kísértések vannak, de megvannak azért.
1: Abszolút. Azt gondolom, a férfiak általában nagyobb dolgokra tudnak belelkesedni, egy autóra, egy műszaki cikkre.
0: Valami még veszélyesebb, akkor nem egy kis egyszerű vásárlás.
1: Valamilyen komolyabb sporteszközre, vagy műszaki cikkre, lehet ez egy fényképezőgép, egy új kamera, egy motor. Tehát azért a férfiak igen költséges dolgokat tudnak kinézni maguknak. Szerintem ugyanúgy beszippantod egy férfit is a vásárlás.
0: Persze, és ami már érdekes ennél a dolognál, hogy persze ez nagyon fontos, hogyha vásárolunk, akkor olcsón vegyünk meg valamit. Uh-huh. Nagyon fontos, hogy amikor óriási kínálat van a piacon, akkor megvegyük a legjobbat. Uh-huh. De kérdés az idő, amit ennek a keresésére fordítunk, hogy megéri-e azt, hogy esetleg a házassági kapcsolatunkba is, vagy közben a gyerekekkel való kapcsolat is megsínli. Uh-huh. Mert azért

0: És nyilvánvalóan látszik ilyenkor, nem?
1: Abszolút látszik. Én azt is tapasztalom folyamatosan, hogy annyi kütyűvel veszünk magunkat körül, amik persze mind pénzbe kerülnek, és ezek is mind elavulnak, és lehet aztán lecserélni a kütyűparkot, hogy észesen veszük, hogy költünk egy csomó dologra, és a kapcsolatainkra, amik nem kerülnének pénzbe, azokra nem marad már időnk és lehetőségünk.
0: Igen, és amilyen nagyon nehéz ez a mostani világban, hogy igazából tényleg olyan sokszor manipulálnak bennünket, akárhová nézünk, mindenhol a reklámok, és mindenki arra akar rávenni, hogy minél több pénzt költsünk. Ezért ilyen szempontból azt mondom, hogy nem egyszerű a mai embernek megállni az, hogy ne vásároljon.
1: Hát ez így igaz. Abszolút egyetértek ezzel a kijelentéssel. Most mondhatnék reklám szlogeneket, amikor egy cikkre azt mondják, hogy ez a legtöbb, ami adható, vagy ettől leszel férfiasan tökéletes, vagy ott vannak ugye az árbeli ígéretek, hogy a legkisebb is számít, a vonzóár választék, a vonzóár. Tehát minden azt célozza meg, hogy itt a legjobb, hogy ettől neked több lesz, ettől az életminőséged javulni fog, ettől teljesebbnek, tökéletesebbnek, férfiasabbnak, egészségesebbnek, boldogabbnak fogod magad érezni. Tehát minden ezt sugallja a világban.
0: És ráadásul milyen ügyesek a szakemberek, mert amikor az ember azt gondolja, hogy őt nem érinti ez a téma, vagy az a téma, mondjuk nem korpásodik a haja, vagy mondhatnánk még néhány példát, akkor biztos, hogy találnak valami olyat, ami téged is érint személy szerint, és biztos, hogy téged is.
1: Ne felejtsük, hogy ez egy külön szakterület, tehát külön szakma, külön szakterület, hogy hogyan lehet reklámozni az adott terméket, és egy jó hangzó szlogenért sokszor milliókat fizetnek a nagyobb cégek.
0: Tehát ez nem főleg akkor, lebecsülni. Hogyha még valami sztár reklámozza egyébként, akit mondjuk nagyon szeretünk.
1: Arcot is kell keresni hozzá, így van, körülményeket, jól eladni a terméket, tehát ez nem véletlenül egy üzletág.
0: Már. Főleg a fiataloknál ez milyen sokat jelent a fiatal korosztálynál. Nem tudom, hogy milyen mély gyökerei vannak annak, hogy igazából valaki, vagy mi van amögött, hogy valaki örömforrást ebben szeretne találni, hogy vásároljon.
1: Hát nyilván valószínűleg hiány. Tehát általában azért keresek örömpótlékot, vagy azért csillapítom a fájdalmat akár egy árucikk megvásárlásával, mert alapvetően hiányzik valami az életemből. És olyan könnyű azt gondolni, hogyha megveszem azt az új játékkonzolt, amire mindig is vágytam, vagy azt a ruhát, vagy végre meg tudom venni azt a nyaralást, elmentek arra az exotikus helyre. Ami igaz, hogy ilyen sokba kerül, de majd attól én több és boldogabb leszek. A legtöbbször ott lepleződik le egyébként a vásárlási függő, hogy megveszi az adott terméket, az adott árucikket, ami utána annyira elhitott, amire akár rákölti a fizetésének a többszörösét, és utána egy kiüresedettség, egy ürességérzés van, és az eufória az általában nem tart sokáig.
0: Akkor gyakorlatilag ez ugyanúgy működik, mint az alkoholnál vagy a drognál, hogy egy pillanatnyi örömöt érez az ember, csak utána, amikor a hatása elmúlik, akkor nem oldja meg azt a problémát, ami...
1: Itt lepleződik a legtöbb vásárlási addikt ember, így van, tehát ha valaki mondjuk egészségeset tud vásárolni, mondjuk azt mondja, hogy nekem van egy termék, amit kinéztem, akkor még legyen egy fényképezőgép, és gyűjtök rá mondjuk egy pár hónapon keresztül, megveszem, és tényleg tudok neki örülni, tudom kihasználni, tudom a helyén kezelni, és tudom abba hagyni és letenni az adott terméket. De sokszor a vásárlási függő, vagy boltkórosnak is mondják, van egy ilyen film is.
0: Boltkóros, ez nagyon jó.
1: Így van. Tehát a boltkóros, vagy shopaholic az angol szó, ez is egy érdekes, uh-huh. hogy a vásárlás, mint az alkoholizmushoz köthető függőség. Tehát a shopaholic, vagy vásárlási addig személy az pont abban lepleződik le, hogy eléri azt, amire vágyott, de mégsem elég, és itt is nő a tolerancia, egyre több és több kell, és sokkal hosszabb időt tölt az adott tevékenység megszerzésével, az adott tevékenységről való gondolkodással, és akár a pénztárcában való mélyrenyúlással is, ami nyilván komoly problémákat fog eredményezni.
0: Nem tudom, hogy ezt a problémát mennyire vallják be az emberek, hogy vásárlási függők. Sokkal nyilvánvalóbb, meg könnyebb, de találkoztál-e már olyan olyannal, hogyha nem, azt mondom, hogy nem is itt a központban, de a személyes lelkészként is dolgozol, hogyha esetleg valakinek ilyen problémája van, nyíltan bemerik ezt vállalni az emberek?
1: Ez talán nehezebben. Találkoztam már olyannal, aki a feszültségeit rendszeresen a vásárlással oldotta. Áldozatokkal úgy találkoztam, hogy nagyon sokan ugrottak bele úgy kölcsönfelvételbe, hogy nem realizálódott számukra ennek a veszélye. Uh-huh. És amikor kiderült, hogy adósságcsapdába kerültek, és már az adósságcsapda az egy olyan nem csak fenyegető rémolt, hanem valóság, ahol nagyon nehéz kitörni. Olyan áldozatokkal találkoztam, akik kénytelenek voltak külföldre menni, másodállást vállalni, és a családi életük, a családi rendszerük került súlyos krízisbe az anyagi problémák miatt. amit alapvetően az okozott, hogy rászűkültek egy jobb létre, megvettek olyan termékeket, olyan ingatlanokat, olyan akár autókat, vagy drágább cikkeket, amik utána nem az öröm érzetet erősítették, hanem a problémákat halmozták.
0: Hanem inkább tönkretette.
1: Így van.
0: Egyébként érdekes, hogy lehet, hogy az örömszerzés is, de hogy talán még sokkal visszábra vehetünk, hogy esetleg valaki az önbecsülését akarja ezzel erősíteni, vagy olyan gyerekkorából magával hozott dolgokat szeretne pótolni vele.
1: De ez nagyon-nagyon fontos gondolat. Én azt gondolom, hogy ha valaki visszaemlékszik a saját gyerekkorára, hogy hogyan ragaszkodtam akár én is egy-egy márkásabb cipőhöz vagy ruhához, hogy attól én több leszek, hogyha nekem az a termék a sajátom lesz, és a nimbuszom is a mások által megtapasztalt megbecsülésem is erősebb lesz. Természetesen ez gyerekkorban ugye természetesen megjelenik, de amikor valaki ebben él, és ezáltal próbál valami többet szerezni magának felnőttként, az már mindenképpen egy beteg állapotot mutat.
0: És egyébként hogy tudtok segíteni itt az ilyen embereken? Milyen segítség van? Mert vásárolni azért kell. Uh-huh. Tehát nem lehet azt csinálni, mint mondjuk az alkoholnál, hogy akkor mostantól kezdve nulla alkohol, uh-huh. vagy nulla cigaretta. Tehát egy kicsit nem nehezebb ezt megoldani ilyen értelemben?
1: Hát segíteni ott lehet, hogyha valaki beismeri a problémát, igen. hogy ő elakadt, és hogy itt már nem tud normálisan költekezni, nem tud normálisan vásárolni. Nyilván meg kell találni elsődlegesen szerintem azt, hogy mik az okai annak, hogy valaki a feszültségeit, a hiányait a vásárlással pótolja. És aztán persze lehet ilyen eszközöket adni, hogy bevásároló listával menjünk vásárolni,
0: igen.
1: nehogy elcsábuljunk.
0: Azért van a segítségek. Igen.
1: Persze, tehát vannak ilyen apró segítségek, de alapvetően azt gondolom, hogy ha a személyiség sérült, akkor a személyiségnek a töréspontjainál kell megtalálni azokat az elakadásokat, ahol valóban egy stabilabb, egy egészségesebb személyiségű ember már nem kényszerül arra, hogy pótszerekkel akarja betölteni a hiányait.
0: És nyilván ezzel lehet segíteni, hogyha így ezeket van. A mérőlövő dolgokat. Gábor, te mindig azt szoktad mondani, mert már több műsorban is beszélgettünk, hogy olyan ember nincs, aki nem függő, mindenki függő, csak van, aki ezt
1: tagadja,
0: és van, aki bevallja, és szeretne változtatni rajta. Úgy van?
1: Egyetértek. Tehát azt mondom, hogy kétfajta ember van, a függő meg, aki tagadja, és azokat a függőségeket könnyebb letagadni, amik nem annyira látványosak. Ilyen például a vásárlási függőség is.
0: Igen, és milyen jó, hogyha ezeket a vágyainkat, amiket esetleg ezeket szoktuk kiegészíteni, vagy megerősíteni akár a vásárlással, és ezt az örömforrást, ezt valahol máshol találjuk meg, lelkészként gondolom. Egyetértünk vele, hogy ezt a mi hitünk szerint a Jóisten tud ebben segíteni, hogy azt az igazi szeretetet, azt ott nála találjuk meg, és akkor, hogyha ez így van, akkor...
1: És az még nem is kerül pénzbe.
0: Így van, és mindenképpen segítséget jelent.

Adásunk végéhez értünk. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, továbbra is minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

felismerni Istent, mint minden adomány ajándékozóját. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár 20. verse írja ezt a szöveget. A zsidó szertartás rendben a gyermek születésekor felajánlást kellett tenni Istennek saját rendelése szerint. Manapság a szülők különleges erőfeszítéseket tesznek, hogy megajándékozzák gyermekeiket születésnapjukon. Olyan alkalommá teszik e napot, melyen hódolnak gyermeküknek, mintha az emberi lényeknek hódolat járna. Az életért, az egészségért, az élelemért és a ruházatért, valamint nem kisebb adományért, mint az örök élet reményéért, adósai vagyunk minden irgalom adományozójának. Isten méltó arra, hogy felismerjük ajándékait, és hálaáldozattal áldozzunk legnagyobb jótevőnknek. Az ilyen ajándékokat ismerik el a mennyben. Ha a keresztény szülők hozzászoktatták volna gyermekeiket, hogy hálaadományokat ajándékozzanak Istennek, ez üdvösség nagy ajándéka elismeréséül, mennyivel másabb lenne a fiatalok jelleme? Gondolataik önmagukról az áldott megváltóra terelődnének. Meg kellett volna tanítani nekik, hogy Jézus szereti őket, hogy ő minden áldás forrása, és hogy ő a boldogságuk és örök életük reménye. Ha gyermekeink ezt a fajta nevelést kapták volna, akkor ma sokkal kevesebb önzést, sokkal kevesebb irigységet és féltékenységet látnánk. A fiatal emberek férfiasak, a fiatal asszonyok pedig nőiesek lennének. A fiatalok erkölcsi erőben nőnének fel, tiszta elvekkel, kiegyensúlyozott gondolatokkal és szeretetteljes jellemmel, mert a példakép mindenkor előttük lenne. Megérinteni őket annak fontossága, hogy kövessék Jézus a példakép kiválóságát. Isten azt akarja, hogy fiatalok és idősek őrá tekintsenek, hogy szívükben lakozhasson. Akkor egy új élet serkenti fel egész lényüket. Az isteni vigasztaló velük lesz, hogy megerősítse őket gyengeségükben, és vezetőjük legyen megpróbáltatásaikban. Ez az élet ösvényét simává teszi majd számukra.

Példánk a megbocsátásban. Jézus pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Számolja be ezekről a mozzanatokról Lukács evangéliumának 23. fejezetének 34. verse. Krisztus a példaképünk. Az emberi család fejévé lett, hogy elvégezze a munkát, melynek jelentőségét az emberek képtelenek felfogni, mert nem értékelik a kiváltságokat és lehetőségeket, melyeket Isten emberi családjának tagjaiként élvezhetnek. Isten irgalma nem gyengeség volt, hanem iszonyatos hatalom a bűn megbüntetésére. Ugyanakkor olyan hatalom is, mely az emberek szeretetét felébresztheti. Krisztus által az igazság képes rá, hogy megbocsásson, anélkül, hogy egyetlen jótát is feláldozna magasztos szentségéből. Krisztus így tanított minket imádkozni: Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Majd hozzátette: mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, mennyei atyátok is megbocsátja vétkeiteket. Ha valaki rosszat tesz neked, és túl büszke és makacs ahhoz, hogy bocsánatot kérjen, vajon oda mennél-e az elkövetőhöz, és így szólnál-e: én szeretlek téged Krisztus kedvéért, és megbocsátom a sérelmet, amit ellenem tettél. Jézus tanúja lesz a szeretet e cselekedetének, és jóvá hagyja azt, és amint te cselekszel másokkal, úgy cselekszenek majd veled is. Lelkünkben kell őriznünk a sajnálatot és szánalmat azok iránt, akik vétkeztek ellenünk, akár megvallották hibájukat, akár nem. Ha a bűnbánat és a bűnvallomás elmarad, bűneik felírva maradnak a mennyei könyvekben, hogy szembenézzenek velük az ítélet napján. Ám ha ezt mondják: bánom, akkor szívből meg kell bocsátanunk ellenünk elkövetett vétkeiket. Az igazi boldogság nem a vagyon és a jó előmenetel birtoklásából áll, hanem a tiszta szív birtoklásából, melyet megtisztított az igazság iránti engedelmesség. Mindenki számára adott a lehetőség, hogy megvalósítsa a mennyei elveket. A sérelmek megbocsátása, nem pedig megbosszulása az, ami bölcsességről és igazi jóságról tanúskodik. A krisztusi szeretet az emberek iránt, akikért az Úr küzdött, a jellem igazi átalakulásának megnyilvánulása.

87. Zsoltár. A Kórá fiainak Zsoltára. A szent hegyeken vetette meg az ő fundamentumát, szereti az Úr Sionnak kapuit, jobban, mint Jákobnak minden hajlékát. Dicsőséges dolgokat beszélnek felőled, te Istennek városa. Előszámlálom Egyiptomot és Bábelt, mint ismerőimet, ímé Filisztea és Tírus, Kússal együtt, ez ott született. És ezt mondják a Sion felől, mindez, mind amaz ott született, és ő a felséges erősíti azt. Az Úr beírván feljegyzi a népet, ez ott született. És táncolva énekelik, minden forrásaim te benned vannak.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosan Nimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömledez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében, az imaheti alkalmak külön kiadásában. Egy héten át szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy hallgassa meg a hetednapot ünneplő Adventista Egyház imaheti üzenetét, valamint mélyüljünk el együtt az ígében, az imádságban. A mai alkalommal a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról hallhatunk, amely Jézus eljövetele előtt megvalósul. Ígéd szól Balla Loránd lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház etnikai és kiadványok igazgatója. Tartalmas alkalmat kívánok!

Szentírásból azt olvashatjuk, mert megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit a 2025-ös imahét alkalmából. George Elpul Rituval, a mai délutáni anyag szerzőjével együtt meghívok mindenkit, hogy közösen elmélkedjünk életünk egyik legfontosabb kérdéséről, a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról. Arról a folyamatról, amely az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének várásában teljesedik ki. A szentség egy olyan valóság, amely Istenhez kötődik. Azt jelenti, hogy valami vagy valaki Isten által elkülönített, tiszta, a bűntől elválasztott és különleges célra rendelt. És a bibliai értelemben vett szentség tehát nem csak egy belső lelki élmény, hanem életvitelünkben is megnyilvánuló valóság. A Szentlélek munkája által formálódik, alakul ki bennünk, és a Krisztus iránti szeretetből fakadó engedelmesség, erkölcsi tisztaság és odaadás teszi láthatóvá. A szentség fogalmát nem változtathatja meg sem a közvélemény, sem a többséges döntés, sem az emberi preferenciák, sem a legmagasabb földi hatóságok sem tudják megváltoztatni. És hogyha Isten valamit szentnek nyilvánít, akkor az szent marad az élet kezdetétől annak a végéig. Nem volna-e bölcs, ha mi is komolyan vennénk azt, amit Isten szentnek tart, vagy szentnek nyilvánít, mi az, ami szent az ő számára, és vajon szent-e a számunkra is? Amikor a Szentírásban keressük a helyes választ, meglepően gazdag lista tárul elénk. Isten maga szent. Szent, szent, szent a seregek ura, mondja Jézsajás próféta. Isten jelleme, Isten lénye, minden megnyilvánulása szentséget hordoz magában. A szombat szent például. 6 napunk van a munkára. Egyet azonban Isten elkülönített a lelki, fizikai megújulásra. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mondja Mózes második könyve, 20. fejezet 8. Biblia verse. Ugyanakkor a Biblia azt mondja, hogy a tized szent. A földnek minden tizede az Úré. Szentség az Úrnak. A jövedelmünk tizede az nem a miénk. Azt Istennek adjuk vissza, mint szent adományként. Isten neve szent a Biblia alapján, az Úrnak nevét hiába felnevedd. Sátán mindent megtesz, hogy Isten nevét közönségessé tegye, de az Isten félő ember tisztelettel ejti azt ki. A hely, ahol Isten jelen van, szent. Oldd le saruidat, mert szent föld az, ahol állsz, mondta Isten Mózesnek. Ezért volt szent a szent sátor, a templom, a szentély. A szentélynek minden egyes része, minden egyes eszköze, tárgya, az olaj, a főpap ruhája, mindez, amit Isten az ő szolgálatára rendelt, a szentélyben a szent volt. Ugyanakkor a hívásunk is, és a szolgálatunk is szent. Szent hívással hívott el bennünket, mondja Pál apostol Timóteusnak. A Szentváros, Jeruzsálem, és az angyalok is szentek. Láttam az új Szentvárost, ezt lehet olvasni Jelenések könyve 21. fejezetében. A menny angyalai szentek, Isten szent, tiszta küldöttjei. De ugyanakkor van egy jó hírem, Isten népe szent. Azt írja a Biblia, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. És ez a szentség nem csupán egy cím, egy név, egy titulus, hanem ez egy életforma. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Az emberi élet igen szent. Isten minden egyes életet meg tud szentelni. A mélyben fejlődő magzatét, a börtöncellában sínlődőjét, az idős otthon gyengélkedőjét, vagy az üzletemberét. Mert úgy szerette Isten a világot. Az élet egyedi, egyedi DNS, egyedi új lenyomat, egyedi hangnem. Te formáltál anyám méhében, mondja a zsoltáríró, és a hajszálaink mind számon vannak tartva.
Nem csak az életünk szent, hanem a házasság is szent. A házasság nem csupán egy társadalmi szerződés, nem csupán egy érzelmi együttélés, hanem egy Isten által elkülönített szent szövetség férfi és nő között. Lesznek egy testé, mondja a Biblia. És amit Isten egybe kötött, az ember el ne válassza, mert tisztességes minden tekintetben a házasság. És Ellen White, Isten proféta nője hangsúlyozza, hogy Isten a házasságot, mint egy legszentebb intézményé alkotta, teremtette meg. És nem szenvedély kielégítésére, hanem szent felelősségként adatott a házasság. A Szentírás azonban szentesít, vagy szembeállít, szembesít bennünket egy mélyebb kérdéssel. Egyetértünk-e Isten szentségéről adott definíciójával? Társadalomként, nemzetként vajon alávetjük-e magunkat annak, amit Isten szentnek?

arra hív, hogy mi nézzünk tükörbe. Ő azt kéri, keressük és tiszteljük mindazt, amit ő szentnek mond. Isten parancsolatai nem terhek, hanem védő korlátok. A szombat napja, hogy lelassuljunk, és azért van, hogy helyreálljunk. A tized, hogy a pénz ne legyen urunká. A tisztelettel ejtett isteni név, hogy mindig emlékezzünk, kinek szolgálunk. Ezek mind olyanok, mint a fekvőrendőrök és a járdaszegélyek. Megóvnak attól, hogy letérjünk a keskeny ösvényről. Ugyanakkor fontos kimondani azt is, hogy nem a saját jóságunk által üdvözölünk. Nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy kiérdemeljük Isten megbocsátását. Mérlegre kerültünk, és hiányosnak találtattunk. De Krisztus szentsége elvégzi azt, amire mi képtelenek vagyunk. Ő a saját igazságát tulajdonítja nekünk. És amikor az ő kegyelme munkálkodik mi bennünk, ébredezni kezd a szívünkben a vágy, az óhaj a szentség iránt, az őszinte, tiszta, Istennek tetsző élet iránt. Engedd, hogy a kegyelem elvégezze benned a maga munkáját. Mert ahol a szentség iránti vágy megszületik, ott valójában Isten lelke munkálja az újjáteremtést. A megszentelődés bibliai fogalma alapján a szentség keresése nem pusztán elméleti kérdés, hanem egy egész életen át tartó folyamat, amelyet a Biblia megszentelődésnek nevez. És a megszentelődés Isten munkája mi bennünk, amely által jellemünk, vágyaink, szándékaink és életgyakorlatunk őszhangba kerül az ő akaratával. A megszentelődés lényege az, hogy elkülönítés a bűntől és odaszánás Isten számára. A Biblia legalább 5 fontos dimenzióban mutatja be a megszentelődést, és próbáljuk ezeket elmélyíteni. Elsősorban a megszentelődés folyamatosan zajlik. Egy mindennapi gyakorlati folyamat, amelyben a Szentlélek munkálkodik mi bennünk. Ez a lelki növekedés jellemfejlődés, amely fokozatosan formál bennünket Krisztus hasonlatosságára. Mert aki megkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni, mondja Pál apostol. Változunk dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által. Ez a folyamat harcot, küzdelmet jelent a bűnnel, győzelmet Krisztus által, növekedést, fejlődést a szeretetben, fejlődést a tisztaságban, az engedelmességben, változást a gondolkodásban és változást az életmódban. A megszentelődés így hát nem kényszer, hanem Isten szeretetének gyümölcse mindannyiunk életében. És aki Krisztushoz tartozik, annak életében megjelennek a lélek gyümölcsei. Megjelenik a szeretet, megjelenik az öröm, megjelenik a békesség, megjelenik a türelem, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatása. Krisztus ereje által férfiak és nők tépték szét már bűnös szokások béklyóit. Lemondtak az önzésről, bűnösök tisztelettudókká, iszákosok józanná, erkölcstelenek tisztává lettek. Olyan lelkek, akik Sátán képását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás a csodák csodája. És az igének ez az átformáló ereje Isten szavának legmégségesebb csodája. Ellen White, apostolok története, 476. oldal. Másodszorban a megszentelődés teljessé válik Krisztus visszajövetelekor. A Biblia tanítása szerint a megszentelődés végső beteljesedése akkor következik be, amikor Jézus Krisztusunk visszatér. Maga békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen. Igen, akkor jellemünk véglegesen és visszafordíthatatlanul tiszta lesz, amikor megjelenik, hasonlóvá leszünk hozzá. A megszentelődés tehát ma reménység, amely előremutat a mennyei tökéletesség fele. Harmadsorban a megszentelődés nem önmegváltás, hanem Isten munkája mi bennünk. És fontos ezt hangsúlyozni, fontos kimondani, a megszentelődés nem önmegváltás, nem is erkölcsi teljesítmény, amely üdvösséget szerez.
A Biblia egyértelmű ilyen tekintetben,

fegyelemből tartattatok meg hitáltal, nem cselekedetekből, a megszentelődés tehát nem az üdvösség érdemszerző feltétele, hanem annak következménye. Mi nem a jó cselekedetek által leszünk Isten gyermekei, de akik valóban Isten gyermekei, azok életében megjelennek a jó cselekedetek. A megszentelődés válasz Isten szeretetére. Engedelmesség a Szentlélek késztetésére, és együttmunkálkodás Krisztus átalakító, átformáló erejével. Negyedsorban a megszentelődésnek vannak gyakorlati területei. A Biblia konkrét területeken mutatja meg a megszentelődésnek a valóságát. Gondolataink tisztasága, beszédünk szentsége, testünk tisztelete, kapcsolatainknak a tisztasága, időnknek a megszentelése, ilyen tekintetben segít a szombat, anyagiak kezelése, tized és bőkezűség, imádság és igeolvasás, ez a Szentlélek terepe, a hitben való kitartás, ez a próbák megszentelő ereje. És mindez nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem az, amit Pál apostol így foglal össze, Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége. És ötödsorban a megszentelődésnek van egy célja. Krisztus jellemének visszatükrözése, Isten nem erkölcsi robotoknak teremtett vagy nevel bennünket, hanem olyan emberekké akar nevelni, akik szívből szeretik az ő akaratát. És a megszentelődés végső célja az, hogy Jézust visszatükrözzük a világ felé. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál inkább megjelenik mi bennünk. Megjelenik mi bennünk az ő türelme, az ő könyörülete, az igazság szeretete. Megjelenik az ő tisztasága, az ő önzetlensége, az ő hűsége és irgalma. Igen, a megszentelődés ott van, mint a maradék egyház jellemzője. A Jelenések könyve szerint Isten végidei népe két dolgot őriz majd meg, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus hitét. Ez a megszentelődés két alappillére. Parancsolatoknak a külső engedelmessége és Jézus Krisztus belső élő hite így válik teljessé. Isten népének jelleme, Krisztus visszajövetele, Krisztus megjelenése előtt. A megszentelődés tehát nem más, mint Jézus életének formálódása mi bennünk. És ez a bibliai megszentelődés lényege. Ez az a folyamat, amely a hívők és az egyház tökéletessé válásában teljesedik ki az ő eljövetele előtt. És a Biblia világossá teszi, hogy a megszentelődés nem csupán egy személyes belső folyamat, hanem egy közösségi valóság is. És ezt Giorgio Perlito kihangsúlyozza. Isten soha nem csak egyéneket, hanem egy egész népet hívott el a szentségre. Már az Ószövetségben elhangzott, szent nép legyetek előttem. Isten Izraelt nem csupán egyenként formálta, hanem mint közösséget formálta, mint népet különítette el a világ többi népétől. A szentség tehát nem pusztán a magányos hívő belső útja, hanem közösségi küldetés és egy kollektív tanúságtétel. A megszentelődés közösségi dimenziójának egyik alapelve az, hogy a közösség lelki állapota hatással van az egyénre, és az egyén lelki állapota hatással van a közösségi egészségre. Amikor Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt, az erkölcsi visszaéléseket nem csupán egyéni bűnként nevezi meg, hanem úgy tekint rájuk, mint a gyülekezet egészének megszentségtelenítésére. Nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti? A bűn tehát nem csak az egyén szentségét rontja meg, hanem a közösség egészét szellemi gyengülés felé sodorja. Ebből következik az a felelősség, hogy a közösség támogatja, óvja és segíti egymást a szentségben. A keresztény közösség az új szövetség szerint Krisztus teste, amelyben tagok vagyunk egymás mellett és egymásért. A megszentelődés ezért
testi metaforával élt valóság. Ha egy tag szenved, az egész test szenved. Ha egy tag gyógyul, az egész test megerősödik. A közösségi megszentelődést azt jelenti, hogy a hívők lelki növekedése és tisztasága egymásra hat, kihatással van. A hit példája az engedelmesség. A szeretet szolgálata vagy a türelem mind építi a testet. Ugyanígy a bűn, széthúzás, a harag vagy az engedetlenség rombolja a testet, a gyülekezet testét. A gyülekezet megszentelődésének egyik legfontosabb területe, és hangsúlyozom, legfontosabb területe az egység. Jézus főpap imájában így könyörgött: szenteld meg őket a te igazságoddal, hogy mindnyájan egyek legyenek. A szentség és az egység itt nem két külön elszigetelt fogalom, hanem szorosan összefonódnak, összekapcsolódnak. A közösség valódi szentsége nem érhető el széthúzással, ellenségeskedéssel vagy bizalmatlansággal. A megszentelt közösség, a megbocsátás, az egymás terhének hordozása és az építő szeretet légkörében élni. A közösségi megszentelődés másik területe a tanításnak a tisztasága. A Szentírás szerint a gyülekezet feladata az, hogy a hit egységére és az Isten fia megismerésére jusson el. Amikor a tanítás tisztasága megőrződik, a közösség stabil, erős és Krisztusra mutató marad. Amikor azonban tévtanítások, megosztó eszmék vagy világi elvek hatolnak be, a közösségnek a lelki immunrendszere legyengül. Tehát a megszentelődés a tanítás őrzését is jelenti. Nem keménységből, hanem azért, hogy a gyülekezet tisztán és szeplő nélkül álljon meg Krisztus előtt. A közösség megszentelődésének fontos része a közös imádság és a közös igevizsgálat. A korai keresztények álhatatosan kitartottak. Az apostolok a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Az ilyen közösség növekszik. Az ilyen közösség érik be, és Krisztus jelleme egyre láthatóbbá válik benne. Amikor a gyülekezet együtt imádkozik, amikor a gyülekezet együtt bőjtöl, együtt keresi Isten akaratát, akkor a megszentelődés nem az egyén elszigetelt küzdelme, hanem a közösségnek a közös útja. Végül a közösségi megszentelődés a misszióban is nyilvánvalóvá válik. A megszentelődött közösség tanúságtétele vonzó, meggyőző és hiteles lesz. És Jézus ezért mondja, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A világ nem elsősorban a teológiánkat, hanem a jellemünket és a közösségi életünket látja. A megszentelődés tehát missziós erő, amikor Isten népe tiszta, szeretetteljes és Krisztusra mutató életet él, akkor a körülötte lévő világ is meglátja Isten dicsőségét. Ugyanakkor a megszentelődés és az egészséges életmód jelen van, mint kapcsolat, mint szoros kapcsolat a Bibliában. A Biblia a megszentelődést nem csupán egy erkölcsi vagy egy lelki síkon mutatja be, hanem az ember egész lényére kiterjedő folyamatként, testre és lélekre egyaránt. A Szentírás következetesen azt tanítja, hogy Isten nem csak a gondolatainkat és érzéseinket kívánja megtisztítani, hanem a testünket is, mert a kettő szorosan összefügg. A bibliai látás szerint az ember egy egység, ezért a megszentelt élet szükségképpen áthatja a fizikai, a testi életmódot is. És Pál apostol így fogalmaz: a ti testetek a Szentléleknek a temploma, ezért dicsőítsétek az Istent a ti testetekben. Ez az alapige világossá teszi azt, hogy a test nem egy közömbös, nem egy semleges, nem egy jelentéktelen elem. Isten temploma egy szent hely, amely elkülönítve Istennek van fenntartva. Ahogyan a bibliai szent helyen sem lehetett bármit megtenni vagy bevinni oda, ugyanúgy a hívő ember testét is Krisztus uralma, Krisztus tisztasága is rendje kell, hogy jellemezze. A megszentelődés tehát magába foglalja az életmód, az életvitel megszentelődését is.
Ez nem egészségmániát jelent, hanem azt a bibliai elvet, hogy Isten törvényszerűségei a teremtett világ működésére nézve jók, és az ember akkor él teljes, kiegyensúlyozott életet, ha a törvények összhangjában él. A test, mint Isten ajándéka. A józan életmód része a megszentelődésnek. Tehát a Szentírás szerint az emberi test Isten csodálatos alkotása, amelyet gondozni, megőrizni kell, és a Zsoltáros így vallja, csodálatosan megalkottál engem. A megszentelődés része tehát az a belátás, hogy a test ápolása, a pihenés, a tisztosság, a józan mértékletesség nem öncélű, hanem Isten tisztelete. Az egészséges életmód nem önmagáért való fegyelem, hanem a szolgálatra kész élet feltétele. Minél egészségesebb a test, annál alkalmasabb a lélek az Isten iránti engedelmességre, és annál alkalmasabb a mások szolgálatára. Pál apostol ezért inti Timóteust. Légy mértékletes mindenben. A mértékletesség a megszentelődés egyik gyakorlati, hasznos területe. Ugyanakkor a test megtartóztatása a szent élet része. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek munkája nyomán az ember uralkodik vágyain, uralkodik étvágyán, szokásain, nem pedig azok uralják őt. Megzabolázom a testemet, és szolgává teszem, mondja Pál apostol. A megszentelődés nem csak a gondolatok, hanem a szokások, étkezési döntések, időbeosztása és életvitel szintjén kifejeződik a megszentelődés. Az egészségtelen életmód, a túlzás, a mértéktelenség, a függőségeink a Biblia szerint gyengíti az ember ítélő képességét, és gyengíti a lelki érzékenységét. Éppen ezért a bibliai egészségüzenet nem moralizálás, hanem a megszentelt élet gyakorlati védelme. És Isten eredeti étrendje, a teremtett rend része, a Biblia bemutatja azt, hogy Isten gondoskodott az ember megfelelő táplálékáról. Nektek adom az egész földön a maghozó füvet és a gyümölcstermő fákat. Ez a teremtési étrend növényi alapú, amelyet a tudomány is az egyik legegészségesebb táplálkozási formaként tart számon. És a bibliai egészségüzenet tehát nem új találmány, hanem a teremtésbe helyezett isteni bölcsesség része. És a vízözön után Isten bizonyos feltételek mellett megengedte az állati eredetű táplálékot, de világosan megkülönböztette a tiszta és a tisztátalan állatokat. És a megkülönböztetett célja nem csupán kultikus volt, hanem egészségügyi és lelki érdekeket szolgált. A tiszta életmód így kapcsolódott össze a tiszta Isten tisztelettel. Ugyanakkor a pihenés és ritmusnak van egy szentsége. A szombat, mint egészségi ajándék, a megszentelődés része a pihenés ritmusának elfogadása is. A szombat nem csupán egy vallási rituálé, hanem élettani szükséglet, amelyet a Teremtő helyezett az ember életbe. A szombat a test és a lelki helyreállításnak a napja, hogy megpihenjen a te örökösöd, a te szolgád, sőt, a te állatod is. A modern kutatás bebizonyítja, amit a Biblia már állított. Az embernek szüksége van a rendszeres, ciklikus pihenésre, a stresszoldásra, a kapcsolati és a lelki megújulásra. A szombat ennek Istentől rendelt eszköze. Így a megszentelődés és az egészség mélyen összefonódik a szombatban. Ugyanakkor a tisztaság törvényei, a testi higiénia, lelki jelentősége a mózesi törvények között számos egészségügyi, higiéniai rendelkezés található. Karanténszabályok, tisztálkodási előírások, fertőzések elleni intézkedések, ezek Isten népének egészségét védték egy olyan korban, amikor a világ többi részén ezek ismeretlenek voltak. És a Biblia azt tanítja, hogy a külső tisztaság nem helyettesíti a belsőt, de nem is áll vele szemben. A külső és a belső tisztaság összetartozik, mert ugyanaz az Isten, a teremtőnk és a megváltónk. Így az egészséges életmód nem szemben áll a megszentelődéssel, hanem annak az egyik természetes következménye. Igen, a Szentlélek temploma,
Az egészség, mint missziós eszköz. Az egészséges életmód sokszor erőteljes tanúságtétel lehet. A világ egyre inkább vágyik a békességre, a hosszú életre, a józanságra. És amikor a keresztény közösség egyszerű, tiszta, egészséges életet él, akkor láthatóvá teszi Istennek bölcsességét. Fénylik, így fénylik a ti világosságtok, mondja Jézus Krisztus. A megszentelt élet, amely összhangban van Isten egészség üzenetével, világító példává válik. A test és a lélek egysége, a megszentelődés holisztikus bibliai képe. A Biblia nem választja szét a testet és a lelket, ezért a megszentelődés sem érinti csak az egyiket. Isten egész embert akar újjáteremteni. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketeket, mind testeteket, fedhetetlenül őriztessétek meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A megszentelődés tehát teljes, átfogó, és az élet minden területét átjáró isteni munka. Az egészséges életmód, amely a teremtés rendjével és Isten igéjével összhangban van, nem egy mellékes részlet, hanem a megszentelt élet természetes gyümölcse. A megszentelődés és a megigazulás kapcsolata a Biblia egyik legmélyebb és legszebb összefüggése. A két fogalom nem felcserélhető, de elválaszthatatlanul összetartozik. A megigazulás a keresztény élet kiinduló pontja, a megszentelődés pedig annak a folyamatos útja. A megigazulás Isten egyszeri, teljes és végleges ítélete a hívő felett. A bűnbocsánatot ad, Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk, és Isten gyermekei közé fogad bennünket. Ez nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka, hiszen kegyelemből van üdvösségtek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. A megigazulás pillanatában a hívő békességet kap Istentől, és bár természete még nem változik meg teljesen, státusza megváltozik. Többé nem bűnösként, hanem megváltott gyermekeként áll Isten előtt. A megszentelődés ezzel szemben az a folyamat, amelyben Isten azzá formál bennünket, amivé a megigazulás által már nyilvánított. Ha a megigazulás kimondja rólunk, hogy igazak vagyunk Krisztusban, akkor a megszentelődés valóságos életté formálja ezt az igazságot. A kettő kapcsolata így fejezhető ki. Amit Isten kijelent rólunk, az az megigazítás. Azt valósággá is teszi bennünk a megszentelődés által. A Biblia ezt az egységet több helyen hangsúlyozza, és Pál apostol azt írja, és akiket elhívott, azikat meg is igazított. Akiket pedig megigazított, azikat meg is dicsőítette. A megszentelődés tehát nem opcionális kiegészítés, hanem a megigazítás természetes következménye. Aki igazként áll Isten előtt, az elindul azon az úton, amely Isten szeretetét és jellemét tükrözi vissza. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, mert a megigazulás gyümölcse az a megszentelt élet. És a kettő közötti feszültség és harmónia itt van. A keresztény ember egyszerre él két valóságban. Már igaz Isten előtt a hit által, ugyanakkor napról napra küzd a régi természetével. Ez nem ellentmondás, hanem a keresztény életnek a dinamikája. A megigazulás biztosíték a megszentelődés növekedésére. A megigazulás békességet ad, a megszentelődés átalakulást. A megigazulás egyszeri alkalom. A megszentelődés élethosszig tartó folyamat. A gyakorlati következménye a megszentelődésnek a következő. A hívő soha nem a megszentelődés eredményeire támaszkodik, amikor az üdvösségről gondolkodik. Ez a megigazulás kegyelmében nyugszik. De ugyanakkor soha nem állhat meg a megigazulásnál. Mert aki valóban elfogadta Krisztus igazságát, abban a Szentlélek elkezdi megteremni a szent életnek a gyümölcseit. Röviden összefoglalva, a megigazulás a keresztény élet kapuja. A megszentelődés az ezen a kapun túli élet. Mindkettő Krisztus kegyelméből fakad, és mindkettő az üdvösség nagy művének
a megvalósítása. Ez a kapcsolat teszi a keresztény életet egyszerre biztossá és dinamikussá. Ezt az életet kívánom, a megigazított és a megszentelt életet kívánom mindannyiótok számára. Ezért az életért imádkozzatok, ezért az életért harcoljatok nap mint nap. Megéri harcolni a bűn ellen. Megéri harcolni Krisztus kegyelme ereje által. Ezért imádkozzunk. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy te szent vagy. Köszönjük a Szentírást, a Bibliát. Köszönjük a szent szombatnapot. Köszönjük a szent várost, Jeruzsálemet, amit készítesz számunkra. Köszönjük szent angyalaidnak munkáját. De köszönjük szépen, Szentlélek Isten, tevékenységedet életünkben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megigazítasz Jézus vére érdeme által. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te vagy az, aki a megszentelődés folyamatát elkezded, folytatod, és befejezed mindannyiunk életében. Egy szent életért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy ez az élet bizonságtevő élet legyen. Egy olyan élet, ami bemutatja a te szentségedet a mai világnak. Hallgass meg imánkat, szenteld meg életünket, jöjjön el országod, és legyen meg dicső akaratod Jézus által. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bűn feletti lelki győzelmet maga Jézus Krisztus viszi véghez egyéni életünkben, de az egyházunk életében is. A hitáltali megigazításunk és megszentelődésünk, melyet Jézus visz véghez kegyelemből életünkben, elmaradhatatlan, egzisztenciális jelentősége van. Jézus igazsága és tökéletessége az, amit hit által Jézus nekünk ajándékoz, ránk ruház, és ezáltal Isten Jézus érdemeire tekintve és tökéletességét látva bennünk, amit nekünk tulajdonít, kegyelmébe fogad. Az igazi hit látható változást eredményez ugyanakkor. Ennek oka pedig Jézus elfogadása és jelenléte életünkben. Szeretettel várom Önöket az előttünk álló héten, minden este a magyar adásidőben, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház imaheti üzenetének meghallgatására. Békés és áldott estét, imahetet kívánok!

85. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Kórá fiainak zsoltára. Jó akarattal voltál, Uram, a te földedhez, visszahoztad a Jákob nemzetségéből való foglyokat, elengedted népednek álnokságát, elfedezted minden bűnüket. Elhárítottad róluk minden búsulásod, elfordítottad haragod gerjedezését. Hozz vissza bennünket, szabadításunk Istene, és szüntesd meg ellenünk való bosszankodásodat. Avagy mindörökké haragszol éránk? Nemzedékről nemzedékre tartod-e haragod? Avagy nem elevenítesz-e meg minket ismét, hogy néped örvendezzen benned? Mutasd meg nékünk, Uram, a te kegyelmedet, és a te szabadításodat adjad mi nékünk. Hadd halljam meg, mit szól az Úristen. Kétség nélkül békességet szól az ő népének és kegyeltjeinek, hogy vissza ne térjenek a bolondságra. Bizonyára közel van az ő szabadítása az őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzon a mi földünkön. Irgalmasság és hűség összetalálkoznak, igazság és békesség csókolgatják egymást. Hűség sarjad a földből, és igazság tekint alá az égből. Az Úr is megadja a jót, és földünk is megtermi a gyümölcsét. Igazság jár előtte, és követi őt az ő lépéseinek.

14. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávidé. Azt mondja a balgatag az ő szívében, nincs Isten. Megromlottak, útállatosságot cselekedtek, nincs, aki jót cselekedjék. Az Úr letekintett a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, ha van-e értelmes, Istent kereső. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben elromlottak, nincs, aki jót cselekedjék, nincs csak egy sem. Nem tudják-e ezt mind a gonosztevők, akik megeszik az én népemet, mintha kenyeret ennének, az Urat pedig segítségül nem hívják? Majd rettegnek rettegéssel, mert Isten az igaz nemzetséggel van. A szegénynek tanácsát kicsúfoljátok, mert az Úr az ő bizodalma. Vaj, ha eljönne Sionból Izraelnek a szabadítás, mikor az Úr visszahozza népének fogjait, Jákob örül majd, és vigad Izrael.

29. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak tiszteletet és dicséretet. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szent ékességben. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava erős. Az Úr szava fenséges. Az Úr szava cédrusokat tördel, összetöri az Úr a Libánon cédrusait is. És ugrándoztatja azokat, mint a borjút, a Libánont és a Szíriont, mint a bivajfiat. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztja a nőstény szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő hajlékában mindene azt mondja, dicső. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király, mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességben.

72. Zsoltár. Salamoné. Isten, a te ítéletedet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának. Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal. Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot. Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót. Féljenek téged, amíg a nap áll, és ameddig a hold fénylik nemzedékről nemzedékre. Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet. Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg nem lesz a hold. És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a nagy folyamtól a föld határáig. Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port. Tarszisz és a szigetek királyai hozzanak ajándékot. Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé. Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki. Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt, a nyomorultat, akinek nincs segítője. Könyörül a szegényen és szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja. Az elnyomástól és az erőszaktól megmenti lelküket, és vérük drága az ő szemében. És éljen ő, és adjanak néki sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. Bő gabona legyen az országban, a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve. Tartson neve mindörökké, viruljon neve, míg a nap lesz, vele áldják magukat mind a nemzetek, és magasztalják őt. Áldott az Úristen, Izraelnek Istene, aki csoda dolgokat cselekszik egyedül. Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Amen. Amen. Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának.

0: Élet és egészség.
1: De az én órám, illetőleg a mai óra feladata az lett volna számomra, hogy a genetikai állományunkról beszéljünk, hogy az hogyan határozza meg az élettartamot. Ehhez, hogy ezt megértsük, néhány dolgot a genetikáról kell mondanom. Ugye a genetika mellé egy új terminus technicus, a genomika szó jött az elmúlt évtizedben, és ezt a két dolgot ma már tudnunk kell, hogy mi mit jelent. A genetika összességében az öröklődés tudományát jelenti, annak a törvényszerűségeivel foglalkozik, és hát tulajdonképpen a Mendel által meghatározott törvényszerűségek jelentették hosszú ideig ezeket a genetikai tudományokat. És ugye a 2000-es év volt az a döntő, amikor eljutott a tudomány arra a pontra, hogy az emberi örökítő anyag, a DNS molekula teljes szekvenciáját megfejtették, vagyis kompjúterre lehetett írni. Ugye 3,2 milliárd apró kis egységből áll a DNS molekula, az emberi örökítő anyag, és hát ennek a teljes állománynak a föltérképezése, azt hívjuk strukturális genomikának, és ennek a struktúrának, a működésének a megértésével pedig a funkcionális vagy működési genomika foglalkozik. A genetikával már az ókorban is foglalkoztak, Hippokrátész, a nagy görög orvos is képes volt már olyan törvényszerűségek leírására, amit a saját megfigyeléseiből meglehetősen patriarchális szinten, ugye a matriarchátus után következett az a férfi uralmú társadalom, és Hippokrátész is ennek az elvnek a híve volt. Ő azt a nézetet terjesztette, hogy ugye az örökítő anyag, hogy hogyan megy át az információ a szülőből a gyerekbe, azért pusztán az apa felelős. Az apában mindenütt termelődik az örökítő anyag, a sperma, ugye a fejébe, a szemébe, a fülébe és májába, és összegyűjtik egy bizonyos helyen, amit mindannyian tudunk, hogy hol, és így jut az anyába, mint termőtalajra. És ezáltal ugye az apa tulajdonságai fognak dominálni az újszülöttben, illetőleg a gyermekben, a felnőttben, és akkor a kopasz embernek kopasz gyereke, a kancsalnak kancsal, a hosszú életű Matuzsálemnek pedig Matuzsálem korú utódai lesznek. Hát ez összességében ugye nem igaz, kijelenthetjük, de egy nagyon fontos tény az információ. Ugye a mai korban az informatika korát éljük, és az a mód, ahogy Hippokrátész megfogalmazta, hogy az információ egységeit össze kell gyűjteni az apából, és így jut át az utódba, így tulajdonképpen úttörőnek számíthat. A genomika a 21. századnak a tudománya. Tulajdonképpen a komputer technológia nélkül nem létezne. Nem is beszélhetnénk róla, hiszen olyan óriási adatbázis, amely az emberi DNS molekula 3,2 milliárd nukleotid egysége, ennek a kezelése az lehetetlen volna. Ha beírnánk egy könyvbe, akkor 200 ezer oldalas könyvre volna szükség ahhoz, hogy ezt a 4 nukleoditot, amik egymás után ismétlődnek különböző variációkban, ezt elolvashatnánk. Nyilván 200 oldal vagy 200 könyv, 1000 oldalas könyvnek az elolvasása és folyamatos karbantartása az emberi elmével az lehetetlen. Tehát ehhez komputer technológia kell. A genomika viszont így módon ugye kifejlődhetett, hogy a komputer korszakban ezt a hatalmas adatbázist tudjuk kezelni, sőt, egymás mellé fektethetjük a különböző genomokat, az emberi genom mellé oda tehetjük az egérnek a genomját, a muslicájét, és így tovább, ezáltal az összehasonlítás a különböző élőlények között valójában könnyebbé válik. A genomnak a struktúrájának a tanulmányozásával lehetségessé válik, hogy egy-egy betegségnek a genetikai hátterét is mélyebben megérthessük, hiszen a struktúrában való eltérésekhez tartozó működés sokkal könnyebben tanulmányozható. Tulajdonképpen a genomika tehát három alappilléren nyugszik. Az egyik a bioinformatika, ugye ezt harmadikként van felsorolva, a különböző genom projektek. Vannak ugye a humán genom projekt, aminek a strukturális része 2000-ben fejeződött be, amikor a 3,2 milliárd bázispárból 2,7 milliárdot már ismertük. Ez a legfontosabb, mert a maradék, a fennmaradó rész az igazából az nincs kódoló szekvencia, és valójában nem is tudjuk még, hogy igazán mit jelent. Ugye az egér, a rizs, a nyúl, a csimpánz, patkány és minden élőlény, legyen az állat vagy növényvilágba tartozó, DNS molekulája szépen egymás mellé fektethető, és olvasható a struktúrája. És mindez, hogy az orvosi tudományban is föl lehessen használni, létezik egy lapka vagy chip technológia, amivel ezeket a struktúrákat olvasni tudjuk. És feldarabolva a DNS-t, ezek egy tárgylemez, tehát egy orvosi tárgylemez, ami nem nagyobb, mint 10 cm, de szépen föl lehet rakni az akár 10-15 ezer gént is. Majd látni fogjuk, hogy igazából ez messze van az egész emberi DNS molekulától, ez a 15 ezer génnek a vizsgálata, hiszen ma már a legnagyobb meglepetés az volt a számunkra, hogy a DNS molekulának csak a 2%-a működik. A 98% igazából halvány fogalmunk sincs, hogy mit csinál, hogy miért van ott. Ma kezdjük sejteni, hogy nem fölösleges, mert eddig csak azt gondoltuk, hogy valami junk, valami szemét, valami egyéb, de ma azt mondjuk, hogy nem kódoló szekvencia, amely a gének regulációjába, a szabályozásában vesz részt. Valójában a kódoló szekvenciák, a gének, az csak a DNS molekula 2%-át alkotják, és az emberi gének száma 25 ezer. Amikor én tanultam a genetikát, akkor még 120 ezer génről beszéltek. Sőt, mi több, 5-10 évvel ezelőtt is még 80 ezer volt a géneknek a feltételezett száma. Ma már tudjuk, hogy ez folyamatosan ugye kevesbedik, de azért kevesebb, ezt becslés alapján mondták, vagy gondolták, hogy ennyi a géneknek a száma. Igazából megszámolni senki nem tudta, most próbálják ugye megszámolni, hogy valójában az ismert struktúrából mennyi lesz a géneknek a végleges száma, de 25 ezer körül van. Az, hogy ez a 25 ezer gén elegendő, a rizsnek lényegesen több, vagy a búzának, sőt a muslicának is 18 ezer génje van, nem a gének száma teszi az embert, hanem a gének működése. Egy gén akár több százféle működést képes ellátni, attól függően, hogy éppen milyen hatás éri. És éppen ezért elég nekünk a 25 ezer gén. Az, hogy nem pusztán csak a gének tanulmányozásával jutunk előre a genomika tanulmányozásába, az onnan tudjuk, hogy a nem kódoló szekvenciák tanulmányozása rendkívül fontos, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a géneknek a működését. És tulajdonképpen kicsi betűvel szerepel, nem is kell látni róla semmit. Valójában a nem kódoló szekvenciáknak számos, egyelőre még rejtélyes oldala van, de úgy tűnik, hogy ezen a téren is jelentős változások vannak, változások lesznek, sokat fogunk megismerni. Például csak a több újúságot, ha megnézzük, ennek nincs egyetlen gén vonzata se, hanem egy bizonyos nem kódoló szekvenciában egy specifikus génszekvencia adja meg, hogy az illetőnek polidaktíliája, vagy több újúsága legyen. Tehát ugye a genomika az valójában összefoglalva azt jelenti, hogy az összes gén egyszerre való tanulmányozása a különböző chip technológiával, illetőleg az egyes szakágak, az orvosi szakágak részéről történő hozzáférés lehetősége, tehát a molekuláris alapoknak a tanulmányozása a genomika révén lehetséges. Ezáltal átalakul minden orvostudományi szubdisziplína, legyen az a belgyógyászat, legyen az a szülészet, nőgyógyászat. Másként látjuk a betegségeket,

életbe vágó, sőt élettartamba vágó dolgok derülnek majd ki ebből a tudományból. Kiderülnek a gyakori emberi betegségek, amelyek közül a korai degeneráció a legfontosabb. Mindannyian tudjuk, ugye, hogy a statisztikák a tumorokról, a szív-érrendszeri betegségek igen magas, vagy ilyen jó helyen lévő, tehát, hogy is mondjam, első helyen lévő statisztikai szerepéről szólnak, és hát ezek ugye a célok, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük. Van ennél egy sokkal gyakoribb a korai degeneráció, amely szinte a pubertás idején már elkezdődik, csak nem veszük észre, mert nem olyan drámai sebességgel megy. Valójában korai degeneráció képezi az öregedésnek az alapját. Mindannyian tudjuk, hogy a sejtek osztódása behatárolt, és egy bizonyos idő után nem képesek osztódni a sejtek. De ez igazából ez sem teljesen igaz, hiszen a úgynevezett neopláziás vagy új képződmények alkotta, tehát a tumorokat alkotó sejtek, ezek végtelenül képesek osztódni. Tehát a genomika fényt fog deríteni arra, hogy mi módon lehet befolyásolni a sejteknek a fiatalságát, a degeneráció elleni küzdelmet, és hogy a degeneráció ne vonatkozzon a szív-érrendszeri betegségekre, ne vonatkozzon a diabéteszre, és így tovább. Még egy dolgot szerettem volna elmondani, ami ebben a vonulatba tartozik, ez pedig az, hogy miért vagyunk mi mindannyian különbözőek, akik itt ülünk, mindannyian emberek vagyunk, de egymásra nem hasonlítunk, és ezt valójában a DNS molekulában lévő egy nukleotid eltérések vannak. Ezek az eltérések, tehát mondjuk lefektetnénk itt a jelenlévőknek a genómját, szép sor, 2,5 méter hosszú lenne a molekula, és megnéznénk, akkor különböző helyeken eltéréseket találnánk, és ezek a kis eltérések megnyilvánulnának a gének expressziójában, és ezáltal úgynevezett polimorfok, tehát különböző alakúak, különböző formájúak vagyunk. Ezeket hívja a tudomány SNP, vagy angolul SNP-eknek. Egy ilyen eltérés mondjuk egy gyógyszer metabolizáló enzimben azt jelentheti, hogy az illető képtelen úgy bevenni az algopirint, hogy ne lyuk, vagy az aspirint, hogy ne lyukadjon ki a gyomra, mert nem képes átalakítani a szervezete az aspirint. Ezáltal eljutunk ahhoz a nagyon fontos kérdéshez, hogy a genomika esetleg majd personalizált, egyedre szabott gyógyszer tervezést lesz képes megvalósítani. Én nem ugranék ennyire előre, mert ez a tudomány és igazából nem is a mi dolgunk, inkább ebből azt a következtetést hangsúlyoznám, hogy ne vegyük be azt az aspirin, meg azt a másik gyógyszert sem, mert nem biztos, hogy éppen elérjük azt a hatást, amit szerettünk volna. Egyébként 1-2 óra múlva magától is megszűnő gyomorfájás miatt. Ugyanis a gyomor perforáció következtében ugye elvérezhet valaki, és így tovább a gyógyszereknek a tervezésénél ma már rendkívül óvatosnak kell lennünk, és figyelembe kell venni azokat a tényeket, amelyek például az Egyesült Államokban láttak napvilágon, hogy az egyik vezető halálozási ok a gyógyszer mellékhatás. 100 000 ember hal meg évente az Egyesült Államokban gyógyszer mellékhatás következtében. Ugye hallottuk azt, hogy még petefészekrákban 10 000 ember, vagy 8-10-5 000, az Egyesült Államokbeli adat, szív-érrendszeri betegségek, majd hogy nem ott van az első 3 között, hogy igazából melyik a vezető halálok, azt nem tudni, de a gyógyszer mellékhatás mindenképpen különleges helyet foglal el

Tulajdonképpen a snipek talán megoldást fognak jelenteni. Nem azt, hogy minden egyes emberre fogunk gyógyszert találni, hanem egy bizonyos embercsoportra. Ennek viszont már meglehetősen komoly etikai vonzatai lesznek, hogy én tudom, a gyógyszerész tudja, hogy ennek a csoportnak adhatom ezt a gyógyszert, hogy nyilvánvaló, ott már komoly diszkrimináció lesz. Itt az etikai vonatkozásokba nem szeretnék tovább belemenni, mert itt számos csúsztatás és probléma lehet. Itt most elnézést kell, hogy kérjek a hallgatóságtól, mert a genomikáról beszélni úgy, hogy mondjuk nem orvosoknak, meglehetősen nagy kihívás, és különösen igaz ez egy olyan tudományra, amit még az orvosok sem értenek. Nem akarom, hogy is megsérteni orvos kollégáimat, de ők maguk bevallják, és ezt világosan leírta Francis Collins professzor, a mai genetika egyik atya, hogy olyan hatalmas információ robbanás történt a genetikával. Mert régen még csak megbarátkoztak azzal, hogy igen, a genetikus az sok mindent tud, olyat, amit mi nem tudunk. Én elefántcsont toronyba ülő valaki, aki ismeri a különböző törvényszerűségeket, meg a ritka betegségeket. De a genomika pontosan az a tudomány, ami azokkal a betegségekkel is képessé tesz bennünket foglalkozni, amelyeket nem ritka betegségeknek, hanem mindennapi betegségeknek hívunk, és a leggyakoribb emberi betegségeket jelentik. És a legtöbb gyakorló orvos néhány genetikai óra képzést kapott, és ennek következtében számukra is komoly kihívás ennek a dolognak a megértése. Úgyhogy az oktatásban igen nagy feladatunk van, minden szinten az egyetemi oktatást illetően is. Mit tesz bennünket emberré? Ugye a különböző DNS molekulák, különböző fajoknak a DNS molekuláit egymás mellé tesszük, mondjuk az egér, amely azért választottam, mert az egyik legjobb modell, állatkísérletes modell, amin kísérleteznek különböző emberi betegségeket vagy gyógyszereket, 96%-ban egyezik meg az emberi genommal. De van 6 olyan terület, amelynek a DNS-ében jelentős eltérés van az emberéhez képest, és az egyik ilyen átformált terület az a legemberibb tulajdonságot, az emberi beszéd megvalósulásához szükséges genetikai információt hordozza. Ez ugye azt sugallja számunkra, hogy azért meglehetősen jól determináltak bizonyos képességek, és valójában a génjeink alapján meghatározott a sorsunk. Hát annyiban, hogy vagy egér, vagy emberek vagyunk, úgy igen, de mint ember embernek a sorsa, úgy valójában kevésbé, hiszen a gének nem végzetes determinizmust jelentenek, mert a géneknek a működése valójában csak egy környezetben zajlik le, és a környezet különböző hatásaira megfelelő módon reagál a genom. Talán úgy képzeljék el leginkább, és ezáltal már egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy a sorsunkat ne egy determinizmus alapján, egy eleve elrendelés alapján képzeljük el, hanem egy kicsit a kezünkbe is vehetjük a sorsunk alakítását, mert ugye a mai nem ritka monogénes betegségek, hanem elsősorban a dömpinget okozó poligénes, komplex betegségeket illetően alapvetően úgy képzeljük el, hogy a sorsunkat mi magunk nem az, hogy döntjük el, hanem a mi tevékenységünk alapján dől el. A mi mindennapi tevékenységünk alapján dől el a sorsunk. Úgy képzeljük el, hogy van egy zongora, aminek a billentyűi
megfelelő szép hangokat adnak ki, és ha mi elkezdünk tanulni a zongorán, akkor nagyon szép dallamokat, harmóniákat képesek vagyunk előadni, sőt, hogyha Liszt Ferencet keltenénk föl, vagy egy mai igazán komoly zongoraművészt, ő csodálatosan képes zongorázni ezen a zongorán, amit mi humán genomnak hívunk. A genomika feladata az, hogy megtanítson bennünket zongorázni ezeken a géneken, megtanítson bennünket valóban úgy kezelni a saját génjeinket, és azt mondtam, hogy mindenki, mi a polimorfak vagyunk, mindenkinek külön zongorája van, és ez alapján tudjuk egy kicsit a saját jövőnket befolyásolni. Nézzük meg, hogy a genetika mit ígérhet a fiatalság, vagy a fiatalon maradás forrásaként. Ugye a génterápia volt az első igazán nagy ágyú, amit sütögetni kezdtek a 80-as években, hogy igen, majd a genetika fejlődésével eljutunk oda, hogy a beteg gént kijavítjuk. Ma rájöttünk, hogy ez nem olyan egyszerű, sőt, kifejezetten nagy problémákat jelent, és valójában nem is tartozik jelenleg a vizsgálandó területek közé, mert ennek kétféle lehetősége van. Az egyik az ivarsejtekbe történő génterápia, a másik pedig a szomatikus vagy testi sejtjeinkbe történő génterápia. Na most, ha a csírasejtbe, amelyeket az utódaink örökölnek, tehát a petesejt, a hímivarsejtbe, vagy a megtermékenyült petesejtbe juttatunk be gént, az onnantól kezdve konzekvensen megjeleníti a hatását. Ez a lehetőség tiltva van a világ minden országában, tehát a csírasejtekben történő génterápia, aminek a jövője az beláthatatlan, és a következményei beláthatatlanok, az nem igazán járható út. A testi sejtek viszont elérhetetlenek a génterápia számára, mert olyan vektorokra volna szükségünk, amelyek beviszik a hibás gént. Minden egyes sejtben is milliárd és milliárd sejtünk van, nyilván elképzelhetetlen, hogy ez valójában jól működjön. Ezért például megdöbbentőek azok a nagy butaságok, amelyek mondjuk az izomdisztrófiában szenvedő gyerekeknek gyűjtenek 20-30-40-50 millió forintokat, és elviszik Távol-Keletre, ahol sarlatánok elkezdik oltogatni a kisbabát, valami átmeneti javulás mindenképpen bekövetkezik, de lehetetlen, hiszen az összes izomsejtbe folyamatosan be kell juttatni a gént, mert utána az el fog halni. Tehát a testi sejtekben történő génterápia az igazából hát a mai tudásunk szerint nem működik. A klónozás. Ugye csináljunk kópiát magunkról. Hát a sárgarépáról könnyű ezt elmondani, de az embernél a klónozás nem ilyen egyszerű. Az őssejt terápia az megint csak problematikus. Vannak ígéretes dolgok az őssejtekről. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy többféle őssejtünk van. Erről később beszélek, jó? A genom repair az, ami igazán fontos. A humán genom tartalmaz olyan géneket, amelyek karbantartó géneknek hívjuk. És ezek szépen ellenőrzik, mint ahogy a rendőrök az utcán a rendet. Ellenőrzik, ha probléma van, akkor hívják a javítógéneket, és kijavítják a hibákat. Valójában az emberrel probléma akkor lesz, hogyha tönkre tesszük ezt a javító műhelyt, a genom repair géncsaládot.
Itt, ha egy bizonyos mennyiségű károsodás, 10 a mínusz x-ediken károsodás, tehát rengeteget ronthatunk rajta, tehát van időnk arra, hogy meg is gondoljuk. Ha ezt karban tartjuk, akkor igazából baj nem lehet az ember egészségével és a betegséggel. És itt jön be tulajdonképpen az életmód, a különböző önsors rontó vagy önsors javító technikáknak az ismerete. Segítségünkre vannak a korai öregedés szindrómák, modellek, amellyel tanulmányozhatjuk az egyes, az öregedésben különösen szerepet játszó géneket. Van két korai öregedés szindróma, amelyek közül a progéria, az 10 éves kor előtt kezdődik már meg, és a génje még máig sem ismert, vannak föltételezett helyek, és a Werner szindróma, amely a 8-as kromoszómán van a kóros gén, a pubertás idején kezdődik, a szív, érrendszer öregedésével, a bőr, a kötőszövet öregedésével, hajhullás, és valójában egy pubertás korú gyermek úgy néz ki, mint egy 70-80 éves, és hát ez bizony rendkívüli nagy problémát jelent, mert nem lehet korrigálni, nincs javítási lehetőség. Ilyen esetekben a cukor anyagcsere szabályozási zavara is mindig megfigyelhető, és a cukor anyagcsere, mint ugye a kettes típusú diabétesz, ugye egyre inkább növekszik a gyakorisága, ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a környezet, amiben a genom került, az rendkívüli módon megváltozott, és ennek következtében hát a cukor diszreguláció, cukor anyagcsere diszregulációja van. A klónozásról ugye a dolly bárányon kívül mást nem nagyon szeretnék elmondani. Magyar szereplője is van, Vajta Gábor nevével fémjelezve, aki hát egyelőre hazánkban is dolgozott, és főként Dániában és külföldön ért el igen nagy sikereket, de hát rendkívüli módon megnehezítettek az ilyen irányú kísérletek szerencsére. Mert úgy gondolom, hogy senki nem szeretné, hogyha a klónozást bevezetnék a mindennapi gyakorlatban. Az őssejtekről annyit szeretnék még elmondani, hogy a különböző médiákból hallott hírek, a köldökzsinór vérben található őssejteknek a kinyeréséről beszélnek, és ezzel hitegetik a lakosságot, hogy bizony majd megmentik az esetleg leukémiába esett gyermeket a betegségtől. Az igazság az, hogy ez nem igaz. Az igazság az, hogy ez hazugság. Mert ma senki nem mer vállalkozni arra, hogy abból a néhány milliliterből annyi őssejtet hozzon, amit a leukémia kezelése, hát aki ne is tudják meg, hogy az miből áll, gyakorlatilag a csöntvelő teljes kiirtásából, és arra a néhány sejtre rábízni az illető gyereknek a jövőjét, ezt nincs, aki vállalja egyenlőre. Beszélve arról, hogy ennek az esélye, hogy ez bekövetkezzen, szerencsére nagyon ritka. Tehát az, hogy egy köldökzsinór vér vagy bankban lévő vért felhasználjanak, annak az esélye 1 a 100 000-nél kisebb, szerencsére. Tehát úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben nem szabad előre futni olyan messzire, amit még senki nem is lát be. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy meddig vagyunk képesek eltartani az őssejteket. Az őssejtek eltarthatósága egyesek szerint 5 év, az ígéret szerint 15-20 év, de ki tud erre válaszolni ma? A hosszú élet receptjét én nem fogom önöknek most megadni ezen az órán,
de néhány támpontot mindenképpen szeretnék hozzá tenni, és valójában tegyük fel a kérdést, hogy a hosszú élet az egyenlő lehet a betegségek elkerülésével? Hogyha a degenerációt annak vesszük, betegségnek, már pedig az, gondoljunk csak a csikorgó ízületekre és egyebekre, vagy a nehezen forgó nyakcsigolyákra, recsegő nyakcsigolyákra, ugye ott nagyon korán megkezdődik a degeneráció, már akár 20-30 éves korban is a nyakfordításánál meglehetős ropogást lehet csukott szemmel hallgatni. Tehát valójában ugye erre kellene összpontosítanunk, hogy milyen lehetőségeink vannak. Ugye itt a felsorolt 5 fő problémának a megoldására a szívérendszeri betegségek, mint a top betegségfajta, a daganatok, az anyagcserebetegségek, amelyek között a cukorbetegség, a 2-es típusú diabétesz kiemelkedő helyen van. Egyébként ezt a halálos 4-es nevű betegség részeként ismerjük. A halálos 4-es az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a degeneráció valójában egy olyan kórkép, aminek az elmúlt években az évenkénti előfordulása egyre inkább emelkedik. Vannak olyan jóslatok, hogy 10 év múlva a lakosságnak nem 7-8%-a lesz cukorbeteg, hanem 20-25%-a. Sőt, ennél borúlátóbbak is vannak, közel 50-60%-ról is szól a példa. Ez egyébként nagyon könnyen elképzelhető, hiszen vannak olyan szigetek, amelyek elzárva voltak hosszú ideig a civilizációtól, és ismeretlen volt ez a betegség, és a kultúra idézőjelbe történt bevitele ezeknek a betegségeknek az elharapózásához vezetett. Gyakorlatilag ezek a populációk védtelenek voltak ezzel az új életmóddal szemben, és 40-50%-os gyakoriság van ezeknek a betegségeknek. Ugye a degeneratív betegségek közül az idegrendszeri degeneráció a kiemelkedő helyen van, ugye a memória, a csökkenés. A leggyorsabb degeneráció egyébként a szemlencsében zajlik le, amely ugyanis a szemlencse és a neuronok, az idegsejtjeink azok, amelyekbe képes lerakni a szervezet olyan anyagokat, amire nincs szükség, de nem is tud megszabadulni a szervezet tőle. Tehát úgynevezett az a salak kérdés, hogy ott bontakozik ki legelőször, és ennek következtében a látásunk egyre romlik. Ma úgy tagsáljuk, hogy a korai öregedés mindannyiunkra jellemző, mert a humán genomban legalább a kétszerese van meg, a lehetősége, az élettartam lehetősége legalább a kétszerese van, tehát nem 70-80, hanem 120-160 év is benne van. Ez minden bizonnyal így igaz, hiszen senki nem próbálta, senki nem közelített még a dologhoz tudományos szinten, nem is végezték el a vizsgálatokat ehhez. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma 1 év alatt 2 évet öregszünk. A komplex betegségek megelőzhetők, erre viszont már nagyon jó tanulmányok vannak, és hát ezek a táblák, oszlopok azt mutatják, hogy bizony mind a vastagbélrák, mind a szívinfarktus, mind a koszorúérbetegségek, a cukorbetegségek jelentős százalékban megfelelő életmóddal befolyásolhatók és megelőzhetők. Hogy láthatjuk a
bennünket, magunkat, tehát ebben a világban, ugye a környezet és a genom egymásra hatása, ugye ékszerűen és egy meghatározott négyszögben érvényesül, és ezen belül van a mi mozgásterünk. Minden betegségünk ennek megfelelően részben genetikai, és részben környezeti hatás. Az egésznek a komplexitását az a szám adja meg, hogy ugye 3,2 milliárd a géneknek a variációs lehetősége, és hát én megkockáztatnám azt a lehetőséget, hogy a környezetben is legalább találunk ennyi faktort. Most ezek után meglehetősen nagy a káosz, hogy akkor mit csináljunk ilyen hatalmas információval. Nyilván csoportosítani kell ezeket az információkat, és úgy fogunk megoldást találni, és erre vállalkozott ma a genomika. Ez a komplexitás ugye azt jelenti, hogy ha például a testmagasságot vesszük, csak egy kiragadott tényezőt, ugye most nem az élettartamot nézzük, hanem a testmagasságot. Ugye van alacsony, van magas ember, de a legtöbb ember, annak az átlaga ugye 170 cm körül van. Ugye az eloszlás, az úgynevezett Gauss-görbe szerint van ennek a tulajdonságnak, ez egy mennyiségi mérhető tulajdonság, amelyet a gének és a fének, tehát a környezet határoz meg. A gének bizonyos mértékig, hogy milyen növekedési hormont mennyiségben termelnek, de azokat a hormon termelő géneket viszont a környezeti hatások jelentősen befolyásolni képesek, és a mai generáció már akár 10-20 cm-rel is magasabb, mint az előző, mert más, kedvezőbb, a testmagasság szempontjából kedvezőbb hatások érvényesülnek. Tehát ezt kellene az élettartamra is átvinni. És ezt ugye úgy tudjuk elérni, ez a bizonyos alternáló funkció. Biztos tudják azt, hogy a villanykapcsolóban is van alternatív kapcsoló, hogy fölkapcsolom ezt, és a másik oldalra is föl tudom kapcsolni ugyanazt azt a villanyt. Hát ugyanúgy a géneknek a működése is sok helyről befolyásolható. Említettem, hogy egy gén akár képes előállítani több száz fehérjét is. Ugye a géntermék az mindig egy fehérje formában nyilvánul meg, és a 25 ezer génünk mellett ugye 25 ezer fehérjét kellene ismernünk, de tudjuk azt a kémikusok, már tudják, hogy 150 ezer fehérjénél is több van az emberi szervezetben. Tehát ezáltal mi magunk vagyunk képesek regulálni, hogy milyen fehérjéket termeljünk. A fehérjék között ugye vannak olyanok, amelyek az öregedés folyamatában is jelentős szerepet játszanak. Ugye itt a szegény Pima indiánok, aki az Egyesült Államok kultúrájában részesültek, korábban abszolút nem voltak diabéteszesek, de most praktice az egész lakosság érintett. Amikor a komplexitásról, komplex betegségekről és az élettartamról beszélünk, feltétlenül meg kell beszélnünk azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a rák kialakulásához vezetnek. Hiszen ez az egyik legkomolyabb betegség, amely az emberi élettartamot megrövidítheti. Több géncsaládot ismerünk, amelyek a rák kialakulásában szerepet játszanak. Az úgynevezett proto-onkogének, amelyek dominánsak, uralkodóak, irányítják a sejtosztódást. A sejtosztódás beindulásával, ezzel viszont ugye a normál sejtek bizonyos regulációs képességgel szabályozni képesek a sejtosztódást,
És ez a szabályozás, a következő géncsalád az úgynevezett szupresszor, vagy gátló, tumor szupresszor gének, amelyek recesszívek, tehát mind a két szülőtől kell, hogy származzon a mutáció ahhoz, hogy ne tudjon működni ez a géncsalád. Ezek szabályozzák a sejtciklust. És amikor sejtosztódás ciklusát szeretném csak sematikusan ábrázolni, ugye a sejtosztódás végtelensége következtében alakul ki a rákos sejt. Ha a szupresszor gének megállást, stop tábla, checkpointot parancsolnak, hogy igen, meg kell állni, mert itt valami nincs rendben, és a sejtosztódásnak normális irányba kell menni. Amennyiben nem képes megállítani a sejtosztódást, akkor képes ő magával rántani, és a sejtet elhalasztani, tehát hogy ne keletkezzen rák a sejtben. Ez az úgynevezett apoptózis géncsalád. Egy meglehetősen jó folyamat a szervezetben. Igazából ugye az zajlik le, hogy a tumorszupresszor gének stoppot parancsolnak, és elküldik az úgynevezett előbb említett reparáló vagy javító gén családba. Vagy hívják őket, hogy javítsák ki a hibát a sejtosztódásban, normál irányba menjen. És valójában ez az úgynevezett javító gén család, ha kellőképpen elegendő, akkor tehát eredetiben működik, akkor nem lehet probléma a szervezetben. A normális sejtben 6 speciális mutáció tumort okozhat. A repair géneknél 10^-6 mutáció, az rengeteg, kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy nem működjön ez a javító műhely. Tehát igazából nagyon nagyok az esélyeink arra, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretében és ezeknek a felhasználásával megpróbáljuk azt elérni, hogy a reparáló működést biztosító, az úgynevezett javító géncsaládunkat karban tudjuk tartani. Egy bizonyos idő után, ugye ezek a genetikai jóslatok azt mondják, hogy egy újszülött genomját akár egy lemezen a kezébe kaphatja, és majd ezzel keresi fel az orvosát, és akkor az orvos ez alapján adja meg a terápiáját. Én nem mennék el ennyire, hogy mondjam, artificiális virágba, és sokkal inkább az egyén felelősségét hangsúlyoznám abban, hogy és kellő nevelését, hogy az illetőnek mi lesz a sorsa. A nők és férfiak. Egy kis kitérőt kell, hogy térjek, mielőtt befejezem az előadást, néhány perc. Azt mondjuk ma, hogy a nők genetikailag változatosabbak. Ugye a nő szintén 46 kromoszómát bír, a férfi is 46-ot, de a nőnek egy X-el több van. Nem azt mondom, hogy a férfinak Y-nal kevesebb, de valójában ez jelentős egészségbeli különbséget tartalmaz. A nőknél a két X kromoszómából csak az egyiknek kell működnie, mert ellenkező esetben a mind a két X kromoszóma fehérjéket termelne, és hát ez, hogy is mondjam, 1098 gént tartalmaz, szemben az Y kromoszóma 78 génjével, tehát több mint 13-szor annyi gént tartalmaz. És ahhoz, hogy valaki normális legyen, ahhoz elég férfinak lenni. És a nők is úgy gondolták, hogy a fölösleges génszámot, tehát több mint 1100 vagy 1010 gént, az inaktivál a szervezet. És addig tartalékba helyez, csendes X kromoszómának hívjuk, ott lapul és nem játszik szerepet, de időközönként, akkor baj van, akkor fölhasználható a tartalék,
és kompenzál. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett csendes X-kromoszómából is legalább 15%-a a géneknek néha működik. Ezáltal sokkal jobb a kompenzatórikus lehetőség, és sőt még az, hogyha nagyon nagy baj, akkor még plusz 10%-ot, tehát majdnem a negyedét aktiválni tudja a nő a probléma áthidalására. Az X-kromoszóma betegségei általában a férfiakon nyilvánulnak meg, ugye vérzékenység és így tovább. Ez érthető is az elmondottakból, hiszen ott van a kompenzatórikus X-kromoszóma a nőknél, amely alkalmasint ugye a normál allél működést biztosítja. Ezért ugye a mentális fejlődésük is a nőknek kiegyensúlyozottabb, és talán ezzel magyarázzák azt, hogy a fiúknál a mentális fejlődés nem olyan gyorsan következik be. Például az érési folyamatokat, ha figyelembe vesszük, egy pubertáskorú lány vagy egy pubertáskorú fiúnak az érettsége között jelentős különbség van. Az éretlenségért is mondhattam volna. Jelentős különbség van. Ezt egy olyan érési diszociációnak mondok ezt annak idején 30, meg 40 évvel, de ma úgy tűnik, hogy ez a távolodás egy kicsit megnövekedett. Tehát még inkább késik a fiú érés. Viszont azért nem kell nagyon kétségbe esni a férfiaknak se, mert nekik is van genetikai jussuk, és ez a genetikai juss, hogy sokkal nagyobb arányban fordulnak elő a férfiak között kiemelkedő képességű, kiemelkedő intelligenciájú egyedek, ilyen csúnya szóval, mint a nők között. És ezt annak tulajdonítják be, hogy nekik nincs másik X-kromoszómájuk, ami gátolná a kiemelkedő képességnek a kifejlődését. Mint tudjuk, a másik X-kromoszóma kompenzatórikus, hogy ne legyen túl rossz se, túl jó se, de egy jó magas átlagot tudjunk hozni. Hát ezt tudjuk ma elmondani a nemek közötti különbségekről. Szeretnék még a mai korunk egyik problémájához néhány kommentárt fűzni, ez pedig az előregedő népesség. Az a célunk, ugye, hogy minél hosszabb és egészségesebb életet éljünk, ez automatikusan a populáció előregedéséhez vezet, és ez igazából kicsit pejoratívnak is gondolhatják néhányan, azonban meg kell, hogy mondjam, hogy nem egészen pejoratív, hiszen az emberiség fejlődése az ásatások alapján kiderült, hogy akkor ugrott meg igazán, amikor voltak már öregek. Tehát elértek egy bizonyos kort, volt egy úgynevezett előző generáció, aki tudott vigyázni a gyerekekre, tudott vigyázni és gardírozni őket, és akkor ugrott meg a történelem folyamán mindig az emberi populációnak a száma. És hát, hogy a fiatal munkaképes korúak viszont elvégezték a munkát a mezőn, vagy a vadász mezőn éppen. Tehát úgy gondolom, hogy amikor eljutott a társadalom egy olyan szintre, amikor már tisztelték az öregeket, megfelelő tiszteletet és funkciót adtak nekik, akkor virágzott fel igazán az emberi társadalom. És én azt gondolnám, hogy ez ma is érvényes, és hát megfelelő megoldásokat kell erre találni. Megfelelő megoldás, a legfőbb probléma ma az, hogy nem lesz majd munkaképes lakosság, aki megtermeli majd a nyugdíjat. A jelenlegi dolgozók, amikor nyugdíjasok lesznek. Erre vetették fel, hogy nem feltétlen kell TB járulékkal hozzájárulni a nyugdíjakhoz. Van egy úgynevezett fogyasztási alapú forrásgyűjtés is. Tehát az árakba kell beépíteni a járulékot, és úgy is összegyűlhet.
Na nyilvánvaló, ez viszont már nagyon komoly kérdéseket vet fel a globalisták részéről, hogy hajlandók lesznek-e majd ezt a bizonyos forrást elkülöníteni erre. De minden esetre ez egy javaslat, és úgy gondolom, hogy nem is javaslat. Összefoglalva, ugye a hosszú élet, az élettartam megnövelhetője 10 évvel, ahogy ez a mostani kongresszus előadás sorozatnak a címe, és én azt mondom, hogy minden bizonnyal lehetetlen, nem lehetetlen, biztosan elérhető. A lényeg a megelőzés. Ismerjünk olyan dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a genom karban tartva legyen. A genom karban tartására ma ismert, évezredek óta ismert technológiák állnak rendelkezésre, és ez pedig a rend és a tisztaság. A rend és a tisztaság pedig hogy érhető el, ha nem szennyezzük, most nem a környezeti tényezőkre gondolok, a vegyszerekre, meg egyebekre, arra is, de a legnagyobb szennyezést valójában az ételeinkkel okozzuk, azzal a külső környezettel, amit közvetlen belső környezetünké teszünk, és a probléma a belső környezetből indul ki, amely teszi tönkre a génjeinket. A megfelelő rend, a tisztaság a rendszeres salaktalanítással, bőtökkel elérhető, és ezáltal nagyon-nagyon közel, testközelbe kerülhet az a tény, hogy az emberi élet a megfelelő kiegyensúlyozott a genom és a környezet hatása, akkor a kellő hosszúságot is elérheti, és nem álom lesz a 100 év feletti vitális életkor. Köszönöm szépen a figyelmüket!

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adásában, a mikrofonnál László Zoltán. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint azt már megszoktuk, adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkkal jelentkezünk. Mi volt Jézus feladata a Földön, mi az, amit legfontosabbnak tekintett, és mi az, amiért élt és dolgozott egészen addig, amíg keresztre feszítették. Ezt követően a már beharangozott, beígért sorozatunk kezdődik egy négy részes tanulmány, amelynek címe Jézus ma. Megpróbáljuk Jézus Krisztus helyét megkeresni a mai világban, az ő tanításait alkalmazni a mi időnkre, és végül választ keresni a kérdésre. Van-e Krisztusnak helye a mai világban és az én életemben? Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Lukács evangéliuma 4. fejezetének 18. versében a következő szavakat olvassuk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ha esetleg nem jelentettem volna be a szöveg olvasása előtt annak helyét az igében, néhány szorgalmas bibliaolvasó hallgatom arra gondolhatott volna, hogy Ésajás könyvéből olvastam ezeket a szavakat. Mert ezek pontosan ott vannak leírva. Csak hogy Jézus Krisztus idézte ezeket a szavakat az ő földi munkásságának kezdetén egy olyan helyen, egy olyan időben, ahol sok-sok embernek hallania kellett, mi az ő földi küldetése. Lukács evangéliuma 4. fejezetében olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, hozzáteszem zárójelben, ahol megkeresztelkedett, és folytatja Lukács, viteték a lélektől a pusztába. Lélek, nagybetűvel írva, mármint a Szentlélek. Ő volt az, aki Jézus Krisztus földi munkásságát irányította. Tulajdonképpen az az összekötő személy volt, aki az Atya akaratát érthetővé tette Jézus Krisztus számára, őt megerősítette, és támogatta munkájában. És ahogy Jézus Krisztus a kísértések viharát állja, ez a Szentlélek van mellette, hogy erősítse. Végül pedig úgy olvassuk a 14. versben, hogy megtért ugyancsak Jézus Krisztus a lélek erejével Galileába. Tehát a kísértések előtt is a Szentlélek irányítása alatt volt, a kísértések közben és végén is. Nekünk is szükségünk lenne ilyen mennyei irányítóra, sokszor annyira zűrzavaros az életünk, annyira lehetetlennek látjuk megoldást találni problémáinkra, hogy sokszor felsohajtunk, jó volna valaki okosabb, aki többet tud, aki látja az út végét, mondja meg, hogy mit tegyünk. Hát a Szentlélek pontosan egy ilyen személy. Jézus Krisztusnak segített, és nekünk is segíteni fog. Amint Jézus Krisztus megtért a pusztából, úgy olvassuk, hogy Galileában bement az egyik zsinagógába, egészen pontosan Názáretben, ahol felnevelkedett, olvassuk a 16. versben, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és feláll olvasni. Akkoriban a zsidó férfiaknak kötelessége volt, különösen az iskolázottabb, jobb szellemi képességekkel bíró férfiaknak, hogy időről időre, a beosztás szerint a zsinagógában olvassanak egy előre kitűzött ige szakaszt, és azt magyarázzák. Ez az a bizonyos tanítók széke, amelybe ülniük kellett, és miután az igét elolvasták, magyarázattal szolgáltak. Jézus Krisztusnak is úgy látszik, hogy ekkor jött el a sora, és olvasott az Ésajás könyvéből egy szakaszt, amelyet már az imént idéztünk. És ez még nem lett volna furcsa és szokatlan, mert a zsidó vallásos naptár szerint ez az ige szakasz volt erre a szombatra kitűzve, mint olvasandó és magyarázandó ige szakasz. Ami meglepő, az az ige szakasz felolvasása után történik. A 20. versben és a 21. olvassuk, és behajtván a könyvet, átadá a szolgának és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őrejávalának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus, amint visszaadta a könyvet, leült, de már feszültség gyűlt fel a hallgatóság körében. Feszültség volt a teremben. Miért? Jézus Krisztus olyan megjelenésű, olyan beszédű ember volt, akinek pusztán már a látványa, pusztán a szavai hatást gyakoroltak az emberekre. Mi is talán ismerünk embereket, talán találkoztunk olyanokkal, akikről nem is igazán tudtuk, hogy ki csodák, de éreztük, hogy valami különleges ember. és még mielőtt közelebbről megismertük volna őket, már egy aféle megmagyarázhatatlan tisztelettel viselkedtünk velünk szemben. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus Krisztus is egy ilyen ember volt, akárhol megjelent, jelenléte azonnal tiszteletet parancsolt, de ugyanakkor szeretetteljes légkörrel hatott a hozzá közel álló személyekre is. Mindenkinek a szeme rászegeződött, és Jézus kijelentette, röviden, velősen, de ugyanakkor nagyon mélyen, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus Ésaiás proféciáit magára vonatkoztatta, és erre a zsinagóga nagyon felzúdult. Hogy lehet? Hát olvassuk a 22. versben, avagy nem József fia ez? Egyesek még gunyolódtak vele. Egy egyszerű ács, minek képzeli magát? Szegény. Biztos az elméjével gondok vannak. Azonban később, amikor Keresztelő János a börtönből elküldi tanítványait Jézushoz, te vagy, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? Jézus nem válaszol semmit, hanem azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok. És mit láttak a tanítványok? Hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez már kézzelfogható, letagadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus valóban mesiási munkát végez, ő maga a mesiás. Nézzük meg egy kicsit Jézus Krisztusnak ezt a nyilatkozatát, amelyben küldetésének célját szögezi le. Az Úrnak lelke van én rajtam. Ez már önmagában hatalmat jelent, mert akinek az Úr odaadja az ő lelkét, az gyakorlatilag az ő megbízottjaként, az ő nevében végzi a munkát. Jézus Krisztus tehát ezzel már Isten küldöttjének vallja magát, annak, akit Isten felhatalmazott a munkára. És úgy olvassuk, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdetni szándékozik, ez az ő egyik célja, az örömhírt. A szegényeknek szükségük van örömhírre, és talán kissé furcsának tűnhet Krisztusnak ez a kijelentése. A szegénynek pénzre van szüksége, egy meleg ebédre, esetleg egy pár cipőre vagy fedélre a feje fölé. Mi az az evangélium? Jézus Krisztus a szegénység és az evangélium gondolatát a hegyi beszédben nagyon szépen kapcsolja össze. Boldogok a lelki szegények, mert ők örökségül bírják a földet. Azok, akik lelki szegénységüket beismerik, akik ráébrednek arra, hogy semmi jó nincsen bennük, és Jézus Krisztus nélkül sehová nem jutnak, hanem csak a kárhozatba, ezek számára az evangélium valódi örömhír, közli velük, hogy van megváltás Krisztusban. És egy ilyen örömhír többet ér mindennél, ami pillanatnyilag, vagy esetleg hosszabb, rövidebb távon kirángatna bennünket az anyagi helyzetünkből. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a töredelmes szívűek meggyógyításáért is jött. Azt hiszem, rég volt olyan idő, ha egyáltalán volt, amikor ennyi szívfájdalom kínoszta, terhelte az emberek életét. Rég volt olyan idő, amikor ennyi veszteség ért volna bennünket. Rég volt olyan idő, talán nem is volt, amikor a magány ennyire kínoszta volna az embereket, a szeretet hiánya, az engedetlen gyermekek, az anyagiasság, és még sorolhatnánk ezt a sok egyéb problémát, amivel küszködik a ma embere. S ha Jézus Krisztus ma eljönne, és mást nem tenne, csak a töredelmes szívőeket megvigasztalná, akkor is hatalmasat javulna életünk minősége. A foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus, azoknak, akik a bűnnek, a kívánságnak, a szenvedélyeknek a rabjai. Mesélte egy ismerősöm, hogy van egy szenvedélye, a pohár, és amikor pénz van a zsebében, addig nem nyugszik, amíg el nem fogy az egész. Elkölti. És aztán milyen állapotban kerül haza? Milyen hangulat uralkodik

lelki szegények vagyunk, elhozza nekünk az örömhírt. És erre szükségünk van, mert a világban elég nehéz átélni egyik napot a másik után. A stressz az állandó hajsza. Szükségünk van örömhírre, hogy Jézus Krisztusban van megváltás. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus bánatunkban megvigasztaljon, hogy szenvedélyeink rabságából felszabadítson, hogy betegségünkben erősítsen és támogasson. Ezelőtt több mint 2000 évvel Jézus kijelentette, hogy miért jött a világra. És tulajdonképpen ez a nyilatkozat vonatkozik te rád is, kedves hallgató, én rám is. Jézus Krisztus azért jött a világra, és azért óhajt belépni az életünkbe, hogy mindezt a munkát elvégezze, hogy megvigasztaljon, bátorítson, és vezessen bennünket az üdvösség útján.

0: Te ismered?
1: Egy régi könyv lapjairól
0: egy régi ember lép be
1: a mai világba.
0: Van-e mondani valója a mai világnak?
1: A ma emberének?
0: A mai világban neked?
1: Krisztus ma.
0: November 3-ától minden szerda este 22 órától 4 előadáson keresztül keressük Krisztus helyét a mai világban. El ne szalassza!
1: Valaki azt mondta, hogy az emberiség a tudományos fejlődés korszakát éli, és ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a tudományos felfedezések 90%-át az utóbbi 50-60 évben tettük. Világunk rohamosan fejlődik. Elég végignézni az utcán, amilyen autók szaladgálnak körülöttünk. Elég elgondolni azt, hogy mennyi modern eszköz áll előttünk a távközlés terén, televízió, számítógép, az orvostudomány és így tovább. És ezzel párhuzamosan sokan azzal ámítják magukat, hogy az emberiség is fejlődik. Ha azonban mélyebben akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, a következtetés keserű lesz számunkra. Egy gondolkodó azt mondta, hogy a tudományos fejlődés nincsen arányban az emberiség erkölcsi fejlődésével. A tudásunk, az ismeretünk hamarabb gyarapszik, mint a mi erkölcsünk. És ez látható többek között abban, hogy a tudomány vívmányait nem az emberiség életének megjobbítására, megkönnyítésére, a gyengébbek megsegítésére használják, hanem önző célok elérésére. És egy ilyen világban, amelyben egyrészt a tudomány rohamos léptekkel fejlődik, másrészt az emberiség egyre modernebb eszközökkel hajtja végre gonosz szándékait, feltevődik a kérdés, van-e még hely Jézus Krisztus számára? A tudomány fejlődésével együtt a Biblia kutatók is egy úgynevezett fejlődést vélnek látni felfedezéseikben. A modern Biblia kritika már egyre inkább tudományos módszerekkel igyekszik górcső alá venni a Szentírást, az evangéliumokat, és ennek az egyik eredménye az volt, hogy igyekezve Jézus Krisztus életének történetét megtisztítani az úgynevezett legenda elemektől, egyes bibliakutatók kihaigálták a Bibliából az összes csodát, az összes természetfeletti elemet, és maradtak egy sovány, csontá aszott életrajzzal, amiből Jézus Krisztus nem más, mint egy szépen beszélő, kedves, atyáskodó, jószívű tanító. Ennyivel maradunk. És egy ilyen erőtlen, kedves, de túl sokra nem képes ember nem igen tud rajtunk segíteni. Ha Jézus Krisztus személyére így gondolunk, akkor saját lábunk alól húzzuk ki a szőnyeget. Egy modern világban Jézus Krisztusnak meg kell találnunk a helyét. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében a 8. versben a következő kijelentést teszi. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Vannak a tudománynak bizonyos kijelentései, szabályai, törvényei, amelyek bizonyíthatók. És vannak úgynevezett axiómák, vagy sarkalatos igazságok, amelyeket nem bizonyítunk, nem is kérdőjelezünk meg, hanem abból indulunk ki, hogy ezek igazak. Pál apostolnak ez a kijelentése, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nem igényel bizonyítást. Ez egy axióma. Ebből indulunk ki, erre építjük a mi hitünket, erre épül az egész Szentírás. És ezt a kijelentést a Szentírás sok más helyen kiegészíti egyebekkel is. Például a zsidókhoz írott levél első fejezetének első három verséből kiderül az, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. Aztán a földre jött, erről szólnak az evangéliumok, és végül feltámadt, és most a mennyben végzi munkáját egészen addig, amíg visszajön az ég felhőin. Erre is bőségesen találunk igeverseket. Jézus Krisztus tehát létezett öröktől fogva, és örökké fog létezni. Az ő létezése azonban nem hasonlítható semmilyen más lénynek vagy egyébnek a létezéséhez. Ő attól kezdve, hogy kijelentette magát nekünk, és az örökké valóságon keresztül mindörökké ugyanaz marad. Emlékszem, hogy egy játszótársammal alkudoztunk, valamit kértem tőle, és ő megígérte nekem. Másnap, amikor emlékeztettem arra, hogy mit ígért, és kértem, hogy hozza el nekem, amit otthonról hozott, legyintett és csúfondárosan azt mondta, á, az tegnap volt, meggondoltam magam. Sokszor találkozunk emberekkel, akik meggondolják magukat, sokszor mi is meggondoljuk magunkat. Megváltozik a gondolkozásunk, a magaviseletünk, a véleményünk. Azonban Jézus Krisztus soha nem változik. A világ azonban sokat változott, és nem csak az életünk, az eszközeink, hanem az emberi gondolkozásmód is változott. Régen másképp látták az emberek a világot. Tudományos szemmel, vallási, erkölcsi téren az emberek sok mindent másképp gondoltak. És ahogy elemezzük életünk utolsó 10, 20, 30, 50 évét, kinek amennyi eltelt, rájövünk arra, hogy valóban egyre másabb és másabb a világ ahhoz képest, mint amikor mi elkezdtük életünket. Azonban feltevődik a kérdés, ez a változás jelent minőségi javulást is. És még egy dolgot meg kell vizsgálnunk. Vajon, ha a világ fejlődött, azt jelenti ez, hogy többé már nincs szükség Jézus Krisztusra? A Szentírás megjövendőlte, hogy az idők során az emberiség milyen irányba fog haladni. Említsünk meg néhány jövendőlést. Olvassuk például Máté evangélium a 24. fejezetében, és az ezzel párhuzamos evangéliumi igehelyeken, hogy az idők vége fele a szeretet sokakban meghidegül, Pál apostol a Timoteushoz írott egyik levelében pedig mondja, hogy lesznek az emberek engedetlenek, önzők, káromlók, és így tovább. Ez tehát a haladásnak az az iránya, amely felé az emberiség halad. Változtunk, de sajnos negatív irányba. Jézus Krisztusnak van tehát mondani valója a mai ember számára? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus idejében, akkor, amikor a földön járt, az emberek milyen gondokkal küszködtek. Voltak akkor édesanyák, akiknek gyermekeik betegek voltak, édesanyákról ír az evangélium, akik elveszítették gyermekeiket, és szomorúak voltak, szívfájdalom gyötörte őket, akár csak ma az édesanyákat, akik hasonló helyzetben vannak. Írnak az evangéliumok betegekről, akik évtizedekig nyomták az ágyat. Ma nincsenek ilyenek? Ír az evangélium szomorú szívekről, kemény szívekről, szülőkről és gyermekekről, és sok minden olyan társadalmi és egyéni problémáról, amelyek ma is megvannak. S ha bár másképp látunk bizonyos kérdéseket, másképp öltözünk, vagy másképpen oldjuk meg mindennapi teendőinket, de az emberiség alapvető problémái ugyanazok maradtak. A magány, a szeretet igény, az egészségi problémák, és így tovább. És amennyiben Jézus Krisztus az akkori ember alapvető problémáira tudott megoldásra szolgálni, minden bizonnyal fog a mi problémáinkra is. Jézus Krisztusnak igenis van helye a mai világban, mert ő tegnap és ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, sőt, ezt a helyet igényli magának. Máté evangéliumának 28. fejezetében a fejezet végén kijelenti, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Jézus Krisztus tehát ezekkel a szavaival biztosítani óhajt bennünket, hogy velünk lesz mindig. A modern világban is velünk van. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e őt? Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. És ez az ígéret nagyon szép szavakkal került be az evangéliumba, János evangéliumába a 14. fejezet 16. versében. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus tehát velünk maradt azért, hogy a mi problémáinkban segítsen, támogasson, vigasztaljon, útba igazítson, erőt adjon, és ezekre mind-mind szükségünk van, függetlenül attól, hogy átkiabálunk a kerítés fölött, vagy telefonálunk, hogy gyalog, lovon, vagy több száz lóerős sportautón utazunk. Minden embernek, függetlenül a kortól, függetlenül az időtől, amelyben él, függetlenül az életszínvonaltól, szüksége van arra, amit Jézus Krisztus felajánl. Jézus Krisztus átélte mindazt, amit mi is átélünk. Átélte a kísértéseket. Noha egyesek azt vetik fel, hogy Jézus Krisztus nem nézett szembe, például a dohány kísértésével, vagy egyéb dolgokkal, amelyek a modern korban támadnak minket. Jézus Krisztus azonban átélte a kísértéseknek azokat a formáit, amelyeket mi is átélünk. Átélte a test, a kívánságok kísértését, átélte a látvány kísértését, és átélte a büszkeség, a nagyravágy kísértését. Ez három olyan formája Sátán támadásainak, amelybe a legtöbb, gyakorlatilag az összes kísértés, próbatétel besorolható. Erről következő adásunkban majd bővebben beszélünk. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, mert ő ismeri az embert, annak legmélyebb zugait is. János evangélium a második fejezetének a 25. versében olvastuk, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. És ezt a volt igét ragozhatjuk. Mi volt, mi van, és mi lesz az emberben. Ennek bizonyítéka Dávid 139. Zsoltára, amely szerint Isten ismeri felkelésünket, lefekvésünket, gondolatainkat, szándékainkat, még azt is, amit mondunk, még mielőtt kimondanánk. Jézus Krisztus ismer téged is, kedves hallgatóm. Függetlenül attól, hogy mi a véleményed a mai modern világról, és arról, hogy Jézusnak van-e keresnivalója benne, Jézus Krisztus megpróbál közeledni hozzád. Szükséged van arra, aki a szíveket meg tudja vigasztalni, szükséged van arra, aki a nehézségekben erőt tud adni, szükséged van arra, aki bátorítani tud, és megszabadítani attól, ami esetleg megkötözhet. Éppen ezért kérlek, ne nézd a naptárt, hogy 2004-ben vagyunk. Ne gondolj arra, hogy mi már fejlődtünk, és megállunk a magunk lábán. Kedves hallgatom, ma, itt, ebben a modern 21. században szükséged van, szükségünk van Jézus Krisztusra.

0: Ki ez?
1: Hova valósi?
0: Hol tanult?
1: Honnan jön?
0: Hol lakik?
1: Honnan ismer engem?
0: Mit akar?
1: Nincs rá idő.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

23. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú időt.

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

Vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökénye Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés első részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Dániel egy kis gumilabdát pattogtatott a szoba falához, unalmát űzve. Bár az édesanyja számtalanszor figyelmeztette, hogy a nappali nem tornaterem, a kísértés most erősebb volt a szabályoknál. Egy túlságosan lendületes dobás után a labda elpattant az íróasztal széléről, és egyenesen a polc felé repült. Egyetlen másodperccel később a nagymama féltve őrzött, virágmintás porceláncsészéje éles csörömpöléssel tört darabokra a parkettán. A szobában hirtelen dermedt csend támadt. Dániel szíve a torkában dobogott. Ilyettében gyorsan a szekrény mögé pöckölte a labdát, a szilánkokat pedig a szőnyeg széle alá söpörte a lábával. Alig telt el egy perc, anyukája lépett be a szobába, meglátta a polcról hiányzó csészét, majd a sarkon épp besétáló kiskutyára, Pamacsra pillantott. – Jaj, Pamacs, már megint felugráltál és levertél valamit? – sóhajtott anya szomorúan, és a megilletődött kutyust kiküldte a hűvös előszobába. Dániel elsőre megkönnyebbült, hogy elkerülte a büntetést, de a fellélegzés helyett valami egészen furcsa dolog történt. A mellkasára, mintha egy láthatatlan nehéz kő nehezedett volna. A torkában gombóc nőtt, és a játékai hirtelen minden színüket elveszítették. Ahogy kinézett az előszobában szomorkodó kutyára, rájött. A gyáva hallgatás sokkal jobban nyomja a lelket, mint bármilyen szidás. Vett egy mély levegőt, összeszedte minden erejét, és kilépett a konyhába. Anya, nem Pamacs volt, én labdáztam a szobában, és én törtem el a csészét. Nagyon megijedtem, de nem akarom, hogy Pamacs bűnhődjön miattam. Édesanyja letette a kezéből a konyharuhát, és legugolt a fiához. Az arca komoly volt, de a tekintetében nem harag, hanem megértés csillant. Nagyon szomorú vagyok a csésze miatt, Dániel, de annál sokkal büszkébb vagyok a bátorságodra. Hibázni mindenki szokott, de igazi bátorság kell ahhoz, hogy vállald a tetteid következményét. A hazugság csak elrejti a hibát, de az őszinteség az, ami képes helyrehozni a dolgokat. Dániel segített összesöpörni a szilánkokat, és megbeszélték, hogy a zseppénzéből segít meglepni a nagymamát egy új bögrével. Bár a délutáni játék elmaradt, a nehéz kő azonnal eltűnt a mellkasáról, és a szobában újra meleg, békés lett a levegő.

Azt gondolom, hogy egy szülőnek nem mondok újat azzal, ha azt mondom, hogy a gyerekek életében, a gyerekkorban az egyik legnehezebb időszak a kamaszkor. Néha nagyon nehéz megtalálni ilyenkor a szülőknek és a gyerekeknek egymással a hangot. Ennek a szépségéről, meg a nehézségéről,

0: azelőtt volt 11-12 év, most már 9 és 10 év körül már megindul ez. Tehát olyan fantasztikus robbanás indul meg a szervezetben, ami testileg is megviseli a gyermekeket, nem tudják hova tegyük magukat, de érzelmileg is. És ugyanakkor pedig az a baj, hogy sokszor nem veszük észre ezt a nagy változást, mert láthatatlan kívülről, illetve belülről, kívülről, meg azt látjuk, hogy a gyerek idegesebb, a gyerek mondjuk elszemtelenedik például, de ugyanakkor több tanulmány beszél arról, hogy a gyerekeknél ez szellemileg is egy rendkívül élesen és nagyon gyorsan fejlődő időszak, úgyhogy például gyerekek, akik matematikai, fizikai, kémiai szabályokra jönnek rá, amiket majd 3 év vagy 4 év múlva fog tanulni a könyvben, a tankönyvben, mint axiómát is, nagyon sok gyerek rájön. Tehát ez egy rendkívüli időszak a kamaszok életében, és amikor egyszerre zúdul rájuk, egyszerre zúdul minden területen rájuk, akkor bizony furcsa magatartást is tud produkálni a gyermekeink életében.
1: Egyébként nagyon örülök, hogy ezzel kezdtük, mert általában ezt úgy szoktuk azért megélni, hogy a szülőknek ez milyen nehéz. És ebből is adódik, hogy ez nem csak a szülőknek nehéz, mert a gyerekekben is olyan óriási változások indulnak el, hogy nekik ezt feldolgozni, akár a testi, akár az érzelmi változásokat, vagy azokat, hogy önállósabbni szeretnének, ezt nekik ugyanúgy nagyon nehéz megélni. Szóval olyankor, amikor kritizáljuk őket, akkor ezt soha ne felejtsük el, azt gondolom, hogy ez az elején nagyon fontos.
0: Igen, pont azért, mert érzi már magában, hogy én önálló gondolkodású Igen. vagyok, és rendkívül erőssé válik a szabadságvágy. Van egy nagyon kedves adventista pszichológus, lelkész, Máriusz Andréi, egy nagyon édes dolgot mondott, azt mondja, ilyenkor van, amikor a szülő behúzza a kéziféket, a gyerek meg rátapos a gázra. Na most az identitását keresi, nem azért, mert rossz akar lenni, hanem azért, mert ellenkezni akar feltétlenül a szülővel, hanem keresi önmagát, keresi magát a világban, hol vagyok én. Ugye a szülőnek ő drága kicsi gyereke volt, kicsi fiam, kicsi lányom, és akkor most észrevesz rajta olyan magatartási vonásokat, amelyek néha bántóak, néha csak hatalmas kérdőjel, hogy ezt miért csinálta az én drága gyermekem, és valamit az elején szeretnék elmondani, aztán majd vissza fogok majd térni rá, hogy ne higgyünk abban a mítoszban, hogy az istenfélő szülőknek a gyerekei mentesek ettől a változástól, és hogy csak pozitívan változhatnak. Ez nagyon nem igaz. Nagyon is lehet, hogy szembesültünk mi is, és szembesülnek még az istenfélő szülők a jövőben is, hogy bizony olyan vonások is előugranak a gyerekekben, a gyerekekből, amelyek nem szeretem vonások.
1: Igen, de végül is a gyerekeknek a fejlődési folyamatában meg ezek teljesen normális dolgok. Tehát az a normális, hogyha el akar szakadni a szülőtől, még hogyha nekünk egyébként ez nagyon nehéz akkor megélni, és az, hogy ez milyen dac, meg milyen helyzetben alakul ki, az már egy másik kérdés, de igazából az a folyamat, ami ilyenkor nekik elindul, az egy teljesen normális és egészséges folyamat, hogy addig, amíg a szülő volt neki minden, akkor most már kezd kinyílni a világ, és máshol is megtalál olyan dolgokat, ami hatással lehet rá.
0: Igen, szintén Máriusz Andréi mondott egy nagyon bájos dolgot. Azt mondja, hogy ez olyan, mint egy ilyen rosszul sikerült szoftverkísérlet. Uh-huh. A szülők ragaszkodnak a jól bevált, régi, biztonságos rendszerhez, ami ugyan egy kicsit elavult már. A fiatalok az újhoz, a legeslegújabbhoz, amiben izgalom van, amiben érdekesség van, amiben világfelfedezés van, meg önmagam felfedezése van. Ez nem lehet rossz néven venni.
1: És milyen jó, hogy így van, hogy nem ragadnak le, hanem mennek az új felé, és ez minket is egy kicsit visz magával, meg az, hogy változtatni kell nekünk is, oda kell figyelni az ő igényeikre, és ez egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatot is valahogy teljesen normalizál, és így jó irányba viszi, előre viszi.
0: Hát ugye a kamaszok nem értik meg. Igen. Nem értik meg, hogy most miért akadékoskodik anya vagy apa. Most a szülő nem is a szülő az igaz.

0: A szülő az nem akadékoskodni akar. Azért próbálja egy kicsit meghúzni a féket, mert a szülőnek már a külvilágról, az emberekről komoly tapasztalata van. A helyzetekről is komoly tapasztalata van. Nem akarja beleengedni a gyermekét olyanba, amit majd később nagyon megbán, vagy ami vesztét okozza, vagy legalábbis nagy veszteséget okoz neki. Most ez az, amit nehezen fognak föl a kamaszok. Ő előttük a világ, és nem mindig a bajt kell, meg a vész kell nézni, ugye ez az előttünk járó generációnak a problémája. A szülő meg azt mondja, hogy legjobb, ha bele sem mennek ebbe a problémába. Más kérdés az, hogy ki is kell őket néha menteni, mert mégiscsak bele mennek. És ott is van egy nagy feladat, talán most ez egy másik téma, ezzel ne foglalkozunk, de most ugye a konfliktus, a generációs konfliktus,
1: igen.
0: Ott van.
1: Egyébként, amit a legnehezebben viselnek, vagy úgy minden civakodásban előjön, vagy minden beszélgetésben előjön, akkor azok a korlátozások. Ezt egyszerűen ők nagyon-nagyon úgy érzik, hogy kinyílt a világ, és annyira szeretnének mindent, és tényleg nem érzik a veszélyeket, amit egyébként meg a szülők már jól éreznek, és ez tényleg nehéz is a mai világban. Azt gondolom, hogy visszagondolva a mi gyerekkorunkra, vagy fiatalkorunkra, talán még nagyobb az izgalom a szülők részéről a tekintetben, hogy mennyi veszély leselkedik a gyerekre.
0: Hát de jogos.
1: Igen.
0: Nagyon jogos a szülőknek a szorongása, félelme. Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozok, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy értsük, nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a Harmat kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele, az is igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönvízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal is, nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be ebbe, és hogy ne a sértődöttség állapotába kerüljenek, hogy pimasz volt a lányom vagy a fiam, és hát akkor menjen a maga útján. Tehát muszáj a szülőnek ott jelen lenni, nagyon is muszáj jelen lenni. Ugyanő írja, Ross Campbell írja, hogy ha volt valaha szükség a minőségi időre. Nem kell órákat tölteni a kamasszal, mert idegesíti. De hogy amit ráfordítunk időt, abba ott legyen a figyelem. A szülőnek a figyelme. Teljesen csak téged figyellek, és csak rád fókuszálok. Ez nagyon lényeges dolog.

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, ami teremtőnket.

Felismerni Istent, mint minden adomány ajándékozóját. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár 20. verse írja ezt a szöveget. A zsidó szertartás rendben a gyermek születésekor felajánlást kellett tenni Istennek saját rendelése szerint. Manapság a szülők különleges erőfeszítéseket tesznek, hogy megajándékozzák gyermekeiket születésnapjukon. Olyan alkalommá teszik e napot, melyen hódolnak gyermeküknek, mintha az emberi lényeknek hódolat járna. Az életért, az egészségért, az élelemért és a ruházatért, valamint nem kisebb adományért, mint az örök élet reményéért, adósai vagyunk minden irgalom adományozójának. Isten méltó arra, hogy felismerjük ajándékait, és hálaáldozattal áldozzunk legnagyobb jótevőnknek. Az ilyen ajándékokat ismerik el a mennyben. Ha a keresztény szülők hozzászoktatták volna gyermekeiket, hogy hálaadományokat ajándékozzanak Istennek, ez üdvösség nagy ajándéka elismeréséül, mennyivel másabb lenne a fiatalok jelleme? Gondolataik önmagukról az áldott megváltóra terelődnének. Meg kellett volna tanítani nekik, hogy Jézus szereti őket, hogy ő minden áldás forrása, és hogy ő a boldogságuk és örök életük reménye. Ha gyermekeink ezt a fajta nevelést kapták volna, akkor ma sokkal kevesebb önzést, sokkal kevesebb irigységet és féltékenységet látnánk. A fiatal emberek férfiasak, a fiatal asszonyok pedig nőiesek lennének. A fiatalok erkölcsi erőben nőnének fel, tiszta elvekkel, kiegyensúlyozott gondolatokkal, és szeretetteljes jellemmel, mert a példakép mindenkor előttük lenne. Megérinteni őket annak fontossága, hogy kövessék Jézus a példakép kiválóságát. Isten azt akarja, hogy fiatalok és idősek őre tekintsenek, hogy szívükben lakozhasson. Akkor egy új élet serkenti fel egész lényüket. Az isteni vigasztaló velük lesz, hogy megerősítse őket gyengeségükben, és vezetőjük legyen megpróbáltatásaikban. Ez az élet ösvényét simává teszi majd számukra.

Példánk a megbocsátásban. Jézus pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Számolja be ezekről a mozzanatokról Lukács evangéliumának 23. fejezetének 34. verse. Krisztus a példaképünk. Az emberi család fejévé lett, hogy elvégezze a munkát, melynek jelentőségét az emberek képtelenek felfogni, mert nem értékelik a kiváltságokat és lehetőségeket, melyeket Isten emberi családjának tagjaiként élvezhetnek. Isten irgalma nem gyengeség volt, hanem iszonyatos hatalom a bűn megbüntetésére. Ugyanakkor olyan hatalom is, mely az emberek szeretetét felébresztheti. Krisztus által az igazság képes rá, hogy megbocsásson, anélkül, hogy egyetlen jótát is feláldozna magasztos szentségéből. Krisztus így tanított minket imádkozni: Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Majd hozzátette: mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, mennyei atyátok is megbocsátja vétkeiteket. Ha valaki rosszat tesz neked, és túl büszke és makacs ahhoz, hogy bocsánatot kérjen, vajon oda mennél-e az elkövetőhöz, és így szólnál-e: én szeretlek téged Krisztus kedvéért, és megbocsátom a sérelmet, amit ellenem tettél. Jézus tanúja lesz a szeretet e cselekedetének, és jóvá hagyja azt, és amint te cselekszel másokkal, úgy cselekszenek majd veled is. Lelkünkben kell őriznünk a sajnálatot és szánalmat azok iránt, akik vétkeztek ellenünk, akár megvallották hibájukat, akár nem. Ha a bűnbánat és a bűnvallomás elmarad, bűneik felírva maradnak a mennyei könyvekben, hogy szembenézzenek velük az ítélet napján. Ám ha ezt mondják: bánom, akkor szívből meg kell bocsátanunk ellenünk elkövetett vétkeiket. Az igazi boldogság nem a vagyon és a jó előmenetel birtoklásából áll, hanem a tiszta szív birtoklásából, melyet megtisztított az igazság iránti engedelmesség. Mindenki számára adott a lehetőség, hogy megvalósítsa a mennyei elveket. A sérelmek megbocsátása, nem pedig megbosszulása az, ami bölcsességről és igazi jóságról tanúskodik. A krisztusi szeretet az emberek iránt, akikért az Úr küzdött, a jellem igazi átalakulásának megnyilvánulása.

75. Zsoltár. Az éneklő mesternek, az altasétra, Aszáf Zsoltára. Ének. Tisztelünk téged, ó Isten, tisztelünk, neved közel van, hirdetik csodatetteid. Ha megszabom a határidőt, én méltányosan ítélek. A föld és annak minden lakosa elcsügged, én erősítem meg annak oszlopait. A kérkedőknek azt mondom, ne kérkedjetek, és a gonoszoknak ne emeljetek szarvat. Ne emeljétek magasra szarvatokat, ne szóljatok megkeményedett nyakkal. Mert nem napkelettől, sem napnyugattól, és nem is a puszta felől támad a felmagasztalás. Hanem Isten a bíró, aki egyet megaláz, mást felmagasztal. Mert pohár van az Úr kezében, bortól pezseg, nedveltele, ha tölt belőle, még seprejét is issza, és szopja a föld minden gonosztevője. Én pedig hirdetem ezt mindörökké, és éneket mondok a Jákób istenének. És a gonoszoknak szarvait mind letördelem, az igaznak szarvai pedig felmagasztalom.

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Reménytéri stúdiójában készült.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében, az imaheti alkalmak külön kiadásában. Egy héten át szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy hallgassa meg a hetednapot ünneplő Adventista Egyház imaheti üzenetét, valamint mélyüljünk el együtt az ígében, az imádságban. A mai alkalommal a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról hallhatunk, amely Jézus eljövetele előtt megvalósul. Ígéd szól Balalórán lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház etnikai és kiadványok igazgatója. Tartalmas alkalmat kívánok!

A Szentírásból azt olvashatjuk, mert meg van írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit a 2025-ös imahét alkalmából. Giorgio Pulvituval, a mai délutáni anyag szerzőjével együtt meghívok mindenkit, hogy közösen elmélkedjünk életünk egyik legfontosabb kérdéséről, a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról. Arról a folyamatról, amely az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének várásában teljesedik ki. A szentség egy olyan valóság, amely Istenhez kötődik. Azt jelenti, hogy valami vagy valaki Isten által elkülönített, tiszta, a bűntől elválasztott és különleges célra rendelt. És a bibliai értelemben vett szentség tehát nem csak egy belső lelki élmény, hanem életvitelünkben is megnyilvánuló valóság. A Szentlélek munkája által formálódik, alakul ki bennünk, és a Krisztus iránti szeretetből fakadó engedelmesség, erkölcsi tisztaság és odaadás teszi láthatóvá. A szentség fogalmát nem változtathatja meg sem a közvélemény, sem a többséges döntés, sem az emberi preferenciák, sem a legmagasabb földi hatóságok sem tudják megváltoztatni. És hogyha Isten valamit szentnek nyilvánít, akkor az szent marad az élet kezdetétől annak a végéig. Nem volna-e bölcs, ha mi is komolyan vennénk azt, amit Isten szentnek tart, vagy szentnek nyilvánít, mi az, ami szent az ő számára, és vajon szent-e a számunkra is? Amikor a Szentírásban keressük a helyes választ, meglepően gazdag lista tárul elénk. Isten maga szent. Szent, szent, szent a seregek ura, mondja Jézsajás próféta. Isten jelleme, Isten lénye, minden megnyilvánulása szentséget hordoz magában. A szombat szent például. 6 napunk van a munkára. Egyet azonban Isten elkülönített a lelki, fizikai megújulásra. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mondja Mózes második könyve, 20. fejezet, 8. Biblia verse. Ugyanakkor a Biblia azt mondja, hogy a tized szent. A földnek minden tizede az Úré. Szentség az az Úrnak. A jövedelmünk tizede az nem a miénk. Azt Istennek adjuk vissza, mint szent adományként. Isten neve szent a Biblia alapján, az Úrnak nevét hiába felnevedd. Sátán mindent megtesz, hogy Isten nevét közönségessé tegye, de az Isten félő ember tisztelettel ejti azt ki. A hely, ahol Isten jelen van, szent. Oldd le saruidat, mert szent föld az, ahol állsz, mondta Isten Mózesnek. Ezért volt szent a szent sátor, a templom, a szentély. A szentélynek minden egyes része, minden egyes eszköze, tárgya, az olaj, a főpap ruhája, mindez, amit Isten az ő szolgálatára rendelt, a szentélyben a szent volt. Ugyanakkor a hívásunk is, és a szolgálatunk is szent. Szent hívással hívott el bennünket, mondja Pál apostol Timóteusnak. A Szentváros, Jeruzsálem, és az angyalok is szentek. Láttam az új Szentvárost. Ezt lehet olvasni Jelenések könyve 21. fejezetében. A menny angyalai szentek, Isten szent tiszta küldöttjei. De ugyanakkor van egy jó hírem. Isten népe szent. Azt írja a Biblia, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. És ez a szentség nem csupán egy cím, egy név, egy titulus, hanem ez egy életforma. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Az emberi élet igen szent. Isten minden egyes életet meg tud szentelni. A mélyben fejlődő magzatét, a börtöncellában sínlődőjét, az idős otthon gyengélkedőjét, vagy az üzletemberét. Mert úgy szerette Isten a világot. Az élet egyedi, egyedi DNS, egyedi új lenyomat, egyedi hangnem. Te formáltál anyám méhében, mondja a zsoltáríró, és a hajszálaink mind számon vannak tartva.
nem csak az életünk szent, hanem a házasság is szent. A házasság nem csupán egy társadalmi szerződés, nem csupán egy érzelmi együttélés, hanem egy Isten által elkülönített szent szövetség férfi és nő között. Lesznek egy testé, mondja a Biblia. És amit Isten egybe kötött, az ember el ne válassza, mert tisztességes minden tekintetben a házasság. És Ellen White, Isten proféta nője hangsúlyozza, hogy Isten a házasságot, mint egy legszentebb intézményé alkotta, teremtette meg. És nem szenvedély kielégítésére, hanem szent felelősségként adatott a házasság. A Szentírás azonban szentesít, vagy szembeállít, szembesít bennünket egy mélyebb kérdéssel. Egyetértünk-e Isten szentségéről adott definíciójával? Társadalomként, nemzetként, vajon alávetjük-e magunkat annak, amit Isten szentnek tulajdonít és nevez? A válasz sokszor fájdalmasan egyértelmű. Nem becsüljük az emberi életnek az értékét, és naponta ezek pusztulnak el születésük előtt. A házasságot napjainkban átfogalmaztuk és kiüresítettük. A bujálkodást szabadságként ünnepeljük meg. A munka fontosabbá válik, mint az Istennel való kapcsolat. A szombat pedig terhet jelent, nem pedig ajándékot. A hanyatló társadalmak jellegzetessége az, hogy semmibe veszik azt, ami szent. De mi a helyzet velünk? Egyénekkel. Könnyű a társadalomra mutatni, ám Isten arra hív, hogy mi nézzünk tükörbe. Ő azt kéri, keressük és tiszteljük mindazt, amit ő szentnek mond. Isten parancsolatai nem terhek, hanem védő korlátok. A szombatnapja, hogy lelassuljunk, és azért van, hogy helyreálljunk. A tized, hogy a pénz ne legyen urunká. A tisztelettel ejtett isteni név, hogy mindig emlékezzünk, kinek szolgálunk. Ezek mind olyanok, mint a fekvőrendőrök és a járdaszegélyek. Megóvnak attól, hogy letérjünk a keskenyösvényről. Ugyanakkor fontos kimondani azt is, hogy nem a saját jóságunk által üdvözölünk. Nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy kiérdemeljük Isten megbocsátását. Mérlegre kerültünk, és hiányosnak találtattunk. De Krisztus szentsége elvégzi azt, amire mi képtelenek vagyunk. Ő a saját igazságát tulajdonítja nekünk. És amikor az ő kegyelme munkálkodik mi bennünk, ébredezni kezd a szívünkben a vágy, az óhaj a szentség iránt, az őszinte, tiszta, Istennek tetsző élet iránt. Engedd, hogy a kegyelem elvégezze benned a maga munkáját. Mert ahol a szentség iránti vágy megszületik, ott valójában Isten lelke munkája az újjáteremtést. A megszentelődés bibliai fogalma alapján a szentség keresése nem pusztán elméleti kérdés, hanem egy egész életen át tartó folyamat, amelyet a Biblia megszentelődésnek nevez. És a megszentelődés Isten munkája mi bennünk, amely által jellemünk, vágyaink, szándékaink és életgyakorlatunk őszhangba kerül az ő akaratával. A megszentelődés lényege az, hogy elkülönítés a bűntől és odaszánás Isten számára. A Biblia legalább 5 fontos dimenzióban mutatja be a megszentelődést, és próbáljuk ezeket elmélyíteni. Elsősorban a megszentelődés folyamatosan zajlik. Egy mindennapi gyakorlati folyamat, amelyben a Szentlélek munkálkodik mi bennünk. Ez a lelki növekedés jellemfejlődés, amely fokozatosan formál bennünket Krisztus hasonlatosságára. Mert aki megkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni, mondja Pál apostol. Változunk dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által. Ez a folyamat harcot, küzdelmet jelent a bűnnel, győzelmet Krisztus által, növekedést, fejlődést a szeretetben, fejlődést a tisztaságban, az engedelmességben, változást a gondolkodásban
és változást az életmódban. A megszentelődés így hát nem kényszer, hanem Isten szeretetének gyümölcse mindannyiunk életében. És aki Krisztushoz tartozik, annak életében megjelennek a lélek gyümölcsei. Megjelenik a szeretet, megjelenik az öröm, megjelenik a békesség, megjelenik a türelem, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatása. Krisztus ereje által férfiak és nők tépték szét már bűnös szokások béklyóit. Lemondtak az önzésről, bűnösök tisztelettudókká, iszákosok józanná, erkölcstelenek tisztává lettek. Olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás a csodák csodája. És az igének ez az átformáló ereje Isten szavának legmégségesebb csodája. Ellen White, apostolok története, 476. oldal. Másodszorban a megszentelődés teljessé válik Krisztus visszajövetelekor. A Biblia tanítása szerint a megszentelődés végső beteljesedése akkor következik be, amikor Jézus Krisztusunk visszatér. Maga békesség Istene, szenteljen meg titeket teljesen, igen, akkor jellemünk véglegesen és visszafordíthatatlanul tiszta lesz, amikor megjelenik, hasonlóvá leszünk hozzá. A megszentelődés tehát ma reménység, amely előremutat a mennyei tökéletesség fele. Harmadsorban a megszentelődés nem önmegváltás, hanem Isten munkája mi bennünk. És fontos ezt hangsúlyozni, fontos kimondani, a megszentelődés nem önmegváltás, nem is erkölcsi teljesítmény, amely üdvösséget szerez. A Biblia egyértelműen tekintetben kegyelemből tartattatok meg hitáltal, nem cselekedetekből. A megszentelődés tehát nem az üdvösség érdemszerző feltétele, hanem annak következménye. Mi nem a jó cselekedetek által leszünk Isten gyermekei, de akik valóban Isten gyermekei, azok életében megjelennek a jó cselekedetek. A megszentelődés válasz Isten szeretetére, engedelmesség a Szentlélek késztetésére, és együttmunkálkodás Krisztus átalakító, átformáló erejével. Negyedsorban a megszentelődésnek vannak gyakorlati területei. A Biblia

megszentelődésnek van egy célja. Krisztus jellemének visszatükrözése, Isten nem erkölcsi robotoknak teremtett vagy nevel bennünket, hanem olyan emberekké akar nevelni, akik szívből szeretik az ő akaratát. És a megszentelődés végső célja az, hogy Jézust visszatükrözzük a világ felé. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál inkább megjelenik mi bennünk. Megjelenik mi bennünk az ő türelme, az ő könyörülete, az igazság szeretete. Megjelenik az ő tisztasága, az ő önzetlensége, az ő hűsége és irgalma. Igen, a megszentelődés ott van, mint a maradék egyház jellemzője. A Jelenések könyve szerint Isten végidei népe két dolgot őriz majd meg, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus hitét. Ez a megszentelődés két alappillére. Parancsolatoknak a külső engedelmessége és Jézus Krisztus belső élő hite így válik teljessé. Isten népének jelleme. Krisztus visszajövetele, Krisztus megjelenése előtt. A megszentelődés tehát nem más, mint Jézus életének formálódása mi bennünk. És ez a bibliai megszentelődés lényege. Ez az a folyamat, amely a hívők és az egyház tökéletessé válásában teljesedik ki az ő eljövetele előtt. És a Biblia világossá teszi, hogy a megszentelődés nem csupán egy személyes belső folyamat, hanem egy közösségi valóság is. És ezt Giorgio Perlito kihangsúlyozza. Isten soha nem csak egyéneket, hanem egy egész népet hívott el a szentségre. Már az Ószövetségben elhangzott, szent nép legyetek előttem. Isten Izraelt nem csupán egyenként formálta, hanem mint közösséget formálta, mint népet különítette el a világ többi népétől. A szentség tehát nem pusztán a magányos hívő belső útja, hanem közösségi küldetés és egy kollektív tanúságtétel. A megszentelődés közösségi dimenziójának egyik alapelve az, hogy a közösség lelki állapota hatással van az egyénre, és az egyén lelki állapota hatással van a közösségi egészségre. Amikor Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt, az erkölcsi visszaéléseket nem csupán egyéni bűnként nevezi meg, hanem úgy tekint rájuk, mint a gyülekezet egészének megszentségtelenítésére. Nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti? A bűn tehát nem csak az egyén szentségét rontja meg, hanem a közösség egészét szellemi gyengülésvel is sodorja. Ebből következik az a felelősség, hogy a közösség támogatja, óvja és segíti egymást a szentségben. A keresztény közösség az új szövetség szerint Krisztus teste, amelyben tagok vagyunk egymás mellett és egymásért. A megszentelődés ezért testi metaforával élt valóság. Ha egy tag szenved, az egész test szenved. Ha egy tag gyógyul, az egész test megerősödik. A közösségi megszentelődést azt jelenti, hogy a hívők lelki növekedése és tisztasága egymásra hat, kihatással van. A hit példája az engedelmesség. A szeretet szolgálata vagy a türelem mind építi a testet. Ugyanígy a bűn, széthúzás, a harag vagy az engedetlenség rombolja a testet, a gyülekezet testét. A gyülekezet megszentelődésének egyik legfontosabb területe, és hangsúlyozom, legfontosabb területe az egység. Jézus főpap imájában így könyörgött: szenteld meg őket a te igazságoddal, hogy mindnyájan egyek legyenek. A szentség és az egység itt nem két külön elszigetelt fogalom, hanem szorosan összefonódnak, összekapcsolódnak. A közösség valódi szentsége nem érhető el széthúzással, ellenségeskedéssel vagy bizalmatlansággal. A megszentelt közösség, a megbocsátás, az egymás terhének hordozása és az építő szeretet légkörében élni. A közösségi megszentelődés másik területe a tanításnak a tisztasága. A Szentírás szerint a gyülekezet feladata az, hogy a hit egységére és az Isten fia

megismerésére jusson el. Amikor a tanítás tisztasága megőrződik, a közösség stabil, erős, és Krisztusra mutató marad. Amikor azonban tévtanítások, megosztó eszmék, vagy világi elvek hatolnak be, a közösségnek a lelki immunrendszere legyengül. Tehát a megszentelődés a tanítás őrzését is jelenti. Nem keménységből, hanem azért, hogy a gyülekezet tisztán és szeplő nélkül álljon meg Krisztus előtt. A közösség megszentelődésének fontos része a közös imádság és a közös igevizsgálat. A korai keresztények álhatatosan kitartottak. Az apostolok a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádságban. Az ilyen közösség növekszik. Az ilyen közösség érik be, és Krisztus jelleme egyre láthatóbbá válik benne. Amikor a gyülekezet együtt imádkozik, amikor a gyülekezet együtt bőjtöl, együtt keresi Isten akaratát, akkor a megszentelődés nem az egyén elszigetelt küzdelme, hanem a közösségnek a közös útja. Végül a közösségi megszentelődés a misszióban is nyilvánvalóvá válik. A megszentelődött közösség tanúságtétele vonzó, meggyőző és hiteles lesz. És Jézus ezért mondja, hogy erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A világ nem elsősorban a teológiánkat, hanem a jellemünket és a közösségi életünket látja. A megszentelődés tehát missziós erő, amikor Isten népe tiszta, szeretetteljes és Krisztusra mutató életet él, akkor a körülötte lévő világ is meglátja Isten dicsőségét. Ugyanakkor a megszentelődés és az egészséges életmód jelen van, mint kapcsolat, mint szoros kapcsolat a Bibliában. A Biblia a megszentelődést nem csupán egy erkölcsi vagy egy lelki síkon mutatja be, hanem az ember egész lényére kiterjedő folyamatként, testre és lélekre egyaránt. A Szentírás következetesen azt tanítja, hogy Isten nem csak a gondolatainkat és érzéseinket kívánja megtisztítani, hanem a testünket is. Mert a kettő szorosan összefügg. A bibliai látás szerint az ember egy egység, ezért a megszentelt élet szükségképpen áthatja a fizikai, a testi életmódot is. És Pál apostol így fogalmaz: a ti testetek a Szentléleknek a temploma, ezért dicsőítsétek az Istent a ti testetekben. Ez az alapige világossá teszi azt, hogy a test nem egy közömbös, nem egy semleges, nem egy jelentéktelen elem. Isten temploma egy szent hely, amely elkülönítve Istennek van fenntartva. Ahogyan a bibliai szent helyen sem lehetett bármit megtenni vagy bevinni oda, ugyanúgy a hívő ember testét is Krisztus uralma, Krisztus tisztasága is rendje kell, hogy jellemezze. A megszentelődés tehát magába foglalja az életmód, az életvitel megszentelődését is. Ez nem egészségmániát jelent, hanem azt a bibliai elvet, hogy Isten törvényszerűségei a teremtett világ működésére nézve jók, és az ember akkor él teljes, kiegyensúlyozott életet, ha a törvények összhangjában él. A test, mint Isten ajándéka. A józan életmód része a megszentelődésnek. Tehát a Szentírás szerint az emberi test Isten csodálatos alkotása, amelyet gondozni, megőrizni kell, és a Zsoltáros így vallja: csodálatosan megalkottál engem. A megszentelődés része tehát az a belátás, hogy a test ápolása, a pihenés, a tisztasság, a józan mértékletesség nem öncélű, hanem Isten tisztelete. Az egészséges életmód nem önmagáért való fegyelem, hanem a szolgálatra kész élet feltétele. Minél egészségesebb a test, annál alkalmasabb a lélek az Isten iránti engedelmességre, és annál alkalmasabb a mások szolgálatára. Pál apostol ezért inti Timóteust: légy mértékletes mindenben. A mértékletesség a megszentelődés egyik gyakorlati hasznos területe. Ugyanakkor a test megtartóztatása a szent élet része. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek munkája nyomán az ember uralkodik vágyain, uralkodik étvágyán, szokásain.
nem pedig azok uralják őt. Megzabolázom a testemet, és szolgává teszem, mondja Pál apostol. A megszentelődés nem csak a gondolatok, hanem a szokások, étkezési döntések, időbeosztása és életvitel szintjén kifejeződik a megszentelődés. Az egészségtelen életmód, a túlzás, a mértéktelenség, a függőségeink a Biblia szerint gyengíti az emberi ítélő képességét, és gyengíti a lelki érzékenységét. Éppen ezért a bibliai egészségüzenet nem moralizálás, hanem a megszentelt élet gyakorlati védelme. És Isten eredeti étrendje, a teremtett rend része, a Biblia bemutatja azt, hogy Isten gondoskodott az ember megfelelő táplálékáról. Nektek adom az egész földön a maghozó füvet és a gyümölcstermő fákat. Ez a teremtési étrend növényi alapok, amelyet a tudomány is az egyik legegészségesebb táplálkozási formaként tart számon. És a bibliai egészségüzenet tehát nem új találmány, hanem a teremtésbe helyezett isteni bölcsesség része. És a vízözön után Isten bizonyos feltételek mellett megengedte az állati eredetű táplálékot, de világosan megkülönböztette a tiszta és a tisztátalan állatokat. És a megkülönböztetett célja nem csupán kultikus volt, hanem egészségügyi és lelki érdekeket szolgált. A tiszta életmód így kapcsolódott össze a tiszta Isten tisztelettel. Ugyanakkor a pihenés és ritmusnak van egy szentsége. A szombat, mint egészségi ajándék, a megszentelődés része a pihenés ritmusának elfogadása is. A szombat nem csupán egy vallási rituálé, hanem élettani szükséglet, amelyet a Teremtő helyezett az ember életbe. A szombat a test és a lelki helyreállításnak a napja, hogy megpihenjen a te örökösöd, a te szolgád, sőt, a te állatod is. A modern kutatás bebizonyítja, amit a Biblia már állított. Az embernek szüksége van a rendszeres, ciklikus pihenésre, a stresszoldásra, a kapcsolati és a lelki megújulásra. A szombat ennek Istentől rendelt eszköze. Így a megszentelődés és az egészség mélyen összefonódik a szombatban. Ugyanakkor a tisztaság törvényei, a testi higiénia, lelki jelentősége a mózesi törvények között számos egészségügyi, higiéniai rendelkezés található. Karanténszabályok, tisztálkodási előírások, fertőzések elleni intézkedések, ezek Isten népének egészségét védték egy olyan korban, amikor a világ többi részén ezek ismeretlenek voltak. És a Biblia azt tanítja, hogy a külső tisztaság nem helyettesíti a belsőt, de nem is áll vele szemben. A külső és a belső tisztaság összetartozik, mert ugyanaz az Isten, a Teremtőnk és a Megváltónk. Így az egészséges életmód nem szemben áll a megszentelődéssel, hanem annak az egyik természetes következménye. Igen, a Szentlélek temploma, az egészség, mint missziós eszköz, az egészséges életmód sokszor erőteljes tanúságtétel lehet. A világ egyre inkább vágyik a békességre, a hosszú életre, a józanságra. És amikor a keresztény közösség egyszerű, tiszta, egészséges életet él, akkor láthatóvá teszi Istennek bölcsességét. Fénylik, így fénylik a ti világosságtok, mondja Jézus Krisztus. A megszentelt élet, amely összhangban van Isten egészség üzenetével, világító példává válik. A test és a lélek egysége, a megszentelődés holisztikus bibliai képe. A Biblia nem választja szét a testet és a lelket, ezért a megszentelődés sem érinti csak az egyiket. Isten egész embert akar újjáteremteni. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketeket, mind testeteket, fedhetetlenül őriztessétek meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A megszentelődés tehát teljes, átfogó, és az élet minden területét átjáró isteni munka. Az egészséges életmód, amely a teremtés rendjével és Isten igéjével összhangban van, nem egy mellékes részlet, hanem a megszentelt élet természetes gyümölcse. A megszentelődés és a megigazulás kapcsolata a Biblia egyik legmélyebb és legszebb összefüggése. A két fogalom nem felcserélhető, de elválaszthatatlanul összetartozik.
A megigazulás a keresztény élet kiinduló pontja. A megszentelődés pedig annak a folyamatos útja. A megigazulás Isten egyszeri, teljes és végleges ítélete a hívő felett. A bűnbocsánatot ad. Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk, és Isten gyermekei közé fogad bennünket. Ez nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Hiszen kegyelemből van üdvösségtek, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. A megigazolás pillanatában a hívő békességet kap Istentől. És bár természete még nem változik meg teljesen, státusza megváltozik. Többé nem bűnösként, hanem megváltott gyermekeként áll Isten előtt. A megszentelődés ezzel szemben az a folyamat, amelyben Isten azzá formál bennünket, amivé a megigazulás által már nyilvánított. Ha a megigazulás kimondja rólunk, hogy igazak vagyunk Krisztusban, akkor a megszentelődés valóságos életté formálja ezt az igazságot. A kettő kapcsolata így fejezhető ki, amit Isten kijelent rólunk, az a megigazítás. Az valósággá is teszi bennünk a megszentelődés által. A Biblia ezt az egységet több helyen hangsúlyozza, és Pál apostol azt írja, és akiket elhívott, azikat meg is igazított. Akiket pedig megigazított, azikat meg is dicsőítette. A megszentelődés tehát nem opcionális kiegészítés, hanem a megigazítás természetes következménye. Aki igazként áll Isten előtt, az elindul azon az úton, amely Isten szeretetét és jellemét tükrözi vissza. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, mert a megigazolás gyümölcse az a megszentelt élet. És a kettő közötti feszültség és harmónia itt van. A keresztény ember egyszerre él két valóságban. Már igaz Isten előtt a hit által, ugyanakkor napról napra küzd a régi természetével. Ez nem ellentmondás, hanem a keresztény életnek a dinamikája. A megigazulás biztosíték a megszentelődés növekedésére. A megigazulás békességet ad, a megszentelődés átalakulást. A megigazulás egyszeri alkalom, a megszentelődés élethosszig tartó folyamat. A gyakorlati következménye a megszentelődésnek a következő. A hívő soha nem a megszentelődés eredményeire támaszkodik, amikor az üdvösségről gondolkodik. Ez a megigazulás kegyelmében nyugszik. De ugyanakkor soha nem állhat meg a megigazulásnál. Mert aki valóban elfogadta Krisztus igazságát, abban a Szentlélek elkezdi megteremni a szent életnek a gyümölcseit. Röviden összefoglalva, a megigazulás a keresztény élet kapuja. A megszentelődés az ezen a kapun túli élet. Mindkettő Krisztus kegyelméből fakad, és mindkettő az üdvösség nagy művének a megvalósítása. Ez a kapcsolat teszi a keresztény életet egyszerre biztossá és dinamikussá. Ezt az életet kívánom. A megigazított és a megszentelt életet kívánom mindannyiatok számára. Ezért az életért imádkozzatok, ezért az életért harcoljatok. Nap mint nap megéri harcolni a bűn ellen. Megéri harcolni Krisztus kegyelme ereje által. Ezért imádkozzunk. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy te szent vagy. Köszönjük a Szentírást, a Bibliát. Köszönjük a szent szombatnapot. Köszönjük a szent várost, Jeruzsálemet, amit készítesz számunkra. Köszönjük szent angyalaidnak munkáját. De köszönjük szépen, Szentlélek Isten, tevékenységedet életünkben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megigazítasz Jézus vére érdeme által. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te vagy az, aki a megszentelődés folyamatát elkezded, folytatod, és befejezed mindannyiunk életében. Egy szent életért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy ez az élet bizonságtevő élet legyen. Egy olyan élet, ami bemutatja a te szentségedet a mai világnak. Hallgass meg imánkat, szenteld meg életünket, jöjjön el országod, és legyen meg dicső akaratod Jézus által. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bűn feletti lelki győzelmet maga Jézus Krisztus viszi véghez egyéni életünkben, de az egyházunk életében is. A hitáltali megigazításunk és megszentelődésünk, melyet Jézus visz véghez kegyelemből életünkben, elmaradhatatlan, egzisztenciális jelentősége van. Jézus igazsága és tökéletessége az, amit hit által Jézus nekünk ajándékoz, ránk ruház, és ezáltal Isten Jézus érdemeire tekintve és tökéletességét látva bennünk, amit nekünk tulajdonít, kegyelmébe fogad. Az igazi hit látható változást eredményez ugyanakkor. Ennek oka pedig Jézus elfogadása és jelenléte életünkben. Szeretettel várom Önöket az előttünk álló héten, minden este a magyar adásidőben, a hetednapot ünneplő adventista egyház imaheti üzenetének meghallgatására. Békés és áldott estét, imahetet kívánok!

92. Zsoltár. Zsoltár, ének szombatnapra. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges. Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente a te hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel, mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg ezt, hogy mikor felsarjadnak a gonoszok, mint a fű, és virágoznak mind a hamisság cselekedők, mindörökké elvesztenek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy örökké, mert ímé a te ellenségeid elvesznek, és elszélednek mind a hamisság cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egy szarvújét, elárasztatom csillogó olajjal, és legeltetem szemeimet az én ellenségeimen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, ami Istenünknek tornácaiban virágzanak. Még a vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, hogy hirdessék, hogy igazságos az Úr, az én kősziklám, és hogy nincsen hamiság.

52. Zsoltár. Az éneklő mesternek Dávid tanítása. Mikor az Idumeus Doeg eljött, és hírt vitt Saulnak, és ezt mondá néki, Dávid az Akimélek házába ment be. Mit dicsekedel gonoszságban, ó te magabíró? Az Istennek kegyelme szüntelen való. Nyelved ártalmakon elmélkedik, és olyan, mint az éles olló, te álnokságnak mestere. Szereted a gonoszt inkább, hogy nem a jót, és a hazugságot inkább, mint igazságot szólni. Szeretsz minden ártalmas beszédet és az álnok nyelvet. Meg is ront az Isten téged, teljesen eltakarít, kigyomlál téged a te hajlékodból, és kiszaggat téged az élők földjéről. És látják ezt az igazak, és félnek, és nevetnek rajta. Ímé az a férfiú, aki nem Istent fogadta erősségévé, hanem az ő gazdagságának sokaságában bízott, és ereje az ő gonoszságában volt. Én pedig, mint zöldelő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mind örökkön örökké. Áldlak téged örökké, hogy így cselekedtél, nevedben remélek, mert jóságos vagy a te híved.

0: élet és egészség.
1: De az én órám, illetőleg a mai óra feladata az lett volna számomra, hogy a genetikai állományunkról beszéljünk, hogy az hogyan határozza meg az élettartamot. Ehhez, hogy ezt megértsük, néhány dolgot a genetikáról kell mondanom. Ugye a genetika mellé egy új terminus technicus, a genomika szó jött az elmúlt évtizedben, és ezt a két dolgot ma már tudnunk kell, hogy mi mit jelent. A genetika összességében az öröklődés tudományát jelenti, annak a törvényszerűségeivel foglalkozik, és hát tulajdonképpen a Mendel által meghatározott törvényszerűségek jelentették hosszú ideig ezeket a genetikai tudományokat. És ugye a 2000-es év volt az a döntő, amikor eljutott a tudomány arra a pontra, hogy az emberi örökítő anyag, a DNS molekula teljes szekvenciáját megfejtették, vagyis kompjúterre lehetett írni. Ugye 3,2 milliárd apró kis egységből áll a DNS molekula, az emberi örökítő anyag, és hát ennek a teljes állománynak a föltérképezése, azt hívjuk strukturális genomikának, és ennek a struktúrának, a működésének a megértésével pedig a funkcionális vagy működési genomika foglalkozik. A genetikával már az ókorban is foglalkoztak, Hippokrátész, a nagy görög orvos is képes volt már olyan törvényszerűségek leírására, amit a saját megfigyeléseiből meglehetősen patriarchális szinten, ugye a matriarchátus után következett a férfi uralmú társadalom, és Hippokrátész is ennek az elvnek a híve volt. Ő azt a nézetet terjesztette, hogy ugye az örökítő anyag, hogy hogyan megy át az információ a szülőből a gyerekbe, azért pusztán az apa felelős. Az apában mindenütt termelődik az örökítő anyag, a sperma, ugye a fejébe, a szemébe, a fülébe és májába, és összegyűjtik egy bizonyos helyen, amit mindannyian tudunk, hogy hol, és így jut az anyába, mint termőtalajra. És ezáltal ugye az apa tulajdonságai fognak dominálni az újszülöttben, illetőleg a gyermekben, a felnőttben, és akkor a kopasz embernek kopasz gyereke, a kancsalnak kancsal, a hosszú életű matuzsálemnek pedig matuzsálem korú utódai lesznek. Hát ez összességében ugye nem igaz, kijelenthetjük, de egy nagyon fontos tény az információ. Ugye a mai korban az informatika korát éljük, és az a mód, ahogy Hippokrátész megfogalmazta, hogy az információ egységeit össze kell gyűjteni az apából, és így jut át az utódba, így tulajdonképpen úttörőnek számíthat. A genomika a 21. századnak a tudománya. Tulajdonképpen a komputer technológia nélkül nem létezne. Nem is beszélhetnénk róla, hiszen olyan óriási adatbázis, amely az emberi DNS molekula 3,2 milliárd nukleotid egysége, ennek a kezelése az lehetetlen volna. Ha beírnánk egy könyvbe, akkor 200 ezer oldalas könyvre volna szükség ahhoz, hogy ezt a 4 nukleoditot, amik egymás után ismétlődnek különböző variációkban, ezt elolvashatnánk. Nyilván 200 oldal vagy 200 könyv, 1000 oldalas könyvnek az elolvasása és folyamatos karbantartás az emberi elmével az lehetetlen. Tehát ehhez komputer technológia kell. A genomika viszont így módon ugye kifejlődhetett, hogy a komputer korszakban ezt a hatalmas adatbázist tudjuk kezelni, sőt, egymás mellé fektethetjük a különböző genomokat, az emberi genom mellé oda tehetjük az egérnek a genomját, a muslicájét, és így tovább, ezáltal az összehasonlítás a különböző élőlények között valójában könnyebbé válik. A genomnak a struktúrájának a tanulmányozásával lehetségessé válik, hogy egy-egy betegségnek a genetikai hátterét is mélyebben megérthessük, hiszen a struktúrában való eltérésekhez tartozó működés sokkal könnyebben tanulmányozható. Tulajdonképpen a genomika tehát három alappilléren nyugszik. Az egyik a bioinformatika, ugye ezt harmadikként van felsorolva, a különböző genom projektek. Vannak ugye a humán genom projekt, aminek a strukturális része 2000-ben fejeződött be, amikor a 3,2 milliárd bázispárból 2,7 milliárdot már ismertük. Ez a legfontosabb, mert a maradék, a fennmaradó rész az igazából azt nincs kódoló szekvencia, és valójában nem is tudjuk még, hogy igazán mit jelent. Ugye az egér, a rizs, a nyúl, a csimpánz, patkány és minden élőlény, legyen az állat vagy növényvilágba tartozó, DNS molekulája szépen egymás mellé fektethető, és olvasható a struktúrája. És mindez, hogy az orvosi tudományban is föl lehessen használni, létezik egy lapka vagy chip technológia, amivel ezeket a struktúrákat olvasni tudjuk. És feldarabolva a DNS-t, ezek egy tárgylemez, tehát egy orvosi tárgylemez, ami nem nagyobb, mint 10 cm, de szépen föl lehet rakni az akár 10-15 ezer gént is. Majd látni fogjuk, hogy igazából ez messze van az egész emberi DNS molekulától, ez a 15 ezer génnek a vizsgálata, hiszen ma már a legnagyobb meglepetés az volt a számunkra, hogy a DNS molekulának csak a 2%-a működik. A 98% igazából halvány fogalmunk sincs, hogy mit csinál, hogy miért van ott. Ma kezdjük sejteni, hogy nem fölösleges, mert eddig csak azt gondoltuk, hogy valami junk, valami szemét, valami egyéb, de ma azt mondjuk, hogy nem kódoló szekvencia, amely a gének regulációjába, a szabályozásában vesz részt. Valójában a kódoló szekvenciák, a gének, az csak a DNS molekula 2%-át alkotják, és az emberi gének száma 25 ezer. Amikor én tanultam a genetikát, akkor még 120 ezer génről beszéltek. Sőt, mi több, 5-10 évvel ezelőtt is még 80 ezer volt a géneknek a feltételezett száma. Ma már tudjuk, hogy ez folyamatosan ugye kevesbedik, de azért kevesebb, ezt becslés alapján mondták, vagy gondolták, hogy ennyi a géneknek a száma. Igazából megszámolni senki nem tudta, most próbálják ugye megszámolni, hogy valójában az ismert struktúrából mennyi lesz a géneknek a végleges száma, de 25 ezer körül van. Az, hogy ez a 25 ezer gén elegendő, a rizsnek lényegesen több, vagy a búzának, sőt a muslicának is 18 ezer génje van, nem a gének száma teszi az embert, hanem a gének működése. Egy gén akár több százféle működést képes ellátni, attól függően, hogy éppen milyen hatás éri. És éppen ezért elég nekünk a 25 ezer gén. Az, hogy nem pusztán csak a gének tanulmányozásával jutunk előre a genomika tanulmányozásával, az onnan tudjuk, hogy a nem kódoló szekvenciák tanulmányozása rendkívül fontos, hiszen ezek alapvetően befolyásolják a géneknek a működését. És tulajdonképpen kicsi betűvel szerepel, nem is kell látni róla semmit. Valójában a nem kódoló szekvenciáknak számos, egyelőre még rejtélyes oldala van, de úgy tűnik, hogy ezen a téren is jelentős változások vannak, változások lesznek, sokat fogunk megismerni. Például csak a több újúságot, ha megnézzük, ennek nincs egyetlen gén vonzata se, hanem egy bizonyos nem kódoló szekvenciában egy specifikus gén szekvencia adja meg, hogy az illetőnek polidaktíliája, vagy több újúsága legyen. Tehát ugye a genomika az valójában összefoglalva azt jelenti, hogy az összes gén egyszerre való tanulmányozása a különböző chip technológiával, illetőleg az egyes szakágak, az orvosi szakágak részéről történő hozzáférés lehetősége, tehát a molekuláris alapoknak a tanulmányozása a genomika révén lehetséges. Ezáltal átalakul minden orvostudományi szubdisziplína, legyen az a belgyógyászat, legyen az a szülészet, nőgyógyászat. Másként látjuk a betegségeket, másként látjuk akkor, hogyha ismerjük az alapokat. Másként járunk egy olyan padlón, ahol teljesen sima van és könnyedén mehetünk, és másként járunk olyan, ahol csak drótok és lécek vannak, ott nyilván már óvatosabban fogunk közlekedni. Ezt azért mondom, mert a strukturális, funkcionális genomika tanulmányozása meglehetősen érdekes dolgokat fog a számunkra elhozni. Olyan dolgok fölött nem fogunk átsiklani, amit csak egy sima padlónak látunk, látni fogjuk, hogy mennyire fontos és talán életbe vágó, sőt élettartamba vágó dolgok derülnek majd ki ebből a tudományból. Kiderülnek a gyakori emberi betegségek, amelyek közül a korai degeneráció a legfontosabb. Mindannyian tudjuk, ugye, hogy a statisztikák a tumorokról, a szív-érrendszeri betegségek igen magas, vagy ilyen jó helyen lévő, tehát, hogy is mondjam, első helyen lévő statisztikai szerepéről szólnak, és hát ezek ugye a célok, hogy ezeket a betegségeket megelőzzük. Van ennél egy sokkal gyakoribb a korai degeneráció, amely szinte a pubertás idején már elkezdődik, csak nem veszük észre, mert nem olyan drámai sebességgel megy. Valójában korai degeneráció képezi az öregedésnek az alapját. Mindannyian tudjuk, hogy a sejtek osztódása behatárolt, és egy bizonyos idő után nem képesek osztódni a sejtek. De ez igazából ez sem teljesen igaz, hiszen a úgynevezett neopláziás vagy új képződmények alkotta, tehát a tumorokat alkotó sejtek, ezek végtelenül képesek osztódni. Tehát a genomika fényt fog deríteni arra, hogy mi módon lehet befolyásolni a sejteknek a fiatalságát, a degeneráció elleni küzdelmet, és hogy a degeneráció ne vonatkozzon a szív-érrendszeri betegségekre, ne vonatkozzon a diabéteszre, és így tovább. Még egy dolgot szerettem volna elmondani, ami ebben a vonulatba tartozik, ez pedig az, hogy miért vagyunk mi mindannyian különbözőek, akik itt ülünk, mindannyian emberek vagyunk, de egymásra nem hasonlítunk, és ez valójában a DNS molekulában lévő egy nukleotid eltérések vannak. Ezek az eltérések, tehát mondjuk lefektetnénk itt a jelenlévőknek a genómját, szép sor, 2,5 méter hosszú lenne a molekula, és megnéznénk, akkor különböző helyeken eltéréseket találnánk, és ezek a kis eltérések megnyilvánulnának a gének expressziójában, és ezáltal úgynevezett polimorfok, tehát különböző alakúak, különböző formájúak vagyunk. Ezeket hívja a tudomány SNP, vagy angolul SNP-eknek. Egy ilyen eltérés mondjuk egy gyógyszer metabolizáló enzimben azt jelentheti, hogy az illető képtelen úgy bevenni az algopirint, hogy ne lyuk, vagy az aspirint, hogy ne lyukadjon ki a gyomra, mert nem képes átalakítani a szervezete az aspirint. Ezáltal eljutunk ahhoz a nagyon fontos kérdéshez, hogy a genomika esetleg majd personalizált, egyedre szabott gyógyszer tervezést lesz képes megvalósítani. Én nem ugranék ennyire előre, mert ez a tudomány és igazából nem is a mi dolgunk, inkább ebből azt a következtetést hangsúlyoznám, hogy ne vegyük be azt az aspirin, meg azt a másik gyógyszert sem, mert nem biztos, hogy éppen elérjük azt a hatást, amit szerettünk volna. Egyébként egy-két óra múlva magától is megszűnő gyomorfájás miatt. Ugyanis a gyomor perforáció következtében ugye elvérezhet valaki, és így tovább a gyógyszereknek a tervezésénél ma már rendkívül óvatosnak kell lennünk, és figyelembe kell venni azokat a tényeket, amelyek például az Egyesült Államokban láttak napvilágon, hogy az egyik vezető halálozási ok a gyógyszer mellékhatás. 100 000 ember hal meg évente az Egyesült Államokban gyógyszer mellékhatás következtében. Ugye hallottuk azt, hogy még petefészekrákban 10 000 ember, vagy 8-10-5 000, ez Egyesült Államokbeli adat, szívérrendszeri betegségek, majdhogy nem ott van az első három között, hogy igazából melyik a vezető halálok, azt nem tudni, de a gyógyszer mellékhatás mindenképpen különleges helyet foglal el. Hát tulajdonképpen a SNP-ek talán megoldást fognak jelenteni. Nem azt, hogy minden egyes emberre fogunk gyógyszert találni, hanem egy bizonyos embercsoportra. Ennek viszont már meglehetősen komoly etikai vonzatai lesznek, hogy én tudom, a gyógyszerész tudja, hogy ennek a csoportnak adhatom ezt a gyógyszert, hogy nyilvánvaló ott már komoly diszkrimináció lesz. Itt az etikai vonatkozásokba nem szeretnék tovább belemenni, mert itt számos csúsztatás és probléma lehet. Itt most elnézést kell, hogy kérjek a hallgatóságtól, mert a genomikáról beszélni úgy, hogy mondjuk nem orvosoknak, meglehetősen nagy kihívás, és különösen igaz ez egy olyan tudományra, amit még az orvosok sem értenek. Nem akarom, hogy is megsérteni orvos kollégáimat, de ők maguk bevallják, és ezt világosan leírt a Francis Collins professzor, a mai genetika egyik atya, hogy olyan hatalmas információ robbanás történt a genetikával. Mert régen még csak megbarátkoztak azzal, hogy igen, a genetikus az sok mindent tud, olyat, amit mi nem tudunk. Én elefántcsont toronyba ülő valaki, aki ismeri a különböző törvényszerűségeket, meg a ritka betegségeket. De a genomika pontosan az a tudomány, ami azokkal a betegségekkel is képessé tesz bennünket foglalkozni, amelyeket nem ritka betegségeknek, hanem mindennapi betegségeknek hívunk, és a leggyakoribb emberi betegségeket jelentik. És a legtöbb gyakorló orvos néhány genetikai óra képzést kapott, és ennek következtében számukra is komoly kihívás ennek a dolognak a megértése. Úgyhogy az oktatásban igen nagy feladatunk van minden szinten, az egyetemi oktatást illetően is. Mit tesz bennünket emberré?

genetikai információt hordozza. Ez ugye azt sugallja számunkra, hogy azért meglehetősen jól determináltak bizonyos képességek, és valójában a génjeink alapján meghatározott a sorsunk. Hát annyiban, hogy vagy egér, vagy emberek vagyunk, úgy igen, de mint ember embernek a sorsa, úgy valójában kevésbé, hiszen a gének nem végzetes determinizmust jelentenek, mert a géneknek a működése valójában csak egy környezetben zajlik le, és a környezet különböző hatásaira megfelelő módon reagál a genom. Talán úgy képzeljék el leginkább, és ezáltal már egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy a sorsunkat ne egy determinizmus alapján, egy eleve elrendelés alapján képzeljük el, hanem egy kicsit a kezünkbe is vehetjük a sorsunk alakítását, mert ugye a mai nem ritka monogénes betegségek, hanem elsősorban a dömpinget okozó poligénes, komplex betegségeket illetően alapvetően úgy képzeljük el, hogy a sorsunkat mi magunk, nem az, hogy döntjük el, hanem a mi tevékenységünk alapján dől el. A mi mindennapi tevékenységünk alapján dől el a sorsunk. Úgy képzeljük el, hogy van egy zongora, aminek a billentyűi megfelelő szép hangokat adnak ki, és ha mi elkezdünk tanulni a zongorán, akkor nagyon szép dallamokat, harmóniákat képesek vagyunk előadni. Sőt, hogyha Liszt Ferencet keltenénk föl, vagy egy mai igazán komoly zongoraművészt, ő csodálatosan képes zongorázni ezen a zongorán, amit mi humán genomnak hívunk. A genomika feladata az, hogy megtanítson bennünket zongorázni ezeken a géneken, megtanítson bennünket valóban úgy kezelni a saját génjeinket, és azt mondtam, hogy mindenki, mi a polimorfak vagyunk, mindenkinek külön zongorája van, és ez alapján tudjuk egy kicsit a saját jövőnket befolyásolni. Nézzük meg, hogy a genetika mit ígérhet a fiatalság, vagy a fiatalon maradás forrásaként. Ugye a génterápia volt az első igazán nagy ágyú, amit sütögetni kezdtek a 80-as években, hogy igen, majd a genetika fejlődésével eljutunk oda, hogy a beteg gént kijavítjuk. Ma rájöttünk, hogy ez nem olyan egyszerű, sőt, kifejezetten nagy problémákat jelent, és valójában nem is tartozik jelenleg a vizsgálandó területek közé, mert ennek kétféle lehetősége van. Az egyik az ivarsejtekbe történő génterápia, a másik pedig a szomatikus vagy testi sejtjeinkbe történő génterápia. Na most, ha a csírasejtbe, amelyeket az utódaink örökölnek, tehát a petesejt, a hímivarsejtbe, vagy a megtermékenyült petesejtbe juttatunk be gént, az onnantól kezdve konzekvensen megjeleníti a hatását. Ez a lehetőség tiltva van minden világ, a világ minden országában, tehát a csírasejtekben történő génterápia, aminek a jövője az beláthatatlan, és a következményei beláthatatlanok, az nem igazán járható út. A testi sejtek viszont elérhetetlenek a génterápia számára, mert olyan vektorokra volna szükségünk, amelyek beviszik a hibás gént. Minden egyes sejtbe is milliárd és milliárd sejtünk van, nyilván elképzelhetetlen, hogy ez valójában jól működjön. Ezért például megdöbbentőek azok a nagy butaságok, amelyek mondjuk az izomdisztrófiában szenvedő gyerekeknek gyűjtenek 20-30-40-50 millió forintokat, és elviszik.

Távol-Keletre, ahol sarlatánok elkezdik oltogatni a kisbabát, valami átmeneti javulás mindenképpen bekövetkezik, de lehetetlen, hiszen az összes izomsejtbe folyamatosan be kell juttatni a gént, mert utána az el fog halni. Tehát a testi sejtekben történő génterápia az igazából, hát a mai tudásunk szerint nem működik. A klónozás. Ugye csináljunk kópiát magunkról. Hát a sárgarépáról könnyű ezt elmondani, de az embernél a klónozás nem ilyen egyszerű. Az őssejt terápia az megint csak problematikus. Vannak ígéretes dolgok az őssejtekről. Annyit szeretnék csak elmondani, hogy többféle őssejtünk van. Erről később beszélek, jó? A genom repair az, ami igazán fontos. A humán genom tartalmaz olyan géneket, amelyek karbantartó géneknek hívjuk. És ezek szépen ellenőrzik, mint ahogy a rendőrök az utcán a rendet. Ellenőrzik, ha probléma van, akkor hívják a javító géneket, és kijavítják a hibákat. Valójában az emberrel probléma akkor lesz, hogyha tönkre tesszük ezt a javító műhelyt, a genom repair géncsaládot. Itt, ha egy bizonyos mennyiségű károsodás, 10 a mínusz x-ediken károsodás, tehát rengeteget ronthatunk rajta, tehát van időnk arra, hogy meg is gondoljuk. Ha ezt karban tartjuk, akkor igazából baj nem lehet az ember egészségével és a betegséggel. És itt jön be tulajdonképpen az életmód, a különböző önsors rontó vagy önsors javító technikáknak az ismerete. Segítségünkre vannak a korai öregedés szindrómák modellek, amellyel tanulmányozhatjuk az egyes, az öregedésben különösen szerepet játszó géneket. Van két korai öregedés szindróma, amelyek közül a progéria, az 10 éves kor előtt kezdődik már meg, és a génje még máig sem ismert, vannak föltételezett helyek, és a Werner szindróma, amely a 8-as kromoszómán van a kóros gén, a pubertás idején kezdődik, a szív, érrendszer öregedésével, a bőr, a kötőszövet öregedésével, hajhullás, és valójában egy pubertás korú gyermek úgy néz ki, mint egy 70-80 éves, és hát ez bizony rendkívüli nagy problémát jelent, mert nem lehet korrigálni, nincs javítási lehetőség. Ilyen esetekben a cukor anyagcsere szabályozási zavara is mindig megfigyelhető, és a cukor anyagcsere, mint ugye a 2-es típusú diabétesz, ugye egyre inkább növekszik a gyakorisága. Ez minden bizonnyal annak köszönhető, hogy a környezet, amiben a genom került, az rendkívüli módon megváltozott, és ennek következtében hát a cukor diszreguláció, a cukor anyagcsere diszregulációja van. A klónozásról ugye a dolly bárányon kívül mást nem nagyon szeretnék elmondani. Magyar szereplője is van, Vajta Gábor nevével fémjelezve, aki hát egyelőre hazánkban is dolgozott, és főként Dániában és külföldön ért el igen nagy sikereket, de hát rendkívüli módon megnehezítettek az ilyen irányú kísérletek szerencsére. Mert úgy gondolom, hogy senki nem szeretné, hogyha a klónozást bevezetnék a mindennapi gyakorlatban. Az őssejtekről annyit szeretnék még elmondani, hogy a különböző médiákból hallott hírek, a köldökzsinór
vérben található őssejteknek a kinyeréséről beszélnek, és ezzel hitegetik a lakosságot, hogy bizony majd megmentik az esetleg leukémiába esett gyermeket a betegségtől. Az igazság az, hogy ez nem igaz. Az igazság az, hogy ez hazugság. Mert ma senki nem mer vállalkozni arra, hogy abból a néhány milliliterből annyi őssejtet hozzon, amit a leukémia kezelése, hát aki ne is tudják meg, hogy az miből áll, gyakorlatilag a csontvelő teljes kiirtásából, és arra a néhány sejtre rábízni az illető gyereknek a jövőjét, ezt nincs, aki vállalja egyenlőre. Nem beszélve arról, hogy ennek az esélye, hogy ez bekövetkezzen, szerencsére nagyon ritka. Tehát az, hogy egy köldökzsinór vér vagy bankban lévő vért felhasználjanak, annak az esélye 1 a 100 000-nél kisebb, szerencsére. Tehát úgy gondolom, hogy vannak bizonyos dolgok, amikben nem szabad előre futni olyan messzire, amit még senki nem is lát be. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy meddig vagyunk képesek eltartani az őssejteket. Az őssejtek eltarthatósága egyesek szerint 5 év, az ígéret szerint 15-20 év, de ki tud erre válaszolni ma? A hosszú élet receptjét én nem fogom önöknek most megadni ezen az órán, de néhány támpontot mindenképpen szeretnék hozzá tenni, és valójában tegyük fel a kérdést, hogy a hosszú élet az egyenlő lehet a betegségek elkerülésével? Hogyha a degenerációt annak vesszük, betegségnek, már pedig az, gondoljunk csak a csikorgó ízületekre és egyebekre, vagy a nehezen forgó nyakcsigolyákra, recsegő nyakcsigolyákra, ugye ott nagyon korán megkezdődik a degeneráció, már akár 20-30 éves korban is a nyakfordításánál meglehetős ropogást lehet csukott szemmel hallgatni. Tehát valójában ugye erre kellene összpontosítanunk, hogy milyen lehetőségeink vannak, ugye itt a felsorolt 5 fő problémának a megoldására, a szív-érrendszeri betegségek, mint a top betegségfajta, a daganatok, az anyagcsere betegségek, amelyek között a cukorbetegség, a 2-es típusú diabétesz kiemelkedő helyen van. Egyébként ezt a halálos 4-es nevű betegség részeként ismerjük. A halálos 4-es az elhízás, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a degeneráció valójában egy olyan kórkép, aminek az elmúlt években az évenkénti előfordulása egyre inkább emelkedik. Vannak olyan jóslatok, hogy 10 év múlva a lakosságnak nem 7-8%-a lesz cukorbeteg, hanem 20-25%-a. Sőt, ennél borúlátóbbak is vannak, közel 50-60%-ról is szól a példa. Ez egyébként nagyon könnyen elképzelhető, hiszen vannak olyan szigetek, amelyek elzárva voltak hosszú ideig a civilizációtól, és ismeretlen volt ez a betegség, és a kultúra, idézőjelbe történt bevitele, ezeknek a betegségeknek az elharapózásához vezetett. Gyakorlatilag ezek a populációk védtelenek voltak ezzel az új életmóddal szemben, és 40-50%-os gyakoriság van ezeknek a betegségeknek. Ugye a degeneratív betegségek közül az idegrendszeri degeneráció a kiemelkedő helyen van, ugye a memória, a csökkenés. A leggyorsabb degeneráció egyébként a szemlencsében zajlik le,
ugyanis a szemlencse és a neuronok, az idegsejtjeink azok, amelyekbe képes lerakni a szervezet olyan anyagokat, amire nincs szükség, de nem is tud megszabadulni a szervezet tőle. Tehát úgynevezett az a salak kérdés, hogy ott bontakozik ki legelőször, és ennek következtében a látásunk egyre romlik. Ma úgy tagsáljuk, hogy a korai öregedés mindannyiunkra jellemző, mert a humán genomban legalább a kétszerese van meg, a lehetősége, az élettartam lehetősége legalább a kétszerese van, tehát nem 70-80, hanem 120-160 év is benne van. Ez minden bizonnyal így igaz, hiszen senki nem próbálta, senki nem közelített még a dologhoz tudományos szinten, nem is végezték el a vizsgálatokat ehhez. Tehát azt mondhatjuk, hogy ma egy év alatt 2 évet öregszünk. A komplex betegségek megelőzhetők, erre viszont már nagyon jó tanulmányok vannak, és hát ezek a táblák, oszlopok azt mutatják, hogy bizony mind a vastagbélrák, mind a szívinfarktus, mind a koszorúérbetegségek, a cukorbetegségek jelentős százalékban megfelelő életmóddal befolyásolhatók és megelőzhetők. Hogy láthatjuk a bennünket, magunkat, tehát ebben a világban? Ugye a környezet és a genom egymásra hatása, ugye ékszerűen és egy meghatározott négyszögben érvényesül, és ezen belül van a mi mozgásterünk. Minden betegségünk ennek megfelelően részben genetikai és részben környezeti hatás. Az egésznek a komplexitását az a szám adja meg, hogy ugye 3,2 milliárd a géneknek a variációs lehetősége, és hát én megkockáztatnám azt a lehetőséget, hogy a környezetben is legalább találunk ennyi faktort. Most ezek után meglehetősen nagy a káosz, hogy akkor mit csináljunk ilyen hatalmas információval. Nyilván csoportosítani kell ezeket az információkat, és úgy fogunk megoldást találni, és erre vállalkozott ma a genomika. Ez a komplexitás ugye azt jelenti, hogy ha például a testmagasságot vesszük, csak egy kiragadott tényezőt, ugye most nem az élettartamot nézzük, hanem a testmagasságot. Ugye van alacsony, van magas ember, de a legtöbb ember, annak az átlaga ugye 170 cm körül van. Ugye az eloszlás, az úgynevezett Gauss-görbe szerint van ennek a tulajdonságnak, ez egy mennyiségi mérhető tulajdonság, amelyet a gének és a fének, tehát a környezet határoz meg. A gének bizonyos mértékig, hogy milyen növekedési hormont mennyi mennyiségben termelnek, de azokat a hormon termelő géneket viszont a környezeti hatások jelentősen befolyásolni képesek, és a mai generáció már akár 10-20 cm-rel is magasabb, mint az előző, mert más, kedvezőbb, a testmagasság szempontjából kedvezőbb hatások érvényesülnek. Tehát ezt kellene az élettartamra is átvinni. És ezt ugye úgy tudjuk elérni, ez a bizonyos alternáló funkció. Biztos tudják azt, hogy a villanykapcsolóban is van alternatív kapcsoló, hogy fölkapcsolom ezt, és a másik oldalra is föl tudom kapcsolni ugyanazt azt a villanyt. Hát ugyanúgy a géneknek a működése is sok helyről befolyásolható. Említettem, hogy egy gén akár képes előállítani több száz fehérjét is. Ugye a géntermék az mindig egy fehérje formában nyilvánul meg, és a 25 000 génünk
mellett ugye 25 ezer fehérjét kellene ismernünk, de tudjuk, azt a kémikusok már tudják, hogy 150 ezer fehérjénél is több van az emberi szervezetben. Tehát ezáltal mi magunk vagyunk képesek regulálni arra, hogy milyen fehérjéket termeljünk. A fehérjék között ugye vannak olyanok, amelyek az öregedés folyamatában is jelentős szerepet játszanak. Ugye itt a szegény Pima indiánok, aki az Egyesült Államok kultúrájában részesültek, korábban abszolút nem voltak diabéteszesek, de most praktice az egész lakosság érintette. Amikor a komplexitásról, komplex betegségekről és az élettartamról beszélünk, feltétlenül meg kell beszélnünk azt is, hogy melyek azok a tényezők, amelyek a rák kialakulásához vezetnek, hiszen ez az egyik legkomolyabb betegség, amely az emberi élettartamot megrövidítheti. Több géncsaládot ismerünk, amelyek a rák kialakulásában szerepet játszanak. Az úgynevezett proto-onkogének, onkogének, amelyek dominánsak, uralkodóak, irányítják a sejtosztódást. A sejtosztódás beindulásával, ezzel viszont ugye a normál sejtek bizonyos regulációs képességgel szabályozni képesek a sejtosztódást, és ez a szabályozás a következő géncsalád, az úgynevezett szupresszor, vagy gátló, tumorszupresszor gének, amelyek recesszívek, tehát mind a két szülőtől kell, hogy származzon a mutáció ahhoz, hogy ne tudjon működni ez a géncsalád. Ezek szabályozzák a sejtciklust. És amikor sejtosztódás ciklusát szeretném csak sematikusan ábrázolni, ugye a sejtosztódás végtelensége következtében alakul ki a rákos sejt. Ha a szupresszor gének megállást, stopptábla, checkpointot parancsolnak, hogy igen, meg kell állni, mert itt valami nincs rendben, és a sejtosztódásnak normális irányba kell menni. Amennyiben nem képes megállítani a sejtosztódást, akkor képes ő magával rántani, és a sejtet elhalasztani, tehát hogy ne keletkezzen rák a sejtben. Ez az úgynevezett apoptózis géncsalád. Egy meglehetősen jó folyamat a szervezetben. Igazából ugye az zajlik le, hogy a tumorszupresszor gének stoppot parancsolnak, és elküldik az úgynevezett előbb említett reparáló vagy javító géncsalád. Vagy hívják őket, hogy javítsák ki a hibát a sejtosztódásban, normál irányba menjen. És valójában ez az úgynevezett javító géncsalád, ha kellőképpen elegendő, akkor ha még tehát eredetiben működik, akkor nem lehet probléma a szervezetben. A normális sejtben 6 speciális mutáció tumort okozhat. A Ripper géneknél 10^-6 mutáció, az rengeteg, kell, hogy létrejöjjön ahhoz, hogy nem működjön ez a javító műhely. Tehát igazából nagyon nagyok az esélyeink arra, hogy ezeknek a dolgoknak az ismeretében és ezeknek a felhasználásával megpróbáljuk azt elérni, hogy a reparáló működés biztosító, az úgynevezett javító géncsaládunkat karban tudjuk tartani. Egy bizonyos idő után, ugye ezek a genetikai jóslatok azt mondják, hogy egy újszülött genomját akár egy lemezen a kezébe kaphatja, és majd ezzel keresi fel az orvosát, és akkor az orvos ez alapján adja meg a terápiáját. Én nem mennék el ennyire, hogy mondjam, artificiális világba, és sokkal inkább a
az egyén felelősségét hangsúlyoznám abban, hogy és kellő nevelését, hogy az illetőnek mi lesz a sorsa. A nők és férfiak. Egy kis kitérőt kell, hogy térjek, mielőtt befejezem az előadást, néhány perc. Azt mondjuk ma, hogy a nők genetikailag változatosabbak. Ugye a nő szintén 46 kromoszómát bír, a férfi is 46-ot, de a nőnek egy X-el több van. Nem azt mondom, hogy a férfinak Y-nal kevesebb, de valójában ez jelentős egészségbeli különbséget tartalmaz. A nőknél a két X kromoszómából csak az egyiknek kell működnie, mert ellenkező esetben mind a két X kromoszóma fehérjéket termelne, és hát ez, hogy is mondjam, 1098 gént tartalmaz, szemben az Y kromoszóma 78 génjével, tehát több mint 13-szor annyi gént tartalmaz. És ahhoz, hogy valaki normális legyen, ahhoz elég férfinak lenni. És a nők is úgy gondolták, hogy a fölösleges génszámot, tehát több mint 1100 vagy 1010 gént, az inaktivál a szervezet. És addig tartalékba helyez, csendes X kromoszómának hívjuk, ott lapul és nem játszik szerepet, de időközönként, akkor baj van, akkor fölhasználható a tartalék, és kompenzál. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az úgynevezett csendes X kromoszómából is legalább 15%-a a géneknek néha működik. Ezáltal sokkal jobb a kompenzatórikus lehetőség, és sőt még az, hogyha nagyon nagy baj, akkor még plusz 10%-ot, tehát majdnem a negyedét aktiválni tudja a nő a probléma áthidalására. Az X kromoszóma betegségei általában a férfiakon nyilvánulnak meg, ugye a vérzékenység és így tovább. Ez érthető is az elmondottakból, hiszen ott van a kompenzatórikus X kromoszóma a nőknél, amely alkalmasint ugye a normál allél működést biztosítja. Ezért ugye a mentális fejlődésük is a nőknek kiegyensúlyozottabb, és talán ezzel magyarázzák azt, hogy a fiúknál a mentális fejlődés nem olyan gyorsan következik be. Például az érési folyamatokat, ha figyelembe vesszük, egy pubertáskorú lány vagy egy pubertáskorú fiúnak az érettsége között jelentős különbség van, az éretlenséget is mondhattam volna, jelentős különbség van. Ezt egy olyan érési diszociációnak mondok, ezt annak idején 30, meg 40 évvel, de ma úgy tűnik, hogy ez a távolodás egy kicsit megnövekedett. Tehát még inkább késik a fiú érés. Viszont azért nem kell nagyon kétségbe esni a férfiaknak se, mert nekik is van genetikai jussuk, és ez a genetikai juss, hogy sokkal nagyobb arányban fordulnak elő a férfiak között kiemelkedő képességű, kiemelkedő intelligenciájú egyedek, ilyen csúnya szóval, mint a nők között. És ezt annak tulajdonítják be, hogy nekik nincs másik X kromoszómájuk, ami gátolná a kiemelkedő képességnek a kifejlődését. Mint tudjuk, a másik X kromoszóma kompenzatórikus, hogy ne legyen túl rossz se, túl jó se, de egy jó magas átlagot tudjunk hozni. Hát ezt tudjuk ma elmondani a nemek közötti különbségekről. Szeretnék még a mai korunk egyik problémájához néhány kommentárt fűzni, ez pedig az előregedő népesség. Az a célunk, ugye, hogy minél hosszabb és egészségesebb életet éljünk, ez automatikusan a populáció előregedéséhez vezet. És ez igazából kicsit pejoratívnak is gondolhatják néhányan, azonban meg kell, hogy mondjam,
hogy nem egészen pejoratív, hiszen az emberiség fejlődése az ásatások alapján kiderült, hogy akkor ugrott meg igazán, amikor voltak már öregek. Tehát elértek egy bizonyos kort, volt egy úgynevezett előző generáció, aki tudott vigyázni a gyerekekre, tudott vigyázni és gardírozni őket, és akkor ugrott meg a történelem folyamán mindig az emberi populációnak a száma. És hát, hogy a fiatal munkaképes korúak viszont elvégezték a munkát a mezőn, vagy a vadász mezőn éppen. Tehát úgy gondolom, hogy amikor eljutott a társadalom egy olyan szintre, amikor már tisztelték az öregeket, megfelelő tiszteletet és funkciót adtak nekik, akkor virágzott fel igazán az emberi társadalom. És én azt gondolnám, hogy ez ma is érvényes, és hát megfelelő megoldásokat kell erre találni. Megfelelő megoldás, a legfőbb probléma ma az, hogy nem lesz majd munkaképes lakosság, aki megtermeli majd a nyugdíjat. A jelenlegi dolgozók, amikor nyugdíjasok lesznek. Erre vetették fel, hogy nem feltétlen kell TB járulékkal hozzájárulni a nyugdíjakhoz. Van egy úgynevezett fogyasztási alapú forrásgyűjtés is. Tehát az árakba kell beépíteni a járulékot, és úgy is összegyűlhet. Na nyilvánvaló, ez viszont már nagyon komoly kérdéseket vett fel a globalisták részéről, hogy hajlandók lesznek-e majd azt a bizonyos forrást elkülöníteni erre. De minden esetre ez egy javaslat, és úgy gondolom, hogy nem is javaslat. Összefoglalva, ugye a hosszú élet, az élettartam megnövelhetője 10 évvel, ahogy ez a mostani kongresszus előadás sorozatnak a címe, és én azt mondom, hogy minden bizonnyal lehetetlen, nem lehetetlen, biztosan elérhető. A lényeg a megelőzés. Ismerjünk olyan dolgokat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a genom karban tartva legyen. A genom karban tartására ma ismert, évezredek óta ismert technológiák állnak rendelkezésre, és ez pedig a rend és a tisztaság. A rend és a tisztaság pedig hogy érhető el, ha nem szennyezzük, most nem a környezeti tényezőkre gondolok, a vegyszerekre, meg egyebekre, arra is, de a legnagyobb szennyezést valójában az ételeinkkel okozzuk, azzal a külső környezettel, amit közvetlen belső környezetünké teszünk, és a probléma a belső környezetből indul ki, amely teszi tönkre a génjeinket. A megfelelő rend, a tisztaság a rendszeres salaktalanítással, böjtökkel elérhető, és ezáltal nagyon-nagyon közel, testközelbe kerülhet az a tény, hogy az emberi élet a megfelelő kiegyensúlyozott a genom és a környezet hatása, akkor a kellő hosszúságot is elérheti, és nem álom lesz a 100 év feletti vitális életkor. Köszönöm szépen a figyelmüket!

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyasházatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom,

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó nevedi, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

0: reménységünk Krisztus.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, reménységünk Krisztus adássorozatunk újabb adásában, a mikrofonnál László Zoltán. Nézzük át röviden mai adásunk tartalmát. Amint azt már megszoktuk, adásunk első pontjaként Pillanatkép Krisztussal című rovatunkkal jelentkezünk. Mi volt Jézus feladata a Földön, mi az, amit legfontosabbnak tekintett, és mi az, amiért élt és dolgozott egészen addig, amíg keresztre feszítették. Ezt követően a már beharangozott, beígért sorozatunk kezdődik egy 4 részes tanulmány, amelynek címe Jézus ma. Megpróbáljuk Jézus Krisztus helyét megkeresni a mai világban, az ő tanításait alkalmazni a mi időnkre, és végül választ keresni a kérdésre. Van-e Krisztusnak helye a mai világban és az én életemben? Mindannyiuknak kellemes rádiózást kívánok!

0: Pillanatképek Krisztussal.
1: Lukács evangéliuma 4. fejezetének 18. versében a következő szavakat olvassuk. Az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Ha esetleg nem jelentettem volna be a szöveg olvasása előtt annak helyét az igében, néhány szorgalmas bibliaolvasó hallgatom arra gondolhatott volna, hogy Ésajás könyvéből olvastam ezeket a szavakat, mert ezek pontosan ott vannak leírva. Csak hogy Jézus Krisztus idézte ezeket a szavakat az ő földi munkásságának kezdetén egy olyan helyen, egy olyan időben, ahol sok-sok embernek hallania kellett, mi az ő földi küldetése. Lukács evangéliuma 4. fejezetében olvassuk, hogy Jézus a Szentlélekkel telve visszatér a Jordántól, hozzáteszem zárójelben, ahol megkeresztelkedett, és folytatja Lukács, viteték a lélektől a pusztába. Lélek, nagybetűvel írva, mármint a Szentlélek. Ő volt az, aki Jézus Krisztus földi munkásságát irányította. Tulajdonképpen az az összekötő személy volt, aki az Atya akaratát érthetővé tette Jézus Krisztus számára, őt megerősítette és támogatta munkájában. És ahogy Jézus Krisztus a kísértések viharát állja, ez a Szentlélek van mellette, hogy erősítse. Végül pedig úgy olvassuk a 14. versben, hogy megtért ugyancsak Jézus Krisztus a lélek erejével Galileába. Tehát a kísértések előtt is a Szentlélek irányítása alatt volt, a kísértések közben és végén is. Nekünk is szükségünk lenne ilyen mennyei irányítóra. Sokszor annyira zűrzavaros az életünk, annyira lehetetlennek látjuk megoldást találni problémáinkra, hogy sokszor felsohajtunk, jó volna valaki okosabb, aki többet tud, aki látja az út végét, mondja meg, hogy mit tegyünk. Hát a Szentlélek pontosan egy ilyen személy. Jézus Krisztusnak segített, és nekünk is segíteni fog. Amint Jézus Krisztus megtért a pusztából, úgy olvassuk, hogy Galileában bement az egyik zsinagógába, egészen pontosan Názáretben, ahol felnevelkedett, olvassuk a 16. versben, és beméne szokása szerint szombatnapon a zsinagógába és feláll-e olvasni. Akkoriban a zsidó férfiaknak kötelessége volt, különösen az iskolázottabb, jobb szellemi képességekkel bíró férfiaknak, hogy időről időre, a beosztás szerint a zsinagógában olvassanak egy előre kitűzött igeszakaszt, és azt magyarázzák. Ez az a bizonyos tanítók széke, amelybe ülniük kellett, és miután az igét elolvasták, magyarázattal szolgáltak. Jézus Krisztusnak is úgy látszik, hogy ekkor jött el a sora, és olvasott az Ésajás könyvéből egy szakaszt, amelyet már az imént idéztünk. És ez még nem lett volna furcsa és szokatlan, mert a zsidó vallásos naptár szerint ez az ige szakasz volt erre a szombatra kitűzve, mint olvasandó és magyarázandó ige szakasz. Ami meglepő, az az ige szakasz felolvasása után történik. A 20. versben és a 21. olvassuk, és behajtván a könyvet, átadá a szolgának és leüle. És a zsinagógában mindenek szemei őrejávalának függesztve. Ő pedig kezdte hozzájuk szólani, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus, amint visszaadta a könyvet, leült, de már feszültség gyűlt fel a hallgatóság körében. Feszültség volt a teremben. Miért? Jézus Krisztus olyan megjelenésű, olyan beszédű ember volt, akinek pusztán már a látványa, pusztán a szavai hatást gyakoroltak az emberekre. Mi is talán ismerünk embereket, talán találkoztunk olyanokkal, akikről nem is igazán tudtuk, hogy ki csodák, de éreztük, hogy valami különleges ember. és még mielőtt közelebbről megismertük volna őket, már egy aféle megmagyarázhatatlan tisztelettel viselkedtünk velünk szemben. Nem tudjuk, hogy miért. Jézus Krisztus is egy ilyen ember volt. Akárhol megjelent, jelenléte azonnal tiszteletet parancsolt, de ugyanakkor szeretetteljes légkörrel hatott a hozzá közel álló személyekre is. Mindenkinek a szeme rászegeződött, és Jézus kijelentette, röviden, velősen, de ugyanakkor nagyon mélyen, ma teljesedett be ez az írás a ti hallásotokra. Jézus Krisztus Ésaiás proféciáit magára vonatkoztatta, és erre a zsinagóga nagyon felzúdult. Hogy lehet? Hát olvassuk a 22. versben, avagy nem József fia ez? Egyesek még gunyolódtak vele. Egy egyszerű ács, minek képzeli magát? Szegény. Biztos az elméjével gondok vannak. Azonban később, amikor Keresztelő János a börtönből elküldi tanítványait Jézushoz, te vagy, aki eljövendő vala, vagy mást várjunk? Jézus nem válaszol semmit, hanem azt mondja, menjetek el, és mondjátok el, amit láttatok. És mit láttak a tanítványok? Hogy a vakok látnak, a sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez már kézzelfogható, letagadhatatlan bizonyítéka volt annak, hogy Jézus Krisztus valóban mesiási munkát végez, ő maga a mesiás. Nézzük meg egy kicsit Jézus Krisztusnak ezt a nyilatkozatát, amelyben küldetésének célját szögezi le. Az Úrnak lelke van én rajtam. Ez már önmagában hatalmat jelent, mert akinek az Úr odaadja az ő lelkét, az gyakorlatilag az ő megbízottjaként, az ő nevében végzi a munkát. Jézus Krisztus tehát ezzel már Isten küldöttjének vallja magát, annak, akit Isten felhatalmazott a munkára. És úgy olvassuk, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdetni szándékozik, ez az ő egyik célja, az örömhírt. A szegényeknek szükségük van örömhírre, és talán kissé furcsának tűnhet Krisztusnak ez a kijelentése. A szegénynek pénzre van szüksége, egy meleg ebédre, esetleg egy pár cipőre vagy fedélre a feje fölé. Mi az az evangélium? Jézus Krisztus a szegénység és az evangélium gondolatát a hegyi beszédben nagyon szépen kapcsolja össze. Boldogok a lelki szegények, mert ők örökségül bírják a földet. Azok, akik lelki szegénységüket beismerik, akik ráébrednek arra, hogy semmi jó nincsen bennük, és Jézus Krisztus nélkül sehová nem jutnak, hanem csak a kárhozatba, ezek számára az evangélium valódi örömhír, közli velük, hogy van megváltás Krisztusban. És egy ilyen örömhír többet ér mindennél, ami pillanatnyilag, vagy esetleg hosszabb, rövidebb távon kirángatna bennünket az anyagi helyzetünkből. Jézus Krisztus azt mondja, hogy a töredelmes szívűek meggyógyításáért is jött. Azt hiszem, rég volt olyan idő, ha egyáltalán volt, amikor ennyi szívfájdalom kínoszta, terhelte az emberek életét. Rég volt olyan idő, amikor ennyi veszteség ért volna bennünket. Rég volt olyan idő, talán nem is volt, amikor a magány ennyire kínoszta volna az embereket, a szeretet hiánya, az engedetlen gyermekek, az anyagiasság, és még sorolhatnánk ezt a sok egyéb problémát, amivel küszködik a ma embere. És ha Jézus Krisztus ma eljönne, és mást nem tenne, csak a töredelmes szívűeket megvigasztalná, akkor is hatalmasat javulna életünk minősége. A foglyoknak szabadulást hirdetni jött Jézus, azoknak, akik a bűnnek, a kívánságnak, a szenvedélyeknek a rabjai. Mesélte egy ismerősöm, hogy van egy szenvedélye, a pohár, és amikor pénz van a zsebében, addig nem nyugszik, amíg el nem fogy az egész. Elkölti. És aztán milyen állapotban kerül haza? Milyen hangulat uralkodik olyankor a családban? és hogyan várják őt, rettegve gyermekei és felesége, azt nehéz leírni. Józan a pillanataiban elmondja nekem, tudom, hogy rossz, mindenkit tönkreteszek, családomat, magamat, az egészségemet, de nem tudok szabadulni. Meg vagyok kötözve. Jézus Krisztus minden megkötözöttet fel tud szabadítani. Szabadon bocsátja a lesújtottakat, és hirdeti az Úrnak kedves esztendejét. Azt hiszem, hogy Jézus Krisztus a mi életünkben is elvégezhetne legalább egyet ezek közül, a dolgok közül, amelyekért a világra jött. Hogyha lelki szegények vagyunk, elhozza nekünk az örömhírt. És erre szükségünk van, mert a világban elég nehéz átélni egyik napot a másik után. A stressz az állandó hajsza. Szükségünk van örömhírre, hogy Jézus Krisztusban van megváltás. Szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus bánatunkban megvigasztaljon, hogy szenvedélyeink rabságából felszabadítson, hogy betegségünkben erősítsen és támogasson. Ezelőtt több mint 2000 évvel Jézus kijelentette, hogy miért jött a világra. És tulajdonképpen ez a nyilatkozat vonatkozik te rád is, kedves hallgató, én rám is. Jézus Krisztus azért jött a világra, és azért óhajt belépni az életünkbe, hogy mindezt a munkát elvégezze, hogy megvigasztaljon, bátorítson, és vezessen bennünket az üdvösség útján.

0: 23-ától, minden szerda este 22 órától, 4 előadáson keresztül keressük Krisztus helyét a mai világban. El ne szalassza!
1: Valaki azt mondta, hogy az emberiség a tudományos fejlődés korszakát éli, és ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a tudományos felfedezések 90%-át az utóbbi 50-60 évben tettük. Világunk rohamosan fejlődik. Elég végignézni az utcán, amilyen autók szaladgálnak körülöttünk. Elég elgondolni azt, hogy mennyi modern eszköz áll előttünk a távközlés terén, televízió, számítógép, az orvostudomány és így tovább. És ezzel párhuzamosan sokan azzal ámítják magukat, hogy az emberiség is fejlődik. Ha azonban mélyebben akarjuk ezt a kérdést megvizsgálni, a következtetés keserű lesz számunkra. Egy gondolkodó azt mondta, hogy a tudományos fejlődés nincsen arányban az emberiség erkölcsi fejlődésével. A tudásunk, az ismeretünk hamarabb gyarapszik, mint a mi erkölcsünk. És ez látható többek között abban, hogy a tudomány vívmányait nem az emberiség életének megjobbítására, megkönnyítésére, a gyengébbek megsegítésére használják, hanem önző célok elérésére. És egy ilyen világban, amelyben egyrészt a tudomány rohamos léptekkel fejlődik, másrészt az emberiség egyre modernebb eszközökkel hajtja végre gonosz szándékait, feltevődik a kérdés, van-e még hely Jézus Krisztus számára? A tudomány fejlődésével együtt a Biblia kutatók is egy úgynevezett fejlődést vélnek látni felfedezéseikben. A modern Biblia kritika már egyre inkább tudományos módszerekkel igyekszik górcső alá venni a Szentírást, az evangéliumokat, és ennek az egyik eredménye az volt, hogy igyekezve Jézus Krisztus életének történetét megtisztítani az úgynevezett legenda elemektől, egyes bibliakutatók kihaigálták a Bibliából az összes csodát, az összes természetfeletti elemet, és maradtak egy sovány, csontá aszott életrajzal, amiből Jézus Krisztus nem más, mint egy szépen beszélő, kedves, atyáskodó, jószívű tanító. Ennyivel maradunk. És egy ilyen erőtlen, kedves, de túl sokra nem képes ember nem igen tud rajtunk segíteni. Ha Jézus Krisztus személyére így gondolunk, akkor saját lábunk alól húzzuk ki a szőnyeget. Egy modern világban Jézus Krisztusnak meg kell találnunk a helyét. Pál apostol a zsidókhoz írott levél 13. fejezetében, a 8. versben a következő kijelentést teszi. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. Vannak a tudománynak bizonyos kijelentései, szabályai, törvényei, amelyek bizonyíthatók. És vannak úgynevezett axiómák, vagy sarkalatos igazságok, amelyeket nem bizonyítunk, nem is kérdőjelezünk meg, hanem abból indulunk ki, hogy ezek igazak. Pál apostolnak ez a kijelentése, Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz, nem igényel bizonyítást. Ez egy axióma. Ebből indulunk ki, erre építjük a mi hitünket, erre épül az egész Szentírás. És ezt a kijelentést a Szentírás sok más helyen kiegészíti egyebekkel is. Például a zsidókhoz írott levél első fejezetének első 3 verséből kiderül az, hogy Jézus Krisztus ott volt a teremtésnél. Aztán a földre jött, erről szólnak az evangéliumok, és végül feltámadt, és most a mennyben végzi munkáját egészen addig, amíg visszajön az ég felhőin. Erre is bőségesen találunk igeverseket. Jézus

Krisztus tehát létezett öröktől fogva, és örökké fog létezni. Az ő létezése azonban nem hasonlítható semmilyen más lénynek vagy egyébnek a létezéséhez. Ő attól kezdve, hogy kijelentette magát nekünk, és az örökké valóságon keresztül mindörökké ugyanaz marad. Emlékszem, hogy egy játszótársammal alkudoztunk, valamit kértem tőle, és ő megígérte nekem. Másnap, amikor emlékeztettem arra, hogy mit ígért, és kértem, hogy hozza el nekem, amit otthonról hozott, legyintett és csúfondárosan azt mondta, á, az tegnap volt, meggondoltam magam. Sokszor találkozunk emberekkel, akik meggondolják magukat, sokszor mi is meggondoljuk magunkat. Megváltozik a gondolkozásunk, a magaviseletünk, a véleményünk. Azonban Jézus Krisztus soha nem változik. A világ azonban sokat változott, és nem csak az életünk, az eszközeink, hanem az emberi gondolkozásmód is változott. Régen másképp látták az emberek a világot. Tudományos szemmel, vallási, erkölcsi téren az emberek sok mindent másképp gondoltak. És ahogy elemezzük életünk utolsó 10, 20, 30, 50 évét, kinek amennyi eltelt, rájövünk arra, hogy valóban egyre másabb és másabb a világ ahhoz képest, mint amikor mi elkezdtük életünket. Azonban feltevődik a kérdés, ez a változás jelent minőségi javulást is. És még egy dolgot meg kell vizsgálnunk. Vajon, ha a világ fejlődött, azt jelenti ez, hogy többé már nincs szükség Jézus Krisztusra? A Szentírás megjövendőlte, hogy az idők során az emberiség milyen irányba fog haladni. Említsünk meg néhány jövendőlést. Olvassuk például Máté evangélium a 24. fejezetében, és az ezzel párhuzamos evangéliumi igehelyeken, hogy az idők vége fele a szeretet sokakban meghidegül, Pál apostol a Timoteushoz írott egyik levelében pedig mondja, hogy lesznek az emberek engedetlenek, önzők, káromlók, és így tovább. Ez tehát a haladásnak az az iránya, amely felé az emberiség halad. Változtunk, de sajnos negatív irányba. Jézus Krisztusnak van tehát mondani valója a mai ember számára? Nézzük meg, hogy Jézus Krisztus idejében, akkor, amikor a földön járt, az emberek milyen gondokkal küszködtek. Voltak akkor édesanyák, akiknek gyermekeik betegek voltak, édesanyákról ír az evangélium, akik elveszítették gyermekeiket, és szomorúak voltak, szívfájdalom gyötörte őket, akár csak ma az édesanyákat, akik hasonló helyzetben vannak. Írnak az evangéliumok betegekről, akik évtizedekig nyomták az ágyat. Ma nincsenek ilyenek? Ír az evangélium szomorú szívekről, kemény szívekről, szülőkről és gyermekekről, és sok minden olyan társadalmi és egyéni problémáról, amelyek ma is megvannak. S ha bár másképp látunk bizonyos kérdéseket, másképp öltözünk, vagy másképpen oldjuk meg mindennapi teendőinket, de az emberiség alapvető problémái ugyanazok maradtak. A magány, a szeretet igény, az egészségi problémák, és így tovább. És amennyiben Jézus Krisztus az akkori ember alapvető problémáira tudott megoldásra szolgálni, minden bizonnyal fog a mi problémáinkra is. Jézus Krisztusnak igenis van helye a mai világban, mert ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, sőt, ezt a helyet igényli magának. Máté evangéliumának 28. fejezetében a fejezet végén kijelenti, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon,
a világ végezetéig. Jézus Krisztus tehát ezekkel a szavaival biztosítani óhajt bennünket, hogy velünk lesz mindig. A modern világban is velünk van. A kérdés az, hogy elfogadjuk-e őt? Jézus Krisztus megígérte, hogy velünk lesz. És ez az ígéret nagyon szép szavakkal került be az evangéliumba, János evangéliumába a 14. fejezet 16. versében. És én kérem az atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Jézus Krisztus tehát velünk maradt azért, hogy a mi problémáinkban segítsen, támogasson, vigasztaljon, útba igazítson, erőt adjon, és ezekre mind-mind szükségünk van, függetlenül attól, hogy átkiabálunk a kerítés fölött, vagy telefonálunk, hogy gyalog, lovon, vagy több száz lóerős sportautón utazunk. Minden embernek, függetlenül a kortól, függetlenül az időtől, amelyben él, függetlenül az életszínvonaltól, szüksége van arra, amit Jézus Krisztus felajánl. Jézus Krisztus átélte mindazt, amit mi is átélünk. Átélte a kísértéseket. Noha egyesek azt vetik fel, hogy Jézus Krisztus nem nézett szembe, például a dohány kísértésével, vagy egyéb dolgokkal, amelyek a modern korban támadnak minket. Jézus Krisztus azonban átélte a kísértéseknek azokat a formáit, amelyeket mi is átélünk. Átélte a test, a kívánságok kísértését, átélte a látvány kísértését, és átélte a büszkeség, a nagyravágy kísértését. Ez három olyan formája Sátán támadásainak, amelybe a legtöbb, gyakorlatilag az összes kísértés, próbatétel besorolható. Erről következő adásunkban majd bővebben beszélünk. Jézus Krisztusnak van helye a mai világban, mert ő ismeri az embert, annak legmélyebb zugait is. János evangélium a második fejezetének a 25. versében olvastuk, és mivel, hogy nem szorult rá, hogy valaki bizonyságot tegyen az emberről, mert magától is tudta, mi volt az emberben. És ezt a volt igét ragozhatjuk. Mi volt, mi van, és mi lesz az emberben. Ennek bizonyítéka Dávid 139. Zsoltára, amely szerint Isten ismeri felkelésünket, lefekvésünket, gondolatainkat, szándékainkat, még azt is, amit mondunk, még mielőtt kimondanánk. Jézus Krisztus ismer téged is, kedves hallgatóm. Függetlenül attól, hogy mi a véleményed a mai modern világról, és arról, hogy Jézusnak van-e keresnivalója benne, Jézus Krisztus megpróbál közeledni hozzád. Szükséged van arra, aki a szíveket meg tudja vigasztalni, szükséged van arra, aki a nehézségekben erőt tud adni, szükséged van arra, aki bátorítani tud, és megszabadítani attól, ami esetleg megkötözhet. Éppen ezért kérlek, ne nézd a naptárt, hogy 2004-ben vagyunk. Ne gondolj arra, hogy mi már fejlődtünk, és megállunk a magunk lábán. Kedves hallgatom, ma, itt, ebben a modern 21. században szükséged van, szükségünk van Jézus Krisztusra.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk, ami álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezőnek virága, hogyha által megy rajta a szél, nincsen többé, és az ő helye sem ismeri az többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad élet!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hívni.

Mózes második könyve, 23. fejezet, 8. vers. Ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék megvakítja a tisztánlátókat, és elfordítja az igazak ügyét.

Vajon mi is történik gyermekeinkkel kamaszkorban? És hogyan lehet szülőként a legmegfelelőbben viszonyulni egy kamaszkorba érkezett gyermekhez? Mit tehet egy szülő, hogy jó kapcsolatban maradjon kamasz gyermekével? Kedves hallgatóink, a mai műsorunkban elhangzó rövid beszélgetésben Demeter Irén műsorvezető szerkesztő és Egerváriné Kökényes Zsuzsa lelkész többek között a kérdések mentén igyekeznek hasznos tanácsokkal szolgálni e témában. Mai adásunkban a beszélgetés első részét fogjuk meghallgatni. A beszélgetés előtt egy gyermekeknek, felnőtteknek szóló történetet fog elmondani Tolnai Mária. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és jó rádiózást, sok áldást kívánok!

Dániel egy kis gumilabdát pattogtatott a szoba falához, unalmát űzve. Bár az édesanyja számtalanszor figyelmeztette, hogy a nappali nem tornaterem, a kísértés most erősebb volt a szabályoknál. Egy túlságosan lendületes dobás után a labda elpattant az íróasztal széléről, és egyenesen a polc felé repült. Egyetlen másodperccel később a nagymama féltve őrzött, virágmintás porceláncsészéje éles csörömpöléssel tört darabokra a parkettán. A szobában hirtelen dermedt csend támadt. Dániel szíve a torkában dobogott. Ilyettében gyorsan a szekrény mögé pöckölte a labdát, a szilánkokat pedig a szőnyeg széle alá söpörte a lábával. Alig telt el egy perc, anyukája lépett be a szobába, meglátta a polcról hiányzó csészét, majd a sarkon épp besétáló kiskutyára, Pamacsra pillantott. – Jaj, Pamacs, már megint felugráltál és levertél valamit? – sóhajtott anya szomorúan, és a megilletődött kutyust kiküldte a hűvös előszobába. Dániel elsőre megkönnyebbült, hogy elkerülte a büntetést, de a fellélegzés helyett valami egészen furcsa dolog történt. A mellkasára, mintha egy láthatatlan nehéz kő nehezedett volna. A torkában gombóc nőtt, és a játékai hirtelen minden színüket elveszítették. Ahogy kinézett az előszobában szomorkodó kutyára, rájött. A gyáva hallgatás sokkal jobban nyomja a lelket, mint bármilyen szidás. Vett egy mély levegőt, összeszedte minden erejét, és kilépett a konyhába. Anya, nem Pamacs volt, én labdáztam a szobában, és én törtem el a csészét. Nagyon megijedtem, de nem akarom, hogy Pamacs bűnhődjön miattam. Édesanyja letette a kezéből a konyharuhát, és legugolt a fiához. Az arca komoly volt, de a tekintetében nem harag, hanem megértés csillant. Nagyon szomorú vagyok a csésze miatt, Dániel, de annál sokkal büszkébb vagyok a bátorságodra. Hibázni mindenki szokott, de igazi bátorság kell ahhoz, hogy vállald a tetteid következményét. A hazugság csak elrejti a hibát, de az őszinteség az, ami képes helyrehozni a dolgokat. Dániel segített összesöpörni a szilánkokat, és megbeszélték, hogy a zseppénzéből segít meglepni a nagymamát egy új bögrével. Bár a délutáni játék elmaradt, a nehéz kő azonnal eltűnt a mellkasáról, és a szobában újra meleg, békés lett a levegő.

0: Azt gondolom, hogy egy szülőnek nem mondok újat azzal, ha azt mondom, hogy a gyerekek életében, a gyerekkorban az egyik legnehezebb időszak a kamaszkor. Néha nagyon nehéz megtalálni ilyenkor a szülőknek és a gyerekeknek egymással a hangot. Ennek a szépségéről, meg a nehézségéről beszélgetünk Egervári-né Kökénye Zsuzsával, aki lelkész és gyerekekkel foglalkozott hosszú időn keresztül, meg fiatalokkal az egyházban. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, Zsuzsa, és nagyon örülök, hogy el tudtál jönni most is.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: A felnőtté válásnak tulajdonképpen ez a legnehezebb éve. És milyen változások alakulnak a gyerekek életében, ami oda vezet, hogy ez egy kicsit olyan nehezebb időszak, és nehéz megélni a kapcsolatot ilyenkor?
1: Hát igen, sok tapasztalatunk van mindkettőnknek, ugye felnőtt gyerekek, felnőtt unokák is vannak már. A helyzet az, hogy olyan rendkívüli gyors a kamaszkorba lépéstől, most már még előbb is, mint azelőtt volt 11-12 év, most már 9 és 10 év körül már megindul ez. Tehát olyan fantasztikus robbanás indul meg a szervezetben, ami testileg is megviseli a gyermekeket, nem tudják hova tegyük magukat, de érzelmileg is. És ugyanakkor pedig az a baj, hogy sokszor nem veszük észre ezt a nagy változást, mert láthatatlan kívülről, illetve belülről, kívülről, meg azt látjuk, hogy a gyerek idegesebb, a gyerek mondjuk elszentelenedik például, de ugyanakkor több tanulmány beszél arról, hogy a gyerekeknél ez szellemileg is egy rendkívül élesen és nagyon gyorsan fejlődő időszak, úgyhogy például gyerekek, akik matematikai, fizikai, kémiai szabályokra jönnek rá, amiket majd 3 év vagy 4 év múlva fog tanulni a könyvben, a tankönyvben, mint axiómát is, nagyon sok gyerek rájön. Tehát ez egy rendkívüli időszak a kamaszok életében, és amikor egyszerre zúdul rájuk, egyszerre zúdul minden területen rájuk, akkor bizony furcsa magatartást is tud produkálni a gyermekeink Igen. életében.
0: Egyébként nagyon örülök, hogy ezzel kezdtük, mert általában ezt úgy szoktuk azért megélni, hogy a szülőknek ez milyen nehéz. És ebből is adódik, hogy ez nem csak a szülőknek nehéz, mert a gyerekekben is olyan óriási változások indulnak el, hogy nekik ezt feldolgozni, akár a testi, akár az érzelmi változásokat, vagy azokat, hogy önállósabbá szeretnének, ezt nekik ugyanúgy nagyon nehéz megélni. Szóval olyankor, amikor kritizáljuk őket, akkor ezt soha ne felejtsük el, azt gondolom, hogy ez így az elején nagyon fontos.
1: Igen, pont azért, mert érzi már magában, hogy én önálló gondolkodású Igen. vagyok, és rendkívül erőssé válik a szabadságvágy. Van egy nagyon kedves adventista pszichológus, lelkész, Máriusz Andréi, egy nagyon édes dolgot mondott, azt mondja, ilyenkor van, amikor a szülő behúzza a kéziféket, a gyerek meg rátapos a gázra. Na most az identitását keresi, nem azért, mert rossz akar lenni, vagy nem azért, mert ellenkezni akar feltétlenül a szülővel, hanem keresi önmagát, keresi magát a világban, hol vagyok én. Ugye a szülőnek drága kicsi gyereke volt, kicsi fiam, kicsi lányom, és akkor most észrevesz rajta olyan magatartási vonásokat, amelyek néha bántóak, néha csak hatalmas kérdőjel, hogy ezt miért csinálta az én drága gyermekem, és valamit az elején szeretnék elmondani, aztán majd vissza fogok majd térni rá, hogy ne higgyünk abban a mítoszban, hogy az istenfélő szülőknek a gyerekei mentesek ettől a változástól, és hogy csak pozitívan változhatnak. Ez nagyon nem igaz. Nagyon is lehet, hogy szembesültünk mi is, és szembesülnek még az istenfélő szülők a jövőben is, hogy bizony olyan vonások is előugranak a gyerekekben, a gyerekekből, amelyek nem szeretem vonások.
0: Igen, de végül is a gyerekeknek a fejlődési folyamatában meg ezek teljesen normális dolgok. Tehát az a normális, hogyha el akarsz szakadni a szülőtől, még hogyha nekünk egyébként ez nagyon nehéz akkor megélni, és az, hogy ez milyen dac, meg milyen helyzetben alakul ki, az már egy másik kérdés, de igazából az a folyamat, ami ilyenkor nekik elindul, az egy teljesen normális és egészséges folyamat, hogy addig, amíg a szülő volt neki minden, akkor most már kezd kinyílni a világ, és máshol is megtalál olyan dolgokat, ami hatással lehet rá.
1: Igen, szintén Máriusz Andréi mondott egy nagyon bájos dolgot. Azt mondja, hogy ez olyan, mint egy ilyen rosszul sikerült szoftverkísérlet. Uh-huh. A szülők ragaszkodnak a jól bevált, régi, biztonságos rendszerhez, ami ugyan egy kicsit elavult már. A fiatalok az újhoz, a legeslegújabbhoz, amiben izgalom van, amiben érdekesség van, amiben világfelfedezés van, meg önmagam felfedezése van. Ez nem lehet rossz néven venni.
0: És milyen jó, hogy így van, hogy nem ragadnak le, hanem mennek az új felé. És ez minket is egy kicsit visz magával, meg az, hogy változtatni kell nekünk is, oda kell figyelni az ő igényeikre, és ez egy ilyen szülő-gyerek kapcsolatot is valahogy teljesen normalizál, és így jó irányba viszi, előre viszi.
1: Hát ugye a kamaszok nem értik meg. Igen. Nem értik meg, hogy most miért akadékoskodik anya vagy apa. Most a szülő nem is, a szülő, az igazi szülő az nem akadékoskodni akar. Azért próbálja egy kicsit meghúzni a féket, mert a szülőnek már a külvilágról, az emberekről komoly tapasztalata van. A helyzetekről is komoly tapasztalata van. Nem akarja beleengedni a gyermekét olyanba, amit majd később nagyon megbán, vagy ami vesztét okozza, vagy legalábbis nagy veszteséget okoz neki. Most ez az, amit nehezen fognak föl a kamaszok. Ő előttük a világ, és nem mindig a bajt kell, meg a vész kell nézni, ugye ez az előttünk járó generációnak a problémája. A szülő meg azt mondja, hogy legjobb, ha bele sem mennek ebbe a problémába. Más kérdés az, hogy ki is kell őket néha menteni, mert mégiscsak bele mennek. És ott is van egy nagy feladat, talán most ez egy másik téma, ezzel ne foglalkozunk, de most ugye a konfliktus, a generációs konfliktus,
0: igen.
1: Ott van.
0: Egyébként, amit a legnehezebben viselnek, vagy úgy minden civakodásban előjön, vagy minden beszélgetésben előjön, akkor azok a korlátozások. Ezt egyszerűen ők nagyon-nagyon úgy érzik, hogy kinyílt a világ, és annyira szeretnének mindent, és tényleg nem érzik a veszélyeket, amit egyébként meg a szülők már jól éreznek, és ez tényleg nehéz is a mai világban. Azt gondolom, hogy visszagondolva a mi gyerekkorunkra, vagy fiatalkorunkra, talán még nagyobb az izgalom a szülők részéről a tekintetben, hogy mennyivel széleselkedik a gyerekre.
1: Hát de jogos.
0: Igen, igen.
1: És nagyon jogos a szülőknek a szorongása, félelme. Ross Campbell, aki tényleg egy világhírű családterapeuta és ifjúsággal nagyon sokat foglalkozok, a dühöngő ifjak, a nehéz évek írója, vagy értsük, nem pontosan jut eszembe a következő könyvének a címe, de az is arról szól, hogy de értsük meg a kamaszokat. Most ő egy nagyon érdekes dolgot szögez le. Könyvei a 80-as évek végétől jelennek meg, 90-es években, és minden dicséret a harmad kiadóé, hogy sorozatba kiadta ezeket a könyveket. És ott például leszögezi, amit mindannyian érzünk szülők, meg szerintem az is, aki nem foglalkozik így önbeszélő könyvet, nem olvas bele, az is igen, így van, nem tudatosan, de összönszerűen érezzük, amit ő leszögez, hogy soha a történelemben, de tényleg soha a történelemben nem zúdult a fiatalokra ilyen özönbízszerűen ennyi információ, amiben van jó is, rossz is, ami őket szinte elárasztja. Na most ebből az áradatból megtalálni azt, ami nem okoz nekik kárt, amiből ők gazdagon jöhetnek ki, és foglalkozhatnak a legmodernebb dolgokkal, és nyugodtan foglalkozhatnak, de hogy mi az, amivel foglalkozzanak. Na most itt van a nagy titok, hogy a szülők hogy léphetnek be ebbe, és hogy ne a sértődöttség állapotába kerüljenek,

Adásunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, minden jót, sok áldást kívánok a holnapi viszont hallásra.

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Babos Renáta vagyok, és a következő perceket nyugalomban fogjuk együtt eltölteni, dicsőítve az Urat, a mi teremtőnket.

felismerni Istent, mint minden adomány ajándékozóját. Áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, szabadító Istenünk. 68. Zsoltár 20. verse írja ezt a szöveget. A zsidó szertartás rendben a gyermek születésekor felajánlást kellett tenni Istennek saját rendelése szerint. Manapság a szülők különleges erőfeszítéseket tesznek, hogy megajándékozzák gyermekeiket születésnapjukon. Olyan alkalommá teszik e napot, melyen hódolnak gyermeküknek, mintha az emberi lényeknek hódolat járna. Az életért, az egészségért, az élelemért és a ruházatért, valamint nem kisebb adományért, mint az örök élet reményéért, adósai vagyunk minden irgalom adományozójának. Isten méltó arra, hogy felismerjük ajándékait, és hálaáldozattal áldozzunk legnagyobb jótevőnknek. Az ilyen ajándékokat ismerik el a mennyben. Ha a keresztény szülők hozzászoktatták volna gyermekeiket, hogy hálaadományokat ajándékozzanak Istennek, ez üdvösség nagy ajándéka elismeréséül, mennyivel másabb lenne a fiatalok jelleme? Gondolataik önmagukról az áldott megváltóra terelődnének. Meg kellett volna tanítani nekik, hogy Jézus szereti őket, hogy ő minden áldás forrása, és hogy ő a boldogságuk és örök életük reménye. Ha gyermekeink ezt a fajta nevelést kapták volna, akkor ma sokkal kevesebb önzést, sokkal kevesebb irigységet és féltékenységet látnánk. A fiatal emberek férfiasak, a fiatal asszonyok pedig nőiesek lennének. A fiatalok erkölcsi erőben nőnének fel, tiszta elvekkel, kiegyensúlyozott gondolatokkal és szeretetteljes jellemmel, mert a példakép mindenkor előttük lenne. Megérinteni őket annak fontossága, hogy kövessék Jézus a példakép kiválóságát. Isten azt akarja, hogy fiatalok és idősek őre tekintsenek, hogy szívükben lakozhasson. Akkor egy új élet serkenti fel egész lényüket. Az isteni vigasztaló velük lesz, hogy megerősítse őket gyengeségükben, és vezetőjük legyen megpróbáltatásaikban. Ez az élet ösvényét simává teszi majd számukra.

Példánk a megbocsátásban. Jézus pedig azt mondta: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. Számolja be ezekről a mozzanatokról Lukács evangéliumának 23. fejezetének 34. verse. Krisztus a példaképünk. Az emberi család fejévé lett, hogy elvégezze a munkát, melynek jelentőségét az emberek képtelenek felfogni, mert nem értékelik a kiváltságokat és lehetőségeket, melyeket Isten emberi családjának tagjaiként élvezhetnek. Isten irgalma nem gyengeség volt, hanem iszonyatos hatalom a bűn megbüntetésére. Ugyanakkor olyan hatalom is, mely az emberek szeretetét felébresztheti. Krisztus által az igazság képes rá, hogy megbocsásson, anélkül, hogy egyetlen jótát is feláldozna magasztos szentségéből. Krisztus így tanított minket imádkozni. Bocsásd meg vétkeinket, amint mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Majd hozzátette, mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, mennyei atyátok is megbocsátja vétkeiteket. Ha valaki rosszat tesz neked, és túl büszke és makacs ahhoz, hogy bocsánatot kérjen, vajon oda mennél-e az elkövetőhöz, és így szólnál-e: Én szeretlek téged Krisztus kedvéért, és megbocsátom a sérelmet, amit ellenem tettél. Jézus tanúja lesz a szeretet e cselekedetének, és jóvá hagyja azt, és amint te cselekszel másokkal, úgy cselekszenek majd veled is. Lelkünkben kell őriznünk a sajnálatot és szánalmat azok iránt, akik vétkeztek ellenünk, akár megvallották hibájukat, akár nem. Ha a bűnbánat és a bűnvallomás elmarad, bűneik felírva maradnak a mennyei könyvekben, hogy szembenézzenek velük az ítélet napján. Ám ha ezt mondják: bánom, akkor szívből meg kell bocsátanunk ellenünk elkövetett vétkeiket. Az igazi boldogság nem a vagyon és a jó előmenetel birtoklásából áll, hanem a tiszta szív birtoklásából, melyet megtisztított az igazság iránti engedelmesség. Mindenki számára adott a lehetőség, hogy megvalósítsa a mennyei elveket. A sérelmek megbocsátása, nem pedig megbosszulása az, ami bölcsességről és igazi jóságról tanúskodik. A krisztusi szeretet az emberek iránt, akikért az Úr küzdött, a jellem igazi átalakulásának megnyilvánulása.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat víkság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élő Isten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én Istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén, forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a keresztútvadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Speranza Reménység Televízió magyar adás idejében, az imaheti alkalmak külön kiadásában. Egy héten át szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, hogy hallgassa meg a hetednapot ünneplő Adventista Egyház imaheti üzenetét, valamint mélyüljünk el együtt az ígében, az imádságban. A mai alkalommal a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról hallhatunk, amely Jézus eljövetele előtt megvalósul. Ígéd szól Balla Loránd lelkipásztor, a hetednapot ünneplő Adventista Egyház etnikai és kiadványok igazgatója. Tartalmas alkalmat kívánok!

Szentírásból azt olvashatjuk, mert megvan írva. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Szeretettel köszöntök mindenkit a 2025-ös imahét alkalmából. George Elpul Rituval, a mai délutáni anyag szerzőjével együtt meghívok mindenkit, hogy közösen elmélkedjünk életünk egyik legfontosabb kérdéséről, a személyes megszentelődésről és az egyház tökéletessé válásáról. Arról a folyamatról, amely az Úr Jézus Krisztus visszajövetelének várásában teljesedik ki. A szentség egy olyan valóság, amely Istenhez kötődik. Azt jelenti, hogy valami vagy valaki Isten által elkülönített, tiszta, a bűntől elválasztott és különleges célra rendelt. És a bibliai értelemben vett szentség tehát nem csak egy belső lelki élmény, hanem életvitelünkben is megnyilvánuló valóság. A Szentlélek munkája által formálódik, alakul ki bennünk, és a Krisztus iránti szeretetből fakadó engedelmesség, erkölcsi tisztaság és odaadás teszi láthatóvá. A szentség fogalmát nem változtathatja meg sem a közvélemény, sem a többséges döntés, sem az emberi preferenciák, sem a legmagasabb földi hatóságok sem tudják megváltoztatni. És hogyha Isten valamit szentnek nyilvánít, akkor az szent marad az élet kezdetétől annak a végéig. Nem volna-e bölcs, ha mi is komolyan vennénk azt, amit Isten szentnek tart, vagy szentnek nyilvánít, mi az, ami szent az ő számára, és vajon szent-e a számunkra is? Amikor a Szentírásban keressük a helyes választ, meglepően gazdag lista tárul elénk. Isten maga szent. Szent, szent, szent a seregek ura, mondja Jézsajás próféta. Isten jelleme, Isten lénye, minden megnyilvánulása szentséget hordoz magában. A szombat szent például. 6 napunk van a munkára. Egyet azonban Isten elkülönített a lelki, fizikai megújulásra. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, mondja Mózes második könyve, 20. fejezet, 8. Biblia verse. Ugyanakkor a Biblia azt mondja, hogy a tized szent. A földnek minden tizede az Úré. Szentség az az Úrnak. A jövedelmünk tizede az nem a miénk. Azt Istennek adjuk vissza, mint szent adományként. Isten neve szent a Biblia alapján, az Úrnak nevét hiába felnevedd. Sátán mindent megtesz, hogy Isten nevét közönségessé tegye, de az Isten félő ember tisztelettel ejti azt ki. A hely, ahol Isten jelen van, szent. Oldd le saruidat, mert szent föld az, ahol állsz, mondta Isten Mózesnek. Ezért volt szent a szent sátor, a templom, a szentély. A szentélynek minden egyes része, minden egyes eszköze, tárgya, az olaj, a főpapruhája, mindaz, amit Isten az ő szolgálatára rendelt, a szentélyben a szent volt. Ugyanakkor a hívásunk is, és a szolgálatunk is szent. Szent hívással hívott el bennünket, mondja Pál apostol Timóteusnak. A Szentváros, Jeruzsálem, és az angyalok is szentek. Láttam az új Szentvárost, ezt lehet olvasni Jelenések könyve 21. fejezetében. A menny angyalai szentek, Isten szent, tiszta küldöttjei. De ugyanakkor van egy jó hírem, Isten népe szent. Azt írja a Biblia, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. És ez a szentség nem csupán egy cím, egy név, egy titulus, hanem ez egy életforma. Legyetek szentek, mert én szent vagyok. Az emberi élet igen szent. Isten minden egyes életet meg tud szentelni. A mélyben fejlődő magzatét, a börtöncellában sínlődőjét, az idős otthon gyengélkedőjét, vagy az üzletemberét. Mert úgy szerette Isten a világot. Az élet egyedi, egyedi DNS, egyedi új lenyomat, egyedi hangnem. Te formáltál anyám méhében, mondja a zsoltáríró, és a hajszálaink mind számon vannak tartva.
Nem csak az életünk szent, hanem a házasság is szent. A házasság nem csupán egy társadalmi szerződés, nem csupán egy érzelmi együttélés, hanem egy Isten által elkülönített szent szövetség férfi és nő között. Lesznek egy testé, mondja a Biblia. És amit Isten egybe kötött, az ember el ne válassza, mert tisztességes minden tekintetben a házasság. És Ellen White, Isten proféta nője hangsúlyozza, hogy Isten a házasságot, mint egy legszentebb intézményé alkotta, teremtette meg. És nem szenvedély kielégítésére, hanem szent felelősségként adatott a házasság. A Szentírás azonban szentesít, vagy szembeállít, szembesít bennünket egy mélyebb kérdéssel. Egyetértünk-e Isten szentségéről adott definíciójával? Társadalomként, nemzetként, vajon alávetjük-e magunkat annak, amit Isten szentnek tulajdonít és nevez? A válasz sokszor fájdalmasan egyértelmű. Nem becsüljük az emberi életnek az értékét, és naponta ezek pusztulnak el születésük előtt. A házasságot napjainkban átfogalmaztuk és kiüresítettük. A bujálkodást szabadságként ünnepeljük meg. A munka fontosabbá válik, mint az Istennel való kapcsolat. A szombat pedig terhet jelent, nem pedig ajándékot. A hanyatló társadalmak jellegzetessége az, hogy semmibe veszik azt, ami szent. De mi a helyzet velünk? Egyénekkel. Könnyű a társadalomra mutatni, ám Isten arra hív, hogy mi nézzünk tükörbe. Ő azt kéri, keressük és tiszteljük mindazt, amit ő szentnek mond. Isten parancsolatai nem terhek, hanem védő korlátok. A szombatnapja, hogy lelassuljunk, és azért van, hogy helyreálljunk. A tized, hogy a pénz ne legyen urunká. A tisztelettel ejtett isteni név, hogy mindig emlékezzünk, kinek szolgálunk. Ezek mind olyanok, mint a fekvőrendőrök és a járdaszegélyek. Megóvnak attól, hogy letérjünk a keskeny ösvényről. Ugyanakkor fontos kimondani azt is, hogy nem a saját jóságunk által üdvözülünk. Nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy kiérdemeljük Isten megbocsátását. Mérlegre kerültünk, és hiányosnak találtattunk. De Krisztus szentsége elvégzi azt, amire mi képtelenek vagyunk. Ő a saját igazságát tulajdonítja nekünk. És amikor az ő kegyelme munkálkodik mi bennünk, ébredezni kezd a szívünkben a vágy, az óhaj a szentség iránt, az őszinte, tiszta, Istennek tetsző élet iránt. Engedd, hogy a kegyelem elvégezze benned a maga munkáját. Mert ahol a szentség iránti vágy megszületik, ott valójában Isten lelke munkája az újjáteremtést. A megszentelődés bibliai fogalma alapján a szentség keresése nem pusztán elméleti kérdés, hanem egy egész életen át tartó folyamat, amelyet a Biblia megszentelődésnek nevez. És a megszentelődés Isten munkája mi bennünk, amely által jellemünk, vágyaink, szándékaink és életgyakorlatunk őszhangba kerül az ő akaratával. A megszentelődés lényege az, hogy elkülönítés a bűntől és odaszánás Isten számára. A Biblia legalább 5 fontos dimenzióban mutatja be a megszentelődést, és próbáljuk ezeket elmélyíteni. Elsősorban a megszentelődés folyamatosan zajlik. Egy mindennapi gyakorlati folyamat, amelyben a Szentlélek munkálkodik mi bennünk. Ez a lelki növekedés jellemfejlődés, amely fokozatosan formál bennünket Krisztus hasonlatosságára. Mert aki megkezdte bennetek a jó munkát, be is fogja fejezni, mondja Pál apostol. Változunk dicsőségről dicsőségre az Úr lelke által. Ez a folyamat harcot, küzdelmet jelent a bűnnel, győzelmet Krisztus által, növekedést, fejlődést a szeretetben, fejlődést a tisztaságban, az engedelmességben, változást a gondolkodásban
és változást az életmódban. A megszentelődés így hát nem kényszer, hanem Isten szeretetének gyümölcse mindannyiunk életében. És aki Krisztushoz tartozik, annak életében megjelennek a lélek gyümölcsei. Megjelenik a szeretet, megjelenik az öröm, megjelenik a békesség, megjelenik a türelem, a jóság, a hűség, a szelídség, az önmegtartóztatása. Krisztus ereje által férfiak és nők tépték szét már bűnös szokások béklyóit. Lemondtak az önzésről, bűnösök tisztelettudókká, iszákosok józanná, erkölcstelenek tisztává lettek. Olyan lelkek, akik Sátán képmását viselték, átalakultak Isten képmására. Ez az átalakulás a csodák csodája. És az igének ez az átformáló ereje Isten szavának legmégségesebb csodája. Ellen White, apostolok története, 476. oldal. Másodszorban a megszentelődés teljessé válik Krisztus visszajövetelekor. A Biblia tanítása szerint a megszentelődés végső beteljesedése akkor következik be, amikor Jézus Krisztusunk visszatér. Maga a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, igen, akkor jellemünk véglegesen és visszafordíthatatlanul tiszta lesz, amikor megjelenik, hasonlóvá leszünk hozzá. A megszentelődés tehát ma reménység, amely előremutat a mennyei tökéletesség fele. Harmadsorban a megszentelődés nem önmegváltás, hanem Isten munkája mi bennünk. És fontos ezt hangsúlyozni, fontos kimondani, a megszentelődés nem önmegváltás, nem is erkölcsi teljesítmény, amely üdvösséget szerez. A Biblia egyértelműen tekintetben kegyelemből tartattatok meg hitáltal, nem cselekedetekből. A megszentelődés tehát nem az üdvösség érdemszerző feltétele, hanem annak következménye. Mi nem a jó cselekedetek által leszünk Isten gyermekei, de akik valóban Isten gyermekei, azok életében megjelennek a jó cselekedetek. A megszentelődés válasz Isten szeretetére, engedelmesség a Szentlélek késztetésére, és együttmunkálkodás Krisztus átalakító, átformáló erejével. Negyedsorban a megszentelődésnek vannak gyakorlati területei. A Biblia konkrét területeken mutatja meg a megszentelődésnek a valóságát. Gondolataink tisztasága, beszédünk szentsége, testünk tisztelete, kapcsolatainknak a tisztasága, időnknek a megszentelése, ilyen tekintetben segít a szombat, anyagiak kezelése, tized és bőkezűség, imádság és igeolvasás, ez a Szentlélek terepe, a hitben való kitartás, ez a próbák megszentelő ereje. És mindez nem emberi erőfeszítés eredménye, hanem az, amit Pál apostol így foglal össze, Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége. És ötödsorban a megszentelődésnek van egy célja, Krisztus jellemének visszatükrözése, Isten nem erkölcsi robotoknak teremtett vagy nevel bennünket, hanem olyan emberekké akar nevelni, akik szívből szeretik az ő akaratát. És a megszentelődés végső célja az, hogy Jézust visszatükrözzük a világ felé. Minél közelebb vagyunk Krisztushoz, annál inkább megjelenik mi bennünk. Megjelenik mi bennünk az ő türelme, az ő könyörülete, az igazság szeretete, megjelenik az ő tisztasága, az ő önzetlensége, az ő hűsége és irgalma. Igen, a megszentelődés ott van, mint a maradék egyház jellemzője. A Jelenések könyve szerint Isten végidei népe két dolgot őriz majd meg, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus Krisztus hitét. Ez a megszentelődés két alappillére. Parancsolatoknak a külső engedelmessége és Jézus Krisztus belső élő hite így válik teljessé. Isten népének jelleme, Krisztus visszajövetele, Krisztus megjelenése előtt. A megszentelődés tehát nem más, mint Jézus életének formálódása mi bennünk. És ez a bibliai megszentelődés lényege. Ez az a folyamat, amely a hívők és az egyház tökéletessé válásában teljesedik ki az ő eljövetele előtt. És a Biblia világossá teszi,
hogy a megszentelődés nem csupán egy személyes belső folyamat, hanem egy közösségi valóság is. És ezt Giorgio Perlito kihangsúlyozza. Isten soha nem csak egyéneket, hanem egy egész népet hívott el a szentségre. Már az Ószövetségben elhangzott, szent nép legyetek előttem. Isten Izraelt nem csupán egyenként formálta, hanem mint közösséget formálta, mint népet különítette el a világ többi népétől. A szentség tehát nem pusztán a magányos hívő belső útja, hanem közösségi küldetés és egy kollektív tanúságtétel. A megszentelődés közösségi dimenziójának egyik alapelve az, hogy a közösség lelki állapota hatással van az egyénre, és az egyén lelki állapota hatással van a közösségi egészségre. Amikor Pál apostol a korintusi gyülekezethez írt, az erkölcsi visszaéléseket nem csupán egyéni bűnként nevezi meg, hanem úgy tekint rájuk, mint a gyülekezet egészének megszentségtelenítésére. Nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti? A bűn tehát nem csak az egyén szentségét rontja meg, hanem a közösség egészét szellemi gyengülésvel is sodorja. Ebből következik az a felelősség, hogy a közösség támogatja, óvja és segíti egymást a szentségben. A keresztény közösség az új szövetség szerint Krisztus teste, amelyben tagok vagyunk egymás mellett és egymásért. A megszentelődés ezért testi metaforával élt valóság. Ha egy tag szenved, az egész test szenved. Ha egy tag gyógyul, az egész test megerősödik. A közösségi megszentelődést azt jelenti, hogy a hívők lelki növekedése és tisztasága egymásra hat, kihatással van. A hit példája az engedelmesség. A szeretet szolgálata vagy a türelem mind építi a testet. Ugyanígy a bűn, széthúzás, a harag vagy az engedetlenség rombolja a testet. A gyülekezet testét. A gyülekezet megszentelődésének egyik legfontosabb területe, és hangsúlyozom, legfontosabb területe az egység. Jézus főpap imájában így könyörgött: szenteld meg őket a te igazságoddal, hogy mindnyájan egyek legyenek. A szentség és az egység itt nem két külön elszigetelt fogalom, hanem szorosan összefonódnak, összekapcsolódnak. A közösség valódi szentsége nem érhető el széthúzással, ellenségeskedéssel vagy bizalmatlansággal. A megszentelt közösség, a megbocsátás, az egymás terhének hordozása és az építő szeretet légkörében élni. A közösségi megszentelődés másik területe a tanításnak a tisztasága. A Szentírás szerint a gyülekezet feladata az, hogy a hit egységére és az Isten fia megismerésére jusson el. Amikor a tanítás tisztasága megőrződik, a közösség stabil, erős és Krisztusra mutató marad. Amikor azonban tévtanítások, megosztó eszmék vagy világi elvek hatolnak be, a közösségnek a lelki immunrendszere legyengül. Tehát a megszentelődés a tanítás őrzését is jelenti. Nem keménységből, hanem azért, hogy a gyülekezet tisztán és szeplő nélkül álljon meg Krisztus előtt. A közösség megszentelődésének fontos része a közös imádság és a közös igevizsgálat. A korai keresztények álhatatosan kitartottak. Az apostolok a tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az

életünket látja. A megszentelődés tehát missziós erő, amikor Isten népe tiszta, szeretetteljes és Krisztusra mutató életet él, akkor a körülötte lévő világ is meglátja Isten dicsőségét. Ugyanakkor a megszentelődés és az egészséges életmód jelen van, mint kapcsolat, mint szoros kapcsolat a Bibliában. A Biblia a megszentelődést nem csupán egy erkölcsi vagy egy lelki síkon mutatja be, hanem az ember egész lényére kiterjedő folyamatként, testre és lélekre egyaránt. A Szentírás következetesen azt tanítja, hogy Isten nem csak a gondolatainkat és érzéseinket kívánja megtisztítani, hanem a testünket is. Mert a kettő szorosan összefügg. A bibliai látás szerint az ember egy egység, ezért a megszentelt élet szükségképpen áthatja a fizikai, a testi életmódot is. És Pál apostol így fogalmaz: a ti testetek a Szentléleknek a temploma, ezért dicsőítsétek az Istent a ti testetekben. Ez az alapige világossá teszi azt, hogy a test nem egy közömbös, nem egy semleges, nem egy jelentéktelen elem. Isten temploma egy szent hely, amely elkülönítve Istennek van fenntartva. Ahogyan a bibliai szent helyen sem lehetett bármit megtenni vagy bevinni oda, ugyanúgy a hívő ember testét is Krisztus uralma, Krisztus tisztasága és rendje kell, hogy jellemezze. A megszentelődés tehát magába foglalja az életmód, az életvitel megszentelődését is. Ez nem egészségmániát jelent, hanem azt a bibliai elvet, hogy Isten törvényszerűségei a teremtett világ működésére nézve jók, és az ember akkor él teljes, kiegyensúlyozott életet, ha a törvények összhangjában él. A test, mint Isten ajándéka, a józan életmód része a megszentelődésnek, tehát a Szentírás szerint az emberi test Isten csodálatos alkotása, amelyet gondozni, megőrizni kell, és a Zsoltáros így vallja: csodálatosan megalkottál engem. A megszentelődés része tehát az a belátás, hogy a test ápolása, a pihenés, a tisztasság, a józan mértékletesség nem öncélű, hanem Isten tisztelete. Az egészséges életmód nem önmagáért való fegyelem, hanem a szolgálatra kész élet feltétele. Minél egészségesebb a test, annál alkalmasabb a lélek az Isten iránti engedelmességre, és annál alkalmasabb a mások szolgálatára. Pál apostol ezért inti Timóteust: légy mértékletes mindenben. A mértékletesség a megszentelődés egyik gyakorlati, hasznos területe. Ugyanakkor a test megtartóztatása a szent élet része. A Biblia azt tanítja, hogy a lélek munkája nyomán az ember uralkodik vágyain, uralkodik étvágyán, szokásain, nem pedig azok uralják őt. Megzabolázom a testemet, és szolgává teszem, mondja Pál apostol. A megszentelődés nem csak a gondolatok, hanem a szokások, étkezési döntések, időbeosztása és életvitel szintjén kifejeződik a megszentelődés. Az egészségtelen életmód, a túlzás, a mértéktelenség, a függőségeink a Biblia szerint gyengíti az ember ítélő képességét, és gyengíti a lelki érzékenységét. Éppen ezért a bibliai egészségüzenet nem moralizálás, hanem a megszentelt élet gyakorlati védelme. És Isten eredeti étrendje, a teremtett rend része, a Biblia bemutatja azt, hogy Isten gondoskodott az ember megfelelő táplálékáról. Nektek adom az egész földön a maghozó füvet és a gyümölcstermő fákat. Ez a teremtési étrend növényi alapú, amelyet a tudomány is az egyik legegészségesebb táplálkozási formaként tart számon. És a bibliai egészségüzenet tehát nem új találmány, hanem a teremtésbe helyezett isteni bölcsesség része. És a vízözön után Isten bizonyos feltételek mellett megengedte az állati eredetű táplálékot, de világosan megkülönböztette a tiszta és a tisztátalan állatokat. És a megkülönböztetett célja nem csupán kultikus volt, hanem egészségügyi és lelki érdekeket szolgált. A tiszta életmód így kapcsolódott össze a tiszta Isten tisztelettel.
Ugyanakkor a pihenés,

és ritmusnak van egy szentsége. A szombat, mint egészségi ajándék, a megszentelődés része a pihenés ritmusának elfogadása is. A szombat nem csupán egy vallási rituálé, hanem élettani szükséglet, amelyet a Teremtő helyezett az ember életbe. A szombat a test és a lelki helyreállításnak a napja, hogy megpihenjen a te örökösöd, a te szolgád, sőt, a te állatod is. A modern kutatás bebizonyítja, amit a Biblia már állított. Az embernek szüksége van a rendszeres, ciklikus pihenésre, a stresszoldásra, a kapcsolati és a lelki megújulásra. A szombat ennek Istentől rendelt eszköze. Így a megszentelődés és az egészség mélyen összefonódik a szombatban. Ugyanakkor a tisztaság törvényei, a testi higiénia, lelki jelentősége a mózesi törvények között számos egészségügyi, higiéniai rendelkezés található. Karanténszabályok, tisztálkodási előírások, fertőzések elleni intézkedések. Ezek Isten népének egészségét védték egy olyan korban, amikor a világ többi részén ezek ismeretlenek voltak. És a Biblia azt tanítja, hogy a külső tisztaság nem helyettesíti a belsőt, de nem is áll vele szemben. A külső és a belső tisztaság összetartozik, mert ugyanaz az Isten, a Teremtőnk és a Megváltónk. Így az egészséges életmód nem szemben áll a megszentelődéssel, hanem annak az egyik természetes következménye. Igen, a Szentlélek temploma, az egészség, mint missziós eszköz, az egészséges életmód sokszor erőteljes tanúságtétel lehet. A világ egyre inkább vágyik a békességre, a hosszú életre, a józanságra. És amikor a keresztény közösség egyszerű, tiszta, egészséges életet él, akkor láthatóvá teszi Istennek bölcsességét. Fénylik, így fénylik a ti világosságtok, mondja Jézus Krisztus. A megszentelt élet, amely összhangban van Isten egészség üzenetével, világító példává válik. A test és a lélek egysége, a megszentelődés holisztikus bibliai képe. A Biblia nem választja szét a testet és a lelket, ezért a megszentelődés sem érinti csak az egyiket. Isten egész embert akar újjáteremteni. Maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketeket, mind testeteket, fedhetetlenül őriztessétek meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. A megszentelődés tehát teljes, átfogó, és az élet minden területét átjáró isteni munka. Az egészséges életmód, amely a teremtés rendjével és Isten igéjével összhangban van, nem egy mellékes részlet, hanem a megszentelt élet természetes gyümölcse. A megszentelődés és a megigazulás kapcsolata a Biblia egyik legmélyebb és legszebb összefüggése. A két fogalom nem felcserélhető, de elválaszthatatlanul összetartozik. A megigazulás a keresztény élet kiinduló pontja, a megszentelődés pedig annak a folyamatos útja. A megigazulás Isten egyszeri, teljes és végleges ítélete a hívő felett. A bűnbocsánatot ad, Krisztus igazságát tulajdonítja nekünk, és Isten gyermekei közé fogad bennünket. Ez nem érdem, hanem Isten kegyelmi ajándéka. Hiszen kegyelemből van üdvösségtek, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. A megigazulás pillanatában a hívő békességet kap Istentől. És bár természete még nem változik meg teljesen, státusza megváltozik. Többé nem bűnösként, hanem megváltott gyermekeként áll Isten előtt. A megszentelődés ezzel szemben az a folyamat, amelyben Isten azzá formál bennünket, amivé a megigazulás által már nyilvánított. Ha a megigazulás kimondja rólunk, hogy igazak vagyunk Krisztusban, akkor a megszentelődés valóságos életté formálja ezt az igazságot. A kettő kapcsolata így fejezhető ki. Amit Isten kijelent rólunk, az a megigazítás. Az valósággá is teszi bennünk a megszentelődés által. A Biblia ezt az egységet több helyen hangsúlyozza, és Pál apostol azt írja, és akiket elhívott, azikat meg is igazított. Akiket pedig megigazított, azikat meg is dicsőítette. A megszentelődés tehát nem opcionális kiegészítés,
hanem a megigazítás természetes következménye. Aki igazként áll Isten előtt, az elindul azon az úton, amely Isten szeretetét és jellemét tükrözi vissza. Ezért mondja Jakab, hogy a hit cselekedetek nélkül halott, mert a megigazolás gyümölcse az a megszentelt élet. És a kettő közötti feszültség és harmónia itt van. A keresztény ember egyszerre él két valóságban. Már igaz Isten előtt a hit által, ugyanakkor napról napra küzd a régi természetével. Ez nem ellentmondás, hanem a keresztény életnek a dinamikája. A megigazulás biztosíték a megszentelődés növekedésére. A megigazulás békességet ad, a megszentelődés átalakulást. A megigazulás egyszeri alkalom, a megszentelődés élethosszig tartó folyamat. A gyakorlati következménye a megszentelődésnek a következő. A hívő soha nem a megszentelődés eredményeire támaszkodik, amikor az üdvösségről gondolkodik. Ez a megigazulás kegyelmében nyugszik, de ugyanakkor soha nem állhat meg a megigazulásnál. Mert aki valóban elfogadta Krisztus igazságát, abban a Szentlélek elkezdi megteremni a szent életnek a gyümölcseit. Röviden összefoglalva, a megigazulás a keresztény élet kapuja. A megszentelődés az ezen a kapun túli élet. Mindkettő Krisztus kegyelméből fakad, és mindkettő az üdvösség nagy művének a megvalósítása. Ez a kapcsolat teszi a keresztény életet egyszerre biztossá és dinamikussá. Ezt az életet kívánom, a megigazított és a megszentelt életet kívánom mindannyiatok számára. Ezért az életért imádkozzatok, ezért az életért harcoljatok nap mint nap. Megéri harcolni a bűn ellen. Megéri harcolni Krisztus kegyelme ereje által. Ezért imádkozzunk. Szerető jó atyánk, köszönjük szépen, hogy te szent vagy. Köszönjük a Szentírást, a Bibliát. Köszönjük a szent szombatnapot. Köszönjük a szent várost, Jeruzsálemet, amit készítesz számunkra. Köszönjük szent angyalaidnak munkáját. De köszönjük szépen, Szentlélek Isten, tevékenységedet életünkben. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megigazítasz Jézus vére érdeme által. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy te vagy az, aki a megszentelődés folyamatát elkezded, folytatod, és befejezed mindannyiunk életében. Egy szent életért imádkozunk. Azért imádkozunk, hogy ez az élet bizonságtevő élet legyen. Egy olyan élet, ami bemutatja a te szentségedet a mai világnak. Hallgass meg imánkat, szenteld meg életünket, jöjjön el országod, és legyen meg dicső akaratod Jézus által. Amen.

Köszönöm, hogy velünk tartottak. A bűn feletti lelki győzelmet maga Jézus Krisztus viszi véghez egyéni életünkben, de az egyházunk életében is. A hitáltali megigazításunk és megszentelődésünk, melyet Jézus visz véghez kegyelemből életünkben, elmaradhatatlan, egzisztenciális jelentősége van. Jézus igazsága és tökéletessége az, amit hit által Jézus nekünk ajándékoz, ránk ruház, és ezáltal Isten Jézus érdemeire tekintve és tökéletességét látva bennünk, amit nekünk tulajdonít, kegyelmébe fogad. Az igazi hit látható változást eredményez ugyanakkor. Ennek oka pedig Jézus elfogadása és jelenléte életünkben. Szeretettel várom Önöket az előttünk álló héten, minden este a magyar adásidőben, a hetednapot ünneplő adventista egyház imaheti üzenetének meghallgatására. Békés és áldott estét, imahetet kívánok!

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gond.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim, a Jóisten segítségével folytatni fogjuk eladássorozatunkat az isteni szeretetről. Most meghívom önöket, hogy a keresztény együttérzésről tanuljunk. A Szentírásban több helyen olvashatunk erről az együttérzésről, amely a szeretetnek a kifejezője. Olvassunk Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levele 12. fejezetéből, onnan a 15. verset idézem. Örüljetek az örülökkel, és sírjatok a sírukkal. Ugyancsak Pál apostolnak egy másik leveléből, a zsidókhoz írott leveléből olvassuk a 4. fejezetnek 15. versét. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És egy utolsó verset idéznék. Ugyanannak az apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 12. fejezetnek 26. versét. És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Az új szövetségben megjelenő szimpateó szó azt jelenti, hogy másokkal együtt, valakivel együtt megtapasztalunk valamit. Vagyis részes társ lenni a másik tapasztalatában. Szóljunk előbb az emberek közötti rokonszenvről, az együttérzésről, majd elmérkedésünk második részében Jézus Krisztusnak velünk való együttérzéséről. Előbb egy tapasztalatot szeretnék elmondani. Woodrum asszonyról, egy 55 éves özvegyasszonyról, aki Chicagóban élt, ismeretlen volt sokak számára, még azok számára is, akik ugyanabban a tömbházban laktak. Tragikus halála emelte ki őt az addigi névtelenségből azon a napon, amikor kiugrott a 12. emeleti szobájából. Letekintett az ablakból, rámosolygott a tömbház gondnokára, intett a kezével, majd a halálba engedte magát. Néhány sort találtak az asztalán. Ezekkel a szavakkal. Nem tudom többi elviselni az egyedül létet. Nincsenek barátaim, senkitől sem kapok levelet, senki sem hív fel telefonon, képtelen vagyok tovább élni egyedül. Az összes ereglett szomszédok megborzadtak, egyikük másikuk megjegyezte, nem tudtam, hogy egyedül lakik, nem tudtam, hogy olyan szerencsétlennek érzi magát. Hány ehhez hasonló eset létezik? A történet tipikus az emberi közömbösségre nézve. Oly kevés a másokkal való kommunikálás, a rokonszenv. A keresztények között is gyakran megtörténik ez. Érzéketlen lenni mások érzelmeivel szemben azt jelenti, hogy lebecsüljük őket. Nem tudunk szeretni és ugyanakkor elhanyagolni valakit. Mi nem élünk csupán fizikai, vegetatív szinten, hanem érzelmileg is be kell teljesedjünk. Ezen a szinten fejezzük ki reményeinket, álmainkat, szükségleteinket és személyiségünket. Ezen a hullámhosszon kommunikálunk a leggyorsabban, akár jóban, akár rosszban. Érzelmi lények vagyunk, nem csupán észlények. Amikor élettársat választunk például, az érzelmeknek döntő szerepük van. Miután elménk mindent mérlegre helyezett természetesen. Ha minden a logikától függne, az eszméktől, a tényektől, komputer segítségével is megtörténhetne a párválasztás. Öröm és elégtétel nélkül munkánk kényszerű lenne. Szeretet nélkül a család egymást ismerő idegenekből állna. Szeretet nélkül az egyház egymást nem ismerő idegenek társasága lenne. És most feltenném a kérdés, milyen a mi egyházunk ilyen szempontból? Lelki értelemben fontosabb az, amit érzünk embertársaink iránt, mint amit tudunk róluk. Családainkban és egyházunkban nem annyira fontos ismerni a többieknek intelligencia arányszámát, tehetségét, mint az, hogy érzelmileg közel legyünk hozzájuk. Még az üdvösségünk is ezen a szinten dől el a végsőkben. Nem ismereteink sokassága szerint leszünk elítélve vagy megítélve, hanem az szerint, amit Isten iránt és fele barátaink iránt éreztünk. Hogyan mondja a nagy parancsolat? Erről már tanultunk egy előbbi elmélkedésünkben. A Máté Evangélium a 22. fejezetében olvashatjuk a nagy parancsolatot Krisztusi megfogalmazásban. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Az üdvösség szeretet kérdése tehát Isten és ember között. Ha a baráti kapcsolatukra gondolunk, hogyan születnek ezek, és hogyan ápolhatjuk őket? Ismeretek által, vagy elsősorban érzelmi síkon? Az igazi emberismeret érzelmi elkötelezettség nélkül lehetetlen. Nem véletlen az, hogy a pszichológusok és a teológusok a szív érzelmeiben látják az élet legfontosabb összetevőjét. Vegyünk egy bibliai példát. Ki ismerte legjobban Istent a teremtett lények közül? Ki volt legközelebb hozzá? Ki volt teremtetése után oltalmazó kérub Isten dicsőséges jelenlétében? A válasz, és mindannyiunk ismerjük a választ, Lucifer. Ésaiás proféta könyvének 14. fejezetében, vagy Ezékiel proféta könyvében a 28. fejezetben, és sok más bibliai részben olvashatunk róla, és az Isten elleni lázadásáról. Jakab apostol azt írja az ő levelében, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, és jól teszed. Az ördögök is hiszik, és rettegnek. Szellemileg senki sem tud annyit Istenről, mint Sátán. De érzelmileg ő van a legtávolabb Istentől. Ő az ős ellensége Istennek, és azután minden embernek. Vajon miért van annyi követője Lucifernek? Miért szolgálják őt sokkal többen, mint Istent? Azért, mert a bűn kiöli a szeretetet. Isten iránt és embertársaink iránt. Máté Evangélium a 24. fejezetében olvashatjuk, és mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Amikor a bűn és a fethetetlenség között döntünk, a valóságban Isten és Sátán között választunk. Térjünk vissza ahhoz a gondolathoz, hogy érzelmi világunk életünknek legfontosabb része. Sokakkal csupán eszmecserét folytatunk. Másokhoz érzelmi szálak fűznek. A komputerek és az internet világában mind több információhoz jutunk, mind könnyebb sokakkal kapcsolatba kerülni, de az érzelmi közlés mind kevesebb. John Ruskin írta egy évszázaddal ezelőtt, hogy két ember között a legnagyobb különbség az, hogy az egyik többet érez a másiknál.

Most, amikor a bűn elözönlött a világot, nagyobb szükség van a Szentírás szavára, mint bármikor. Hogyan olvastuk az elején? Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. Örüljetek az örülökkel, és sírjatok a sírokkal. Mi hamar nyerünk barátokat és hittestvéreket, amikor lélektől lélekig tudunk közölni. Ez a legmegfelelőbb eszköze az evangélium hirdetésének. Az embereket nem tudja megváltoztatni a száraz dogma, a rideg oktatás, bármilyen magas lenne a tanítás. Szíveinket a szeretet alakítja át. Ez az isteni módszer. Ha jóknak akarjuk látni embertársainkat, megértésre és szeretetre van szükség. Sokat tehetünk értük, ha osztozunk örömeikben és bánataikban. Általában a másokkal való közlésünk saját érdekeinket szolgálja. Barátokat szerzünk azok közül, akik hasznosaknak tűnnek. Rokon szemünket fejezzük ki, de a kamatra gondolva. Pál apostol pedig olyan együttérzésről szól, amely a másiknak javát keresi. Lehet, hogy a javakra gondolva kihasználunk másokat, ahelyett, hogy szeretnénk őket, és mindent a javukra használnánk fel. Nagyon érzékenyek vagyunk arra, amit mások tehetnek értünk, azért, hogy jól érezzük magunkat, holott az ellenkezőjére hív fel a Szentírás. Ne nézzek ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is, írja Pál apostol a Filippi beliekhez írott levele második fejezetében. Bűnös emberi természetünk nem tud igazán örvendeni az örvendezőkkel és bánkodni a bánatos szívűekkel. Amikor valaki örvend, mert egészséges, mert a szükséges dolgokkal rendelkezik és sikeres az élete, az irigykedők nem tudnak örvendeni. Amikor valaki bánkodik, mert beteg, mert hiányzanak a szükségesek, mert elveszített valakit, az önző szívek nem tudnak vele együtt sírni. A megtért lélek örvend azokkal, akiket Isten megáldott, és osztozik a szenvedők bánatában. És nem csak érzelmileg támogatja a szerencsétlent, hanem javaival is. Jakab apostol által azt mondja a Jóisten, mi haszna atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek. Ha azt mondjátok, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szüksége van a testnek, mi annak a haszna. Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt önmagában. Íme hogyan fejezi ki Jakab apostol az igazi vallásnak erkölcsi és gyakorlati tartalmát. Tiszta és szeplő nélkül való Isten tisztelet az Isten is az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól. A rokonszenv hiányának legbűnösebb formája az, amikor valaki örvend mások szerencsétlenségének, vagy bánkodik mások öröme miatt. Említsük meg újból Lucifer példáját. Őt nagyon bántott az első emberpárnak boldogsága, és mindent megtett, hogy bánatra fordítsa örömüket. Egy másik példa Saul, Izraelnek első királya. Őt nagyon bántotta Dávidnak sikersorozata, amikor az izraelita nők dalba foglalták Dávid győzelmeit, és Dávid legyőzötteit tízezrekre becsülték, Saulnak pedig csak ezreket tulajdonítottak, a király irigysége halálos gyűlöletre váltott. Más példákat is említhetnénk a Bibliából, például a tékozló fiú bátyja, aki nem örvendett apjával és a szolgákkal együtt, amikor öccse hazajött
mint megtért ember. Sokszor irigyeljük azokat, akik örülnek, és elhanyagoljuk azokat, akik szenvednek. A mindenkivel szembeni rokonszenv az igazi szeretetnek kifejezése. A korintusiakhoz írott első levelében Pál apostol összehasonlítja Krisztus egyházának tagjait az emberi test tagjaival. És azt mondja, ha szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind. Ha tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint. Most feleljünk őszintén. Így történik ez közöttünk.

Jézus Krisztus mindenkivel együtt tudott érezni. A kánai mennyegzőn örvendezett az örvendezőkkel, Lázár sírjánál sírt a sírokkal. Ő leginkább akkor örvend, amikor egy bűnös megtér. Lukács evangéliumában a 15. fejezetben néhány példázatot olvashatunk. Az egyik az elveszett lyukról szól, a másik a megtalált drakmáról, a harmadik a tékozló fiúról. Mindezek a példázatok Istennek tökéletes örömét fejezik ki a megtérő bűnössel szemben. Elmondhatjuk tehát, hogy az osztozott öröm legmagasabb formája a mások megtérésének örömével való feltöltődés. Ez a mennynek öröme. Újra megemlítem Pál apostolnak intését a Filippi Belekhez írott levele második fejezetéből, ahol azt olvashatjuk, ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A szkopeo ige azt jelenti, hogy figyelmesen nézni valakire. Vagyis nagyon figyelmesek legyetek, nem csak a magatok hasznára, hanem mindenki hasznára is. Ne légy önző más szavakkal. Gondolj másnak javára is. Küzdj mások üdvösségéért, ha te megismerted már Krisztust. A következő versekben, ugyanabban a levélben Pál apostol azt írja, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Az az indulat, vagyis az a gondolat legyen bennetek, mely volt Krisztusban. Ki tud örvendeni az örvendezőkkel, és sírni a sírokkal? Csak az, akiben Krisztusnak indulata van. Némelyek kihangsúlyozták azt, hogy Pál apostol így fogalmazott, a mások hasznát is, mintha veszélyben lennénk, hogy csak a mások hasznát keressük. Ó, nem, ez nem egy valóságos veszély. Inkább a fordított helyzet áll fenn. Mi történne, ha csak a mások hasznára gondolnánk? Hát akkor Krisztus gondolata lenne bennünk állandóan. Milyen áldott állapot lenne ez? Amikor Pál apostol a keresztény testvéri közösségre alkalmazza ezt az elvet, a filosztárgoi szót használja, a Róma Belekhez írott levele 12. fejezetében, a 10. versben. A filosztárgoi gyöngéd, meghitt szeretetet jelent, akár csak a családtagok között. Krisztus tanítása szerint

0: Hit, remény, szeretet. Szerkeszti Orbán Béla.
1: Térjünk át most a keresztényi együttérzésnek másik aspektusára. Arra, hogy nagyon fontos, hogy ne a magunk érzelmeire reagáljunk, hanem a másiknak érzelmeire. Például, ha valaki megsért minket, de megbánja, és bocsánatot kér, hogyan válaszolunk? Hogyan reagálunk? Az ő érzelmei és elvárása szerint? Vagy pedig a sértéseink és haragunk szerint? Vagy valaki szenved, szűkölködik, segítségre vár. Hogyan reagálok? Az ő érzelme és elvárása szerint? Vagy pedig az én zsúfolt programom szerint, amely sürget, hogy tovább menjek? Vagy valaki halálán van, és tudja ezt. Mit fogok mondani neki? Hogyan közeledek hozzá? Douglas Cooper, lelkész, felkeresett egy beteg asszisztensnőt a kórházban. Gyülekezetének tagja volt. A lelkész nem ismerte a diagnózist. Bátor, derűs hangon szólt hozzá, na, hogy érzi magát egy asszisztensnő, amikor egy másik asszisztensnő gondozza őt? A lány barátságosan, de kissé erőltetett mosollyal válaszolt. Aztán tanácstalan komolysággal szemébe nézett, és azt mondta, rákos vagyok. Igen későn fedezték fel. Az orvosok mindent megtesznek, hogy fékezzék a betegség elterjedését. Mégis azt mondták, hogy időkérdése csupán. Douglas Cooper nem tudott lelkileg átállni ebbe a szörnyű valóságba. Általános dolgokról beszélt, aztán távozott. Nem sírt a sírokkal. A példázatbeli lévitához hasonlóan elhaladt egy szenvedő mellett, a szükségnek drámai pillanatában,

Ott hagyta magába Ruskat, halálra ítélt lányt, hogy egyedül hordozza az ember feletti terhet. Aztán lelki furdalással visszatért, hogy megtegye azt, amit elmulasztott. Drága testvéreim, az igazi szeretet ráérez a mások tépelődéseire, vagy pedig örömeikre, máskor a bocsánatot kérő vétkesnek bánatára. Könnyebb anyagi segítséget nyújtani, vagy igét hirdetni valakinek, és nem együttérzést kifejezni. Az együttérzés azt jelenti, hogy önmagunkból adunk valamit. Isten sáfárságra hívott el minket, és ez nem csak anyagi javak szétosztását jelenti, hanem szeretetet, osztozott szeretetet.

Kedves hallgatóim, szóljunk most néhány szót Jézus Krisztusnak rokon szemvéről irántunk. Amit olvastuk Pál apostolnak a zsidókhoz írott levele 4. fejezetéből, Jézus Krisztus az, aki igazán együtt érez velünk. Hadd olvassuk újra a 4. fejezet 15. és 16. verseit. Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Ebben a Biblia részben is az apostol a szimpateó ígét használja, melynek értelme együtt megtapasztalni valamit, osztozni valakinek tapasztalatában. Jézus Krisztus közös élményre hív minket ő vele. Ő tudja, mit jelent az emberi természet, a kísértés, a fájdalom és a halál. Irántunk való szeretetből velünk együtt érzett, mégpedig a kereszt halálig. Együtt sírt a sírokkal, hogy ők nem sokára együtt örvendjenek majd vele az ő országában. Jézusnak földi élete és munkássága a kegyelemnek megtestesülése volt. A vétkesek, a szegények s a megvetettek közel érezték magukat hozzá. A gyermekeket is magához vonzotta. A teljes igazságot szólta, de szeretetben. Sosem volt nyers, durva. Feddései aggódó szívből származtak, és könnyes szemekkel párosultak. Mindenki fontos volt számára. Mindenkit boldoggá akart tenni. Így teljesedtek az ő szavai, hogy az embernek fia nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért. Ismervén fogyatékosságainkat, mindvégig szolgai szerepet vállalt. Így kellene szolgáljunk mi is embertársainknak, átgondolván állapotukat, beleélvén magunkat az ő gondjaikba, csalódásaikba, örömeikbe és bánatukba. Istennek üdvterve nem szorítkozik a mostani bűnös állapotunkra. Krisztusnak óhaja az, hogy mi is együtt érezzünk vele az ő örök boldogságában, hogy részes társai legyünk a dicsőségben. Így akarja felváltani az itteni nyomorúságunkat az örök dicsőség örömével, mint írja Ésajás próféta. Gyalázatotokért kettős jutalmat vesztek, és a szidalom helyett örvendenek örökségükben. Örökös örömük lesz. Igen, Jézus Krisztus ezért jött világunkba, hogy átvezessen minket a szenvedés és halál völgyéből az örök üdvösségre. Néha bizalmatlanul kérdezünk Istennek szándékairól, gondolván, hogy nem érdeklődik eléggé felőlünk. Inkább az a gondolat foglalkoztasson, hogy mi nem érdeklődünk úgy, amint kellene az ő akaratáról és országáról. Sokkal többet kellene foglalkozzunk az ő megbocsátó és megszentelő kegyelmével, eljövetelének ígéretével, s a számunkra elkészített mennyei valósággal.

amikor másokat bátorítani, vigasztalni és segíteni akarunk, vezessük őket Krisztushoz. Ő sokkal többet tehet örök jövőnk tekintetében. Ő azt mondja János apostol által, most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek az örömötöket. Az új égről és új földről kapott látomást így örökítette meg a szeretett apostol. És hallik nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből, imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Pál apostol is többször hivatkozik a nagy változásra. Például a Timóteushoz írt második levelében, a második fejezet 12. versében. Ha tűrünk, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. És most, drága keresztény testvéreim, nagyon-nagyon fontos részét kell kihangsúlyoznunk Jézus Krisztus közben járói tevékenységének. Meg kell értenünk az új világba való átmenetelünk feltételét. Hogyan olvastunk a zsidókhoz írott levélből? Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. És a másik vers ugyanabból a levélből azt mondja, ki az ő testének napjaiban könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Kivéve a bűnt, az ő Isten félelméért. Ez a feltétele a mi örökségünknek. A bűn elhagyása kegyes, istenfélő élet által. Istennek szent lelke mindenható segítséget ajánl fel nekünk, hogy Krisztuséhoz hasonló életet éljünk. Krisztus együtt érzett velünk szenvedéseinkben, de bűn nélkül. Mi pedig együtt érzünk majd vele a dicsőségben, szintén bűn nélkül. A bűn elhagyásának ideje most van, amikor Krisztus még közben jár érettünk az Atya jobbján. Foglalkoztasson tehát a megszentelődés, Isten parancsolatainak megőrzése a Krisztussal való közösség által. Akik nagyon sokat szenvednek, ne gondolják, hogy a szenvedés önmagában engesztelő hatással lehet. Úgy az egészségeseknek, mint a betegeknek, úgy a gazdagoknak, mint a szegényeknek Jézus Krisztusra van szükségük, bűnbocsánatra és kegyes életre. A feltétel ugyanaz, bűn nélkül, meghallgattatott az ő Isten félelméért. Miért nem tudunk néha örülni az örülőkkel és sírni a sírokkal? Miért nem lett állandó élményünk ki a krisztusi rokonszenv? A bűn miatt. Mint hallottuk Máté evangéliumából, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A szeretetlenség a bűnnek szimptomája. Krisztus legyőzte a bűnt, amikor velünk együtt szenvedni jött, és képes legyőzni bennünk a bűnt most, amikor vele együtt országolni készülünk. Pál így fejezi ki ezt a gondolatot a Róma belekhez írott levelében. De mindezekben, vagyis megpróbáltatásainkban, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, tudnélik a gonosz angyalok,
sem fejedelemségek, sem hatalmasságuk, sem jelenlevők, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakasztat el minket az Istennek szerelmétől, mely vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Szeretett testvéreim, jöjjünk nagy közben járónkhoz, aki tökéletesen együtt érez velünk, aki hozzájön, a szeretetnek tanítványa lesz, János apostolhoz hasonlóan. Életünknek legmagasabb célja az, hogy Krisztus szeretetének részesei legyünk, és ezt a szeretetet másokra árasszuk. Ha szeretjük egymást, mondja János apostol, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Adja jó Isten, drága testvéreim, hogy az ő szeretete által örvendezni tudjunk az örvendezőkkel, és sírni tudjunk a sírókkal. A mások iránti rokon szemünk legyen megtérésüknek eszköze. Jézus Krisztus maradjon részes társunk a jelen való tapasztalatainkban, hogy osztozni tudjunk nem sokára az ő örök örömében.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának lehelletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...